Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, 2 óra után is folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál a műsorvezető Bárány Anna. Szőke Brandó csapatával a Brandó Kvartettel is találkozhatnak, ha velünk maradnak. Joy in Heaven, ez érkezik nem sokára. És egy 2 évvel ezelőtti melódiával kezdünk, Farkas Mihály szerzeménye ez, Charlie énekel gyermekemnek. Jó szórakozást kívánok itt a Jazzin!

percben bölcsisúj, a másikban kamasz, mint ahogy bizony, a télből lesz tavasz, de bármerre is vigyen a sors, mindig tudnod kell, hogy szívem téged soha nem hagy.

kezed, örökké szeretlek, gyermekem. Nincs olyan perc, mikor nem vagy velem.

leszed, örökké szeretlek gyermekem. Minden szabad mozdulatod,

Szeretlek gyermekem. Szerintem piszok jó.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A Gyárfás István, Cakó Péter és Cseh Balázs összeállítású trió gyakran énekhanggal, zongorával, hegedűvel, szaxofonnal, harsonával vagy trombitával egészül ki az adott tétel hangulatvilágának megfelelően. Most a Gyárfás István triótól, mert hogy róluk van szó, a Blues Extreme szól. Összeállításunkban a kezdés a kitűnő szaxofonos Kolman Gábor által vezetett Budapest Jazz Orkesztráé. Tangerine című felvételükben közreműködik Mark Blake. Jó szórakozást, itt nálunk a Jazzin!

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night. Változatos muzsikáink között nem sokára énekel a füstös hangú Ferenczi András. Nem kell lesz már, ezt hozom tehát Ferenczi Andrástól. Napjaink egyik legnépszerűbb fiatal csapatával, a Carson Kómával is találkozhatnak. Én már láttam őket koncerten is, nekem óriási élmény volt, úgyhogy nem csak a tiniket szórakoztatják. És van egy daluk, ami abszolút a jazzy, a Kortbársony Jazz Club bemutatja. Már is megmutatom. De elsőként jöjjön Britney Spears Grammy díjas dala a Toxic, Csondor Kata és a Scott Bradley's Postmodern Jukebox előadásában. És ezzel a válogatással én most búcsúzom, de csak este 10 óráig, amikor várom Önöket újra a legstílusosabb magyar jazzy felvételekkel. Jó ét!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Letartóztatták Sesztárk Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesztárk Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kultúra

0: Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy Zene.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Letartóztatták Sesztárk Miklóst. Vége a fakitermelési moratórium.

0: kiáltványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a fejjelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy.

0: Jazzy.
1: Jazzy.
2: Együtt vagyunk.
3: Ez egy régi, de puccos körgangos ház volt a belvárosban.

tiburunga azt a gitár. Jászjon, Robi, a lábad, hadd érezzük át, mi is ritmusát.

nincs köztünk ellentét, fokozzuk egymás hangulatát. A zene lett az életünk, nélküle mi nem létezünk.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy zene. Lesz.

0: Intermezzo Bálint Edinával, itt a Jazzin.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző. Szia Viktor, szeretettel köszöntelek.
2: Szia Edina, köszöntöm a hallgatókat is nagy szeretettel.
1: Mi már azért jó néhányszor beszéltünk, és pontosan tudom rólad, hogy neked milyen sokat jelent a csend, a feltöltődés, a vidéki hangulat, az, hogy ne feltétlenül csak ebben az áramlatban legyél, ami itt van Budapesten, a jazz életben, hanem hogy legyen egy hely, ahová el tudsz vonulni.
2: Hát igen, ez tényleg így van, nagyon sokat utazom a világban, most éppen egy kínai turnéról érkeztem haza, ilyen 10 órás repülések, meg ilyesmi, és pont ennek az ellenpontja kell. Most egy titkos Tiszaparton vagyok, ami egy erdő mellett van. Az a jó, hogy azért mondom, hogy titkos, mert kevesen tudnak róla, viszont egy érintetlen természeti jégkő, itt a madarakkal, meg a Tisza csillogásával, úgyhogy így gyakorlok a környéken is, és hát szívom magamban a szépséget.
1: És mit ad neked ez a helyzet?
2: Hát az örök mértékről mesél, arról mesél, hogy a Tiszán éppen olyan ritmusban csillannak meg a fények, ahogy az kell. A madarok éppen olyan ütemben közelítenek a, nem tudom, a kis pihenőhelyemhez, és akkor csipognak, akkor, amikor az úgy megvan írva, vagy a fák éppen úgy változnak napról napra, hogy éjszaka hűvösebb a levegő, úgy aranyanak be, vagy vörösödnek be, ahogy az kell. És akkor így a változatosságról, meg az egységről mesél sokat, az életről, meg a halálról, mert itt van a nagy asszály, kidőlt fák, kiszáradt környezet, de mégis ott van a kis hajtás, ami kibújt a földből, mert pár napja volt egy eső, és akkor ott meg az élet sarjad, és ez jó ezt nekem nézni.
1: Sajnos kevés eső volt. De az, hogy te elutazol, turnékon veszel részt, járod a világot, és közben időről időre elvonulsz, az... valahol ez az egyensúlyra törekvést mutatja.
2: Hát igen. A zenében azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van erre a fajta örök mértékkel, harmóniában levésre, amit mondjuk a természet adhat, vagy a csend, vagy az elcsendesülés, vagy a gondolkodás. Mert hogy engem a zenében nem a hangok, meg a ritmusok, meg az alterációk, meg a skálák érdekelnek, persze, ezek is érdekeltek, csak az érdekel inkább, hogy miért játszom ezeket, miért használom, és ki játsza, és kinek. Ez a hárommal foglalkozom, és egyszerűsödik talán ez az egész kapcsolódás a közönséggel és a zenével, mert azt próbálom játszani, amit játszanom kell, erre próbálok ráhangolódni, és azt próbálom játszani a közönségemnek is, amit azt érzem, hogy nekik hallaniuk kell most ebben a pillanatban.
1: A ki játsza, az mennyiben kérdés?
2: Annyiban kérdés, hogy szerintem legalábbis én nem értem el arra a nagyon magas stabilitási szintre, hogy mindig is egy ilyen egyhegyűen ott azon a csatornán legyek, ahol szerintem érdemes lenni egy művésznek, hanem egy folyamatos önhangolásról van szó, hogy az a kérdés, hogy ki szeretnék lenni, és ki lehetek most, és ki nem akarok lenni, és egy ilyen kis belső pótméter csavargatok, hogy alkalmas legyek abban a pillanatban azt játszani, amit játszanom kell, és hogy az át is tudjon menni a közönséghez.
1: És az, hogy ki szeretnél lenni, az időről időre változik?
2: Persze, az életutam során biztos változott, évtizedek, ugye? De igazából azt mondanám, hogy mintha mondjuk egy imát kéne megfogalmaznom, hogy adja az a fenső, hogy az legyek, aki lehetnék. Tehát beteljesíteni azt a kis csekély képességeimmel azt a dolgot, amit abból a legjobbat ki lehet hozni, ezen dolgozom, ilyen egyszerű.
1: Milyen volt a kínai turné?
2: Hát nagyon klassz volt, ez most a második alkalom, hogy ott járhattam. Hát egy hatalmas metropolisznak az embertelen daráló energiáját is láthatja az ember. De most ezen az úton nagyon nagy szerencsém volt, mert ott a meghívóim mellém álltak, és csoda helyekre jutottam el. Múltkori alkalommal, Kórea után voltam Kínában, és És akkor egy lélegzetellállító dolgot láttam, ami megfogott, az a nagy fal. És hát ez tényleg egy hihetetlen 2000 éves építő, 2000 évig folyamatosan építették, egy letaglózó, hát építészeti és talán lelki mestermű. És most pedig olyan templomokba juthattam el, ahol hát azt gondolom, hogy a spiritualitás az él és jelen van, és csodálatosan letaglózó a gyönyörűség. Egyetlen egy koncerten volt, amikor is kínai felső vezetőknek és nem is tudom, menedzsereknek és fontos személyiségeknek a nagykövetségen egy szólókoncert keretében mesélhettem a magyar kultúráról. Fújhattam és főztem nekik egy pásztorételt, hogy betekintést nyerjenek, hogy ott az eleink, ott a délvidéken, meg ott az Alföld pusztaságain, hogy is gondolkodtak a piros paprikáról. Úgyhogy egy ilyen nagyon intim, nem tudom, nemzetek közötti párbeszéd volt. Na, nagyon szerették, én is nagyon élveztem.
1: És hogy ízlett nekik a piros paprika?
2: Imádták.
1: Meg a zenédet is, gondolom. Jövünk vissza.
2: Hát azt is szerették, meg én valahogy egy olyan zeneszerző vagyok, akinek mindegyik dallamához van egy történet, vagy igazából egy történet van legelőször, és ahhoz van egy dallam, és akkor ezeket nagyon szívesen mesélem, mert azt gondolom, hogy közelebb kerülnek a zenéhez azáltal, hogy tudják, hogy én ezt miért is játszom, vagy honnan jön ez, vagy mi az a gondolatiság, ami mögötte van.
1: Köszönöm szépen. Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
3: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo. A vonalban Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző, aki éppen egy titkos helyen töltődik, de azért valamit elárultál róla, nem tudom, hogy ez alapján megtalálható-e.
1: Nem annyira titkos, azt gondolom, hogy az biztos, hogy keresni kell azokat a helyeket, ahol egy picit nyugodtabb lehet az ember, de itt vagyok a Tisza partján, Tiszasas térségében, és gyönyörködöm.
0: Hogy telt az elmúlt hónap, Viktor? Majdnem azt mondtam, hogy évad, hát azért közben rátok zenészekre ez nem ennyire igaz, mint a színházi emberekre, hiszen nyáron is muzsikáltok, bár már színházi előadások is vannak szép számmal. De hogy indult a szeptember?
1: Igen. Hát itt a nagy forróság után, a sok nyári fesztivál után még intenzívebb lett a szeptember, aminek én nagyon örülök. Az a jó, hogyha van mit csinálni. Nem is emlékszem annyira most így felsorolás szintjén sem, hogy mik voltak. Egy fontos esemény ez mégiscsak itt van a gondolatomban. Szeptember 23-án ünnepeltük John Coltrane amerikai jazz szaxofonosnak a születésének a 100. évfordulóját, ami azért fontos nekünk jazzzenészeknek, mert nem csak a szaxofonosoknak az atya ez a csodálatos lélek, aki 67-ben eltávozott közülünk egyébként, hanem minden jazzzenésznek egyfajta szellemi mestere, kikerülhetetlen figurája, és én személy szerint is nagy-nagy megilletődéssel fogadtam ezt a dátumot 23-án, hogy ünnepelhetjük, hogy ő itt volt közöttünk. És most egy pár nappal ezelőtt kezdődött az a periódus, amikor, és folytatni is fogjuk, amikor olyan koncerteket játszunk, amikor John Coltrane szellemi örökségére emlékezünk. Egy ilyen ünnepi koncerttel részt vettem, és most még lesznek a közeljövőben mások is.
0: Miért lett Coltrane nem csak generációk szaxofonosainak példaképe, hanem a jazz egyik szellemi igazodási pontja is?
1: Hát én úgy szoktam legegyszerűbben elmondani, a könnyen érthető kis előadásomon, hogy úgy kell elképzelni a Coltrane-t, hogy a fejében egy ilyen csúcs komputer volt, és a szíve pedig egy ilyen hatalmas, mérhetetlen mértékű volt, és ezt a kettőt ilyen hihetetlen balanszban tudta tartani. A jazz sokszor megújította, olyan technikai invenciókat vezetett be, amiket előtte el sem tudtak képzelni, hogy ilyet lehet a szaxofonon csinálni. Egy olyan esztétikai alapvetést honosított meg, egy szikár, prédikátori mi volt ott, amivel a határtalanság felé tört, és vonzotta magával a zenésztársait, és hát azt gondolom minden hallgatót. És hát az egész ez egy hihetetlen istenes szemlélettel volt megtöltve. Talán ő volt az első ember, aki a spiritualitást tudatosan a jazzbe bevonta. Ő mélyen vallásos volt, és aztán ott a 60-as években kitárult a világ, és Coltrane is nagyon keményen és határozott kutatásokat végzett a kelet bölcsességei felé. Az idei védákat tanulmányozta, a meditáció felé fordult. Tehát valahogy így azt gondolom, hogy az emberiség őskultúrája így összeért minden ponton a kortárs zenével, és ő egy csodálatos szőtest tudott ebből készíteni, és ez örökérvényű is, megismételhetetlen, és valahogy olyan az ő öröksége, hogy így senki nem tudott hozzá magasodni, vagy hozzáérni, mert annyira egy ilyen kristálytiszta gömböt hozott ő létre ebből.
0: De mégis lettek követői?
1: Lettek követői, de maga elérhetetlen. Nagyon sok szaxofonosnak az atya, talán ez a legnagyobb zsákutca, amikor valaki megpróbálja. Igen, erre szokták mondani az ilyen különböző mostani videókban, hogy na, ezt ne próbáld meg otthon. Szóval a Coltrane zenéje és egy kis tőle, ezt ne próbáld meg otthon. Persze kis morzsáit emészgetjük, és amivel én magam foglalkozom, az talán az, hogy az ő vibrációját felfogni, az ő irányát, az ő alapvetéseit, az ő gondolkodásmódját, és azt összevetni az én, hát nem tudom, jelenemmel vagy küldetésemmel. De azt, amit ő tehát pontosan megpróbált, azt nem érdemes megpróbálni. Nekünk ő egy másik szellemben volt, azt gondolom, és ezt jól látni más mesterektől, és amikor így iratkoznak, mondjuk Branford Marsalis, vagy de Branford azt mondta nekem, hogy hát én is azt akartam, hogy úgy szóljak, mint a John Coltrane. de nem sikerült. Uh-huh. És akkor lett egy Ben Ford Morris, hogy összeki Grammy-díjas világklasszista.
0: Hát akkor abban meg ő van jelen, saját maga.
1: Igen, igen.
0: Arról majd még beszélgessünk egy kicsit, hogy akkor voltak éppen mit jelent az, hogy valakinek van egy mestere, vagy követ valakit. Uh-huh. Tehát mi az az energia, ami mégiscsak átvehető, és akár már az utód zenéjében is tetten érhető. Jövünk vissza Tóth Viktor szaxofonművész zeneszerzővel. Jazzy.

0: Az Intermezzo vendége Tóth Viktor szaxofonművész, zeneszerző. Ott hagytuk abba az előbb, Viktor, ami azt hiszem, hogy kimeríthetetlen téma, hogyha egy zenésznek, zeneszerzőnek van egy mestere, akit akár a szellemi úton követ, akár technikailag, akkor mi az, amit át tud venni tőle, hogy azért az ne legyen utánzás, meg hogy ő saját maga is benne legyen?
1: De azt hiszem, én egy olyan zenész vagyok, akinek a tradíció és az elődök és a mesterek nagyon-nagyon fontosak, a hagyomány nagyon-nagyon fontos. És erről sokat is mesélek a koncerteimen is, és előadásaimon is, és sokat tanulmányoztam őket, és gondolkodom rajta ma is. Ez egy dolog miatt van, mert a jelen csak akkor lehetséges, hogyha van múlt. És jövő meg biztos, hogy csak úgy lehetséges, hogy van múlt, és a jelenben azon gondolkozunk, hogy a múltat hogy szőjük a jövőbe. És a mestereknek a sugárzása azért nagyon fontos, mert ők valamifajta etalonként szolgálhatnak egy fiatal léleknek, valamit ők kik is teljesítottak, és ez majdnem, hogy teljesen mindegy, hogy ők zenészek, mondjuk egy zenész számára ez egy zenész, vagy más művészeti ággal foglalkozik, vagy esetleg nem is művész, hanem egy nagy lélek, vagy éppen úgy süti a rántott húst, hogy az fantasztikus. Tehát azt gondolom, hogy a nagy tudásnak a tiszteletéről van szó, amiről én gondolkodom. Az a félreértés, amikor egy mestert utánozni akar a tanítvány, mert ez nem lehetséges, mert minden ilyen ugye egy különálló entitások vagyunk, külön lélek, külön leszületés. Amiben lehet csatlakozni a mesterekhez, az meg egy másik gondolat, hogy mindenki, minden egyes ember egy is ugyanaz, és testvérek vagyunk. És a mester nem biztos, hogy fölöttünk áll 1000 kilométerekre, és nem biztos, hogy messze van tőlünk. Ezt a távolságot mi erőltetjük azzal, hogy a nagymester mekkora zseniális, és én mennyire kicsi vagyok hozzá. De azt gondolom, hogy a legnagyobb mester boldog, amikor látja, hogy a tanítvány mindent beradva próbál erre a mesteri, az ő mesteri szintjére feljutni. És igazából talán ez a törekvés, hogy a mester azt tudja, hogy mit nem tud, és egyfolytában képzi magát, és egyfolytában utat és irányt mutat nekünk, akik lejjebb vagyunk, hogy nem kell semmi más tenni, csak törekedni, és keresni, és folytatni. És innentől kezdve én is ugyanezt csinálom, mint a mesterek, mert az a kérdés, hogy csinálom-e. Ha csinálom, akkor viszont lesz eredménye. És ezt tudják a mesterek, és ezért mesterek.
0: Törekedni, keresni, és folytatni. Ezt mondtad az előbb. Coltrane születésének 100. évfordulója van. Ugye ebből az alkalomból is lesz majd egy októberi emlékkoncert, és a könnyen érthető jazz apropóján éppen ezekről is beszélgetsz majd a közönséggel.
1: Igen, így igaz. Most október 1-én a Fórum Budai Zeneházban tercett formációmmal, Hodek Dáviddal és Orbán Gyurival, akivel csak aztán érdekes lett a hallgatók, hogy 18 éve szakadatlanul játszunk együtt, úgyhogy egy eléggé kiforrott zenei nyelvünk van. Coltrane műsort fogunk játszani, Train in the Sky címmel, ahol a mester kompozícióit fogom az én olvasatomban előadni, valamint a saját Coltrane-hoz kapcsolódó muzsikáimmal szeretném ünnepelni az ő nagyságát. Szerintem ez egy különleges koncert lesz október 1-én, mindenkit szeretettel látok. Én nagyon szeretném kiemelni a mesternek a szellemiségét, a lelki aspektusát, tehát ez egyfajta közös meditáció is lesz a szabadságról, az elfogadásról és a pillanatról. Egyszerre szeretnénk a tudatnak muzsikálni, a szívnek, de ugyanakkor a láb is induljon be. Úgyhogy erről majd Hodek Dávid fog gondoskodni, gondolom, aki hát szerintem Európa egyik a legnagyobb volumenű dobosa, akivel egyébként 11 éves kora óta játszom együtt, szóval egy csodálatos szeldenyét, ezt lehet majd a fonóban hallani.
0: Azt mondtad, hogy közös meditációra készültök a közönséggel. Ehhez értő, érző emberek kellenek. Mindig azok jönnek, akiknek ott kell lenni azon az adott koncerten?
1: Én azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy érző, értő embernek kell lenni, az mindenki az. Csak néha nem vagyunk tudatában vagy nem merjük felvállalni azt, hogy érzünk is valamit, hanem egyszerűbb megvédeni magunkat, hogy állj, nem is gondolok semmit, állj, nem is akarok megnyílni, és én nem is akarok ebben részt venni. Én azt gondolom, hogy az a szerelem, ahogyan mi muzsikálunk, mert ez működteti ezt a triót, egyébként minden zenei megnyilvánulásomat, ez a tisztaság felé törés, vagy rosszalkodás is egyben a szabályos kockaságból kiszakadni vágyás, ez tud sármos lenni mindenki számára, mert a meditáció, amit említettem, azt nem úgy kell elképzelni. Nem az a meditáció, hogy én egy csendes szobában behuny szemmel elmérdek. A meditáció lehet az is, hogy egy kivilágított teremben minden energiapontomat és figyelmemet megnyitom egy történésre, és áramlok ezzel az egésszel, és hagyom, hogy aki bejött ezen az ajtón, az eltűnjön, és hagyom megváltozni magamat, megemelkedni, és egy másik szinten újjászületve hazamenni. Ez a célunk, ezért muzsikálunk, és ebbe próbáljuk a közönséget bevonni.
0: Köszönöm szépen. Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.
2: Jazzy.

0: A vonalban Tóth Viktor, szaxofon művész, zeneszerző, akivel arról is beszélgetünk az előbb, hogy vajon milyen volt az elmúlt hónap, és hát hogyan folytatódik a következő. Októberben, pontosabban október 8-án lesz a könnyen érthető jazz koncert sorozat egy része. Ugye itt Coltrane születésének 100. évfordulójára emlékeztek majd. Mi az, amit a közönséggel meg tudsz beszélni, akár zenében meg tudsz mutatni? Hogyan tudod felvillantani Coltrane lényegiségét, spiritualitását, életművének egy-egy szeletét?
1: Hát én nagyon örülnék, hogyha ezen az október elejé héten a közönség velünk tartana ezekre a koncertekre, ami elsőn a Fonóban lesz, másodikán a Jedermannban, és egyébként utána a Dunaszerdahelyen és Grázon fogunk játszani ugyanezzel a formációval. Ha végigkövetni ezt, milyen jó lenne, és aztán 8-án a Delamott palotában lenne arra lehetőség, hogy megbeszéljük, hogy mi is történt igazából. Ez a könnyen érthető jazz koncertbeszélgetésem egy missziós tevékenység az én életemben, mert azt gondolom, hogy az emberek nagyon nagy része a jazz egy ilyen össze-vissza muzsikának gondolják, ilyen hát félnek tőle, hogy ez ilyen összesz a dudálás, nincs egy dallam, nincs egy ritmus se, ez egy ilyen ez ilyen öncélú dolog, és nem az, és ez egy nagyon nagy félreértés, és ezen az előadáson ebben próbálok segíteni, úgy, hogy ez egy YouTube diszkó, és felvételeket játszom a jazz 100 évéből, a nagymesterektől, magyarázom azokat, és élőben szaxofonozom, és mutatom a lényegi dolgokat. Tárgyaljuk a történelmi hátterét. Az, hogy a jazzben milyen kommunikációs csatornák vannak, milyen szabályszerűségek. Egyes mesterek miben különböztek a másiktól, mind dolgoztak ők egész életükben, hogy tudtak egy egyéni hangot kialakítani. A ritmussal, az afrikai múlttal, a tánczenével, hogy is van az a lüktetés? És akkor hogy jön a spiritualitás ide, hogy jön a magasabb rezgések, hogyan jönnek ide, hogyan lehet a zene egy ilyen aranylétre a magasabb regészkerekhez. Úgyhogy Coltrane-ről is lesz sok szó, de azt gondolom, hogy így végig fogunk szaladni azon a 100 éven, ilyen lólépésekben. És a legfontosabb sarokpontokat szeretném én tárgyalni. Ez egy beszélgetés igazából. Tehát én is mesélek, fújok, de ennek a végére főként, de persze sokszor a közepén is, vannak kérdések, vagy lehetnek kérdések, és az egész egy közös beszélgetés erről, hogy tulajdonképpen ki mit is hall ebben a műfajban, ki mit is ért, vagy ki mit nem ért, és ezeket szeretném tisztázni. Egy célom, hogy a közönség többet értsen meg ebből az egészből, és több örömmel és több élménnyel tudjon gazdagodni a jazzzene hallgatása által.
0: Az improvizatív készség az ugye a jazz egyik alapvetése? Vagy nem feltétlenül?
1: De, mondhatjuk, bár azt is gondolom, hogy attól még lehet valami jazz, hogy abban a ponton nincsen improvizáció benne, például a big bandek muzsikájában, hogy ez egy nagyon hangszerelt, kötött struktúrájú dolog, és vannak benne improvizatív részek. De attól még, pont attól lesz jazzes, hogy az hogyan van eljátszva egy dallam, hogy hogyan lenne ez klasszikus zenész, vagy népzenés ez a dallam, és mitől az a belső lüktetés, vagy ez a frazírvilág, vagy ez a ritmika teszi jazzé. Aztán persze az improvizáció nagyon-nagyon fontos, mert hát semmi másról nem szól, mint zeneszerzésről, csak a jelen pillanatban. És valahogy nagyon rokon szerintem az élettel, meg a teljes élettel, hogy amikor azt ünnepeljük a jelen pillanatban, és azt tesszük meg, amit meg lehet tenni, és meg kell tenni, és meg merünk tenni, és ünnepeljük azt, hogy szabadok vagyunk. Ez kapcsolódik az improvizációhoz, azt gondolom.
0: De egyáltalán jelen tudunk lenni a jelen pillanatban, az adott pillanatban, ugye már ez egy nagy, nagy dolog.
1: Hát, igen, így igaz.
0: Viktor, hogyan folytatódik számodra az év? Ugye most az október elejé koncertekről beszélgettünk. Mi lesz később?
1: Igen, most, hogy említettem, sűrűsödés van, hála Istennek, októberben mindjárt, ahogy ez a környen érthető jazz előadás lemegy, ezután vonatra szállok, és Székely udvarhelyen Székelyudvarhelyen, Erdélyben a Kamara Zenei Fesztiválon fogok gyerekekkel dolgozni. Gyerekműsorom is van, ott a magyar népmesékre improvizálok, próbálok a kockasságtól mentesülni, és beoltani a fiatalokat, hogy tegyék ők is ezt. Tehát egy nagy buliról van szó, és egy szólókoncertem is lesz. Aztán pedig egy ugyancsak a tercettel egy európai turnéra indulunk, főleg lengyel területeken leszünk, egészen be fogjuk járni Varsótól Gdańskig, egészen az északi tengerig, aztán Krakkó vidékét, és hát próbáljuk vinni a magyar kultúrát, a kolcsonyi örökséget, a szabadság üzenetét, meg a bulizást, és a jó kedvet a színpadon, úgyhogy mindenkit szeretettel látom, kapcsolódjanak be a kis turnénkba.
0: Így aztán teljesen érthető, hogy időről időre a Tiszához kell menned egy kis titkos töltődésre. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltál.
1: Köszönöm, hogy itt lettem. Minden jót kívánok.
0: Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Záborszky Kálmánt, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
1: Brahms és Strauss magyaros dallamai nyitják a Szent István Filharmonikusok új évadát. A Szent István Filharmonikusok 2026. október 3-án ünnepi évadnyitó hangversennyel várja a közönséget a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Az évadnyitó koncert címe Brahms és Strauss variációk magyaros zenére. Én azt gondolom, hogy már maga a cím is felvet egy izgalmas kérdést, hogy mit is nevezünk magyarosnak egy zenében?
2: Főképpen egyszerű. A Brahmsnál ugye van egy négyik tétel, ami nagyon magyaros záró tétel. Ez főképpen egy bővített változat a magyar táncoknak. Tehát ez, és a másik részben javasol szigárbáróban részletek, és ez főképpen az egyetlen olyan operett, ami már Bécsbe készült, de ez magyar indítatása. Jókai Mor volt a ennek a darabnak, és Strauss, amikor olvast ezt a könyvet, akkor eljött Jókaihoz, és meg is beszélték a dolgot, és Jókait írta tulajdonképpen az egésznek a forgatókönyvét.
1: Ön ennek az estnek a karmestere is, és én biztos vagyok benne, hogy mindig izgalmas ilyenkor felkészülni erre, de az is nagyon izgalmas, hogy ugye Brahms G-moll zongora négyese Arnold Schönberg 1937-es nagy zenekari hangszerelésében szólal igen. meg. Ez a mű, ez hol helyezkedik el egyébként Brahmsnak az életművében?
2: Tudjuk, Brahms életében van gyökere ennek a dolognak, szellemi gyökere méghoz az, hogy Joachim József elvitte Brahmsot Schumannhoz azért, hogy megmutassa a Brahmsi darabokat, és Schumann megismertesse őket egymással. Hát ez a találkozott remekül sikerült, mert Schumann nagyon sokra értékelte Brahmsnak az adottságét és a darabjait. És egy érdekes dolog történt akkor, Schumannnak a felesége Klára Schumann volt, egy híres zongoraművész. Nála 14 évvel idősebb volt Brahmsnál, de egy kipattott egy plátói szerelem. Ez olyan mértékben erős volt, de közben az történt még, hogy Schumann megbolondult és öngyilkos lett, de az emségükbe kihalálták a Rajnából, de utána elbegyógyult időbe került, és aztán nem sokkal később következőben meg is halt. Igen, ám, de akkor egy érdekes dolog történt, mert Klára Schumann tartotta tulajdonképpen az egész családot, 7 gyerek volt Schumanntól, és ő kereste a mindennapi falatokra összezongorázta, nagyon jó zongorista volt. Olyannyira jó, hogy Liszt Ferenc is a legmagasabb szintről beszélt róla. Ez hallotta Liszt Ferenc Klárosomban zongorázni, és elmondtagadhatott tőle. Na, lényeg az, hogy ez, ugye ő tartotta el a családot, de el kellett menni zongorázni, hogy megélnek. És akkor Brahms oda költözött a Schumann családhoz, és ő volt szinte a babysitter. Igen, egész érdekes dolog ez is, és ugye közben aztán az a fajta szerelmi kapcsolat az elmélyült őmértékben, hogy hát képpen így valott Brahms Joachim Józsefnek írt egy pár gondolatot, hogy nem tudom, jobban csodálni, szeretem őt, tehát ez Klára Schumannra vonatkozott, egyszerűen megbaborázott. Gyakran vissza kell fognom magam, nehogy csöndbe megöleljem. Soha többé nem fogok hajlandó lányt szeretni, vagy legalábbis jelenleg egyáltalán nem is gondolok rájuk. Ők csak ígérgetik a mennyországot, még Klára személyében megtestesíti azt. Most ez egy fantasztikus valomás, és ez a kölcsönös plátói szerelem halálokig tartott, de ugye közben ugye Brahms mindenféle dolgokat komponál. Na most itt van ez a zongora négyes. Itt már az első három tétel az szinte Klára Schumann és a Brahms közötti kapcsolatról szól. A négyik tétel, azt említettem, az egy magyar felekezik és magyar tánc, és illetve cigány zene, mert ugye a Brahms ezeket a nótás könyveket kapta meg Magyarországtól, ami megjelent, és ebből csinálta magyar táncokat is, és többek között ezt is. De rengeteg fantáziát van. Na most lényeg az, hogy az első három tétel, tehát ez a kész kapcsolatról szól, nagyon szenvedélyes, szomorú, néha vidám, de rapszodikus anyag. A másik tétel az egy olyan érdekes dolog, hogy a dallamot mindig két hangszer játsza, és ez szinte adódik, hogy egyik a Klárosban, a másik a Brahms saját maga. És itt is az első részben a másik tétel intermezzozott tétel címe, hogy első részben nagyon szomorú, fájdalmas, bánatos dolgok vannak, a trióban pedig egy rendkívül boldog, felszabadult zené van. Aztán visszatér megint az első rész, és elég szomorúan fejeződik be pillanat alatt. A harmadik tétel szerintem a mű csúcspontja, ez egy szerelmi valomás. Ilyen gyönyörű zenét, és ez a teljes tisztelt és érzelem gazdag valami, és itt is az van, hogy a végén összeomlik. Szóval tulajdonképpen a betes nem létrejövő szellemi kapcsolat, ennek a bánat, a szomorúság is benne volt. Mert abszolút többször olvastam arról, hogy nagyon magába zárkozottan élt. Teljesen véletlenül vezélt a Mürzsuslágban, ez Bécstől 100 km-re van délre, és ő Brahms ott lakott. És azt láttam, hogy érdették is, hogy Brahms vég, tehát egy ilyen sétaút, Brahms többször járt egy útvonalon végig, és akkor szerintem az a kikapcsolódása, és ott ő elég magányosan, és elég morcos ember a hírében állt, tehát ez természetesen nem volt egy ilyen vidám valaki. Egyetlen egy dolog volt az, ami, akivel ő nagyon jobban volt, Johann Strauss. Nagyon sokra tartott, hogy Johann Straussnak a dallamáit, a fantáziáját, és mindig azt mondja, hogy bármi tudok ilyen dallamokat komponálni. Nagyon sokra tartotta. Ritka dolog, hogy egyik zeneszerző másikat ilyen nagyra tartsa.
1: Szóval,
2: mert minden szerző teljesen érthető, a saját maga gondolatvilágában él, és a másikat az nem sokra becsüli sokszor. Szóval, de hát az alkotók azok ilyenek, de ez nem baj.
1: Így van. Ugye a koncert október 3-án lesz, az ünnepi évadnyitó hangverseny. Igen. A MÜPÁ-ban, és hát Johann Strauss neve ismét előkerül, hiszen a műsor második felében. Igen. Az ő zenéje és művei következik. Hát itt aztán meg szerintem így öröm volt válogatni, én azt gondolom, ugye?
2: Hát igen. Mert tulajdonképpen a Cigánybáró nyitánnyal kezdünk. Most egy jó fotolog, ez nem egy vidám nyitány ez. Uh-huh. Hogy aztán fergetik és a vége, az egy másik dolog. De benne van a szomorúság, nagyon sok bánatos dolog van benne, ezt aztán szeretszabadul nagyon. És akkor leszünk a Cigánybárból a Barinkai belépő, a szólista Pap Balázs lesz, egy fiatal tenorista, operáciázban és operában is egyre többet énekel, és lesz még egy szólista, a Gebefüggő Renáta, ő marosvásárhelyi életőségű, most is énekel a Figaróban, operaházban, lehet hallani, de ő egy hegedűvész volt, és a marosvásárhelyi zenekarban volt, azt hiszem koncertmester is volt, tehát egy első osztályi muzsikus. És aztán kiderült, hogy van hangja, de nem is akármilyen. Korulatúr szoprán, de rendkívül könnyen énekes. Nagyon-nagyon egyszer dolgoztunk vele, és nagyon sokat várok a mostani koncertben. Énekli a kacagódat, énekli az óra duettet, a Pap Balázsát, ez egy felkeltéges darab, egy 4-5 perces jelenet a Denevérből, és akkor az Adél belépőjét, a kacagódat, tehát ez lesz, és akkor van egy-két. Közben bekezdett egy-egy polkát, azért, hogy át tudjon öltözni a művésznél. Ugye öltöző alatt van Anna polka, akkor van a furiózó polka, akkor az egy fantasztikus jó polka. Szóval ilyeneket kiegészítésképpen egy szórakoztató zene nagyon.
1: És hát ugye az egész koncert a Monarchia sok nemzetiségű, egymásra ható zenei kultúrájába kalauzol el minket. Ön, ha erre az időszakra gondol, akkor mi jut eszébe?
2: Hát itt általánosabban ezek az arabok, mert ezek minden Johann Straussnak a világa. Azért gondoljuk bele, hogy bátor gyerek volt Johann Strauss, mert ugye ő nagyon szimpatizált a magyar forradalommal. Oly mértékben, hogy ilyen a magyarba belekomponálta Rákóczi-indulót, amit hideglázás kapott mindig a bécsi udvar. Tehát ez egy mély gyökerű valami volt. Ugye Liszt volt az első, aki koronázási mésébe magyar dallamokat csinált, és benne van a Rákóczi motivum, tehát a és Liszt is egy kicsit piszkálta a bécsi udvar nóziát, és hát a Jossz meg magájú beleírta azt, amit gondolt.
1: Egy igazán jó hangulatú koncertre látogathatnak el tehát a hallgatók, amely ugye a Szent István Félharmonikusok október 3-ai ünnepi évadnyitó hangversenye lesz, mindez a MÜPA, Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Én kívánom, hogy teltház előtt zajlódjon ez a koncert, és nagyon-nagyon sokan legyenek.
2: Nagyon szépen köszönöm. Jó kívánsokat, szeretettel jó mindenkit, aki ráér.
1: Az elmúlt percekben Záborszky Kálmánt hallhatták, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt.

most pedig érkezem még néhány programajánlat. Októberben ismét határtalan dizájn kiállítás, ezúttal tárgyfotó és fotó tárgy tematikában a Kisseli Múzeumban. A Nemzetközi Dizájn

0: kitüntetett figyelmet fordítva a V4 országok művészeire és egyetemi hallgatóira. És életünk zenéje, a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának koncertjére is várják az érdeklődőket. A Fővárosi Nagycirkusz zenekara különleges zenei utazásra invitálja a közönséget. Október 3-án a klasszikus cirkuszi zenétől, a filmzenén, musicaleken, jazzen és rockon át egészen a nagyívű modern slágerekig csendülnek fel a dallamok. Neves előadó művészek, valamint táncos és artista produkciók teszik felejthetetlenné az estét. A cirkuszban a zenekar általában a háttérből, a magasból figyeli és kíséri a lélegzetelállító mutatványokat. Most azonban a zenészek kilépnek a fényre, birtokba veszik a porondot és megmutatják személyesebb arcukat a nagy közönségnek. Bemutatkoznak a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának kiváló szólistái, valamint meghívott vendégeik, muzsikustársaik és barátaik. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Bővítik a Tordai Sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámalifteket, gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Kamasz Melinda köszönti Önöket, és vendégem pedig Búró Szilárd, az Equilor pénzügyi innovációs vezetője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye a magyar kormány egyik legfontosabb vállalása az euró bevezetése volt, a piacok díjazták is ezt a vállalást, de nézzük meg azért részletesen, hogy milyen esélyünk van erre, mert jól hangzik, de mi az, ami megvalósítható?
2: Így van, alapvetően ennek kapcsán csináltunk egy elég mély vizsgálatot, sok oldalról megnéztük a dolgokat, és az, hogy lehetőségünk van, vagy reményünk van bevezetni az eurót, azt gondolom, hogy nem kérdés, inkább amikor lehet a kérdés. Tehát amennyiben a kormány valóban eltökélt, és végig is viszi azokat a folyamatokat, amikre ehhez szükség van, akkor igen, el tudunk jutni ahhoz, hogy Magyarországon is legyen euró. Ugye a kampány során elhangzott 2030-as dátum többször, ezt azonban érdemes tisztázni, hogy ez elsősorban arra vonatkozik, hogy az euró bevezetésének ennek az úgynevezett előszobájába kerüljünk, ami az ERM2-es rendszernek az elfogadása. Ehhez kell teljesíteni azokat a feltételeket, ami 4 különböző kategóriában határoz meg az Európai Unió. Ugye itt a költségvetés, az államadósság, az infláció és a hozam konvergencia az, amiknek egy bizonyos kategóriába vagy értékre kell eljutnia, hogy beléphessünk az ERM2-be.
1: Tehát a 2030 az az ERM2, ami egy előszobája gyakorlatilag az eurónak.
2: Így van, így van.
1: És ez a 4 dolog, amit említettél, ez megszorításokkal jár a lakosság részére, vagy pedig ez egy ilyen folyamat, és nem fogjuk érezni?
2: Mindenképpen egy folyamat, azt gondolom. Vannak olyan részei, amik nehezebben megugorhatóak. Ugye, ha a 2025-ös, tehát az előző évet megnézzük, akkor gyakorlatilag egyiknek se felelt meg olyan szinten Magyarország, hogy beszélhetünk. Így van. Viszont az idei év eddig eltelt részében az infláció már gyakorlatilag elérte, vagy olyan érték mutat, amik elfogadhatóak lennének, illetve a hozam konvergenciában is nagyon komoly változás történt, hiszen pont az, amit említettél, az az optimizmus, amit a piac is elkezdett árazni az euró bevezetés kapcsán, az sokkal lejjebb hozta a magyar hozamokat, sokkal közelebb az európai hozam szintekhez, tehát azt gondolom, hogy itt is a hátralévő időben ez már könnyen megugorható. Amivel a nagy probléma van, az a költségvetési hiány, ugye itt már többször jelezte a kormány, hogy az idei évben ez még várhatóan nagyon magas lesz, akár 7,5% is, és itt ugye 3% az unió elvárása.
1: Tehát az utóbbi időben, akik beléptek például a horvátok, vagy a bulgárok, vagy akár Szlovákia, az mind 3% alatti költségvetési hiánnyal volt?
2: Minden esetben, vagy a legtöbb feltételnél vannak enyhítő, vagy ilyen átmeneti időszakra vonatkozó enyhítések. Ez így van a költségvetési hiánynál, ha jól tudom, 3,5%-ig kell csak lejönni, és az ütemnek kell megfelelőnek lenni, tehát hogy a csökkenési ütemet kell igazolni az adott időszakhoz nézve az előző években. Már ezt is el tudja fogadni az unió, viszont még attól is nagyon messze vagyunk, tehát itt biztos, hogy komoly lépéseket kell tenni. A másik ugye az államadósság hiány, ahol most az a kalkuláció, hogyha az idei évben ez a várt 7,5% körül idei költségvetési hiány lesz, akkor 77% fölé ugorhat az államadosság.
1: De ott milyen előírás van például?
2: Ott 60%-ot
1: várnál. De ez hogy létezik? Mert ugye beszélünk az olaszokról is, de hát az egész unióban sem ennyi az átlag.
2: Így van, tehát az átlag nem ennyi, vannak kiugró országok, ugye ők jóval régebb óta az eurózóna tagjai, a közben való mozgásoknál, ugye láttuk Görögországot, a déli országokat, tehát azért voltak itt problémák, de ennek ellenére az unió igyekszik egy olyan határt meghúzni a belépéshez, amivel biztosítani tudja azt, hogy ne újabb problémás országokat vegyenek föl. Ugyanakkor talán itt az államadósság hiánynál van a legenyhébb megítélés, hiszen itt nem feltétlenül ezt a 60%-ot nézik, hanem van egy olyan kitétel, hogyha az előző 3 évben a csökkenés üteme megfelelt annak, amivel tartatunk e felé a 60% felé, akkor az már elfogadható. Tehát azt gondolom, hogy ez is megugorható, a legkritikusabb a költségvetés hiány, és itt ugye az lesz a következő időszaknak az egyik fontos pontja, hogy október végén, amikor a kormány ígérte, hogy a jövő évi költségvetést megismerhetjük, vagy annak tervezetét legalább megismerhetjük, hogy akkor ott mit fog vállalni azért, hogy tarthassunk.
1: Tehát valamiből muszáj lesz elvenni ahhoz, hogy tartható legyen a hiány, ugye? Vagy hát valahogy a bevételeket növelni, ami nem tudom, hogy fog menni.
2: Igen, azt gondolom, hogy ugye az egyértelmű, hogy a kiadás csökkentési lépéseket tett a kormány, tehát azon az oldalon már akár mondhatnánk, hogy rendben lehet, de valamiféle bevétel növelésre és is szükség lehet véleményünk szerint ahhoz, hogy az a 4-5% közötti költségvetés ilyen jövőre kellene ahhoz, hogy ez a folyamat tényleg a következő 3 évben működjön, az megvalósítható legyen.
1: Na és akkor hát nézzük azt, hogy miért jó nekünk ez az euró. Tehát ha bevezetjük az eurót, akkor az mit hat a magyar gazdaságra?
2: Hát a legfontosabb talán, és ez különösen az elmúlt évek után legfontosabb, hogy egy olyan importált hitelességet hozhatna, amivel az ország iránti bizalom az a irány, amit mutatunk, az a külföldi befektetőknek is egyértelmű lenne, és ugye gyakorlatilag azonnal megkaphatnánk a világ második legfontosabb devizáját. Most van egy közepes, vagy inkább az alatti megítélésű, gyakran nagyon volatilis, sokat mozgó devizánk, és ehhez képest kaphatnánk egy stabil fizető eszközt, tehát ez mindenképpen azt gondolom, hogy a legfontosabb. A másik az pedig a hozamok oldaláról közelíthető meg, tehát azáltal, hogy egyrészt kényszerünk is lenne, ahogy említettem, hogy közelítsen a magyarországi hozamszint az európaihoz, de nyilván ez egy folyamat is, hogyha eurónk van, akkor gyakorlatilag az ottani kamatok, az ottani hozam környezet ragad át jobban az országra, ez megkönnyíti a vállalatok finanszírozását, ugye alacsonyabb hitelekhez tudnak hozzájutni, és kinyit egy olyan kaput számukra, hogy azok a befektetők vagy kötvényvásárlók, akik magyar cégeket néznek ki maguknak, azok nem kell, hogy a deviza kockázattal foglalkozzanak.
1: És hát milyen kockázatai vannak, hogyha feladjuk az önálló monetáris politikát? Itt ugye meg tudjuk nézni tényleg a környező országokat, hogy náluk például hogy sikerült ez?
2: Igen, alapvetően itt amit fel kell adnunk, az a monetáris politika, és azon belül is főleg itt az árfolyamoknak a hatása. Sokszor mondjuk azt, hogy gyakorlatilag egy kis ország számára az, hogyha a devizája szabadon mozog, az lehetőséget ad, hogy bizonyos krízis helyzeteket jobban ki tud mozogni. Viszont azért itt az elmúlt időszak megmutatta, hogy talán Magyarország túlságosan függ már az eurózónától mindenféle gazdasági kapcsolódás miatt ahhoz, hogy ezt a mozgásterét teljesen ki tudja használni. Tehát nem tudtuk olyan jól, hiába volt ugye nagy forint gyengülés, amikor itt bejött akár a 2008-as válság, akár ugye a 2022-es események, nem tudtuk annyira megtartani a gazdaságunk lendületét azáltal, hogy a forintnak volt egy szabad mozgása. Tehát valóban elveszítjük a monetáris politikát, elveszítjük annak lehetőségét, hogy az árfolyam mozgásból adódóan enyhüljenek a külső hatások, de ennél szerintem sokkal többet tudunk nyerni.
1: Nagyon érdekesnek találom azt, hogy mi a helyzet azzal, amit tényleg azok az országok, akik beléptek nem régiben az eurozónában, azok azt hogy élték meg, mert azért például Horvátországban ott nagyon panaszkodtak arra, hogy őrült áremelés volt, tehát nem mindegy, hogy milyen árfolyamon megyünk be. Mit gondolsz erről?
2: Így van, tehát ez nagyon fontos lesz, hogy milyen árfolyamon rögzítik majd az eurót. Ezt is egyébként megnéztük az anyagunkban, hogy a többi országnál az euró bevezetés előtt hogyan alakultak az árfolyamok, és milyen hatása volt az adott gazdaságra ennek. És talán két fontos példát érdemes kiemelni, a szlovéneket és a szlovákokat, mert ott két teljesen ellentétes irány volt látható. Ugye a szlovének devizája gyakorlatilag a bevezetés előtt látványosan gyengült, és úgy kerültek be végül az euróba. Ez egy kicsit mesterséges is volt, mert a jegybank folyamatosan leértékelte a szlovén tollárt. A szlovákok viszont engedték a szabad mozgást, ami az optimista megelőlegezett bizalom miatt egy folyamatos erősödést eredményezett a koronánál, tehát egy nagyon erős szinten került be a szlovák gazdasága az euró övezetbe, és ez érezhető is volt egyértelműen az utána következő években. Nyilván belejátszott a rákövetkező gazdasági válság is, de
1: tehát, hogy ők nem jártak jól.
2: Igen,
1: tehát nem jó nagyon erősen bekerülni.
2: Valahol a példák azt mutatják, hogy nem szabad nagyon erős árfolyammal belépni az euróba, mert annak később a gazdaság inkább megissza a levét.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy ha most átszámolnánk mondjuk az átlagfizetéseket euróba, akkor tényleg ilyen 1300 euró körüli átlagfizetés van, azért az nagyon alacsony, nem?
2: Így van, hát ugye ez, hogy úgy mondjam, euró bevezetéstől függetlenül azért már nagyon sok statisztikánk van, ami euró alapon mutatja itt a magyarországi béreknek az alakulását, illetve összehasonlíthatóságát, ebben valóban sokat kell még fölzárkóznunk. Nem feltétlenül azt gondolom, hogy ebben az euró egy csodaszer lenne, hogyha bevezetjük, de talán az egyéb hatásai miatt ebben is elérhetnénk sikereket, és lehetne egy egyértelmű felzárkózó irány a bérek tekintetében.
1: Tehát pont azért, mert hogy akkor egyértelműen összehasonlítható, hogy 1300 euróból mondjuk sehol nem él meg nyugaton senki.
2: Pont azt mondom, hogy nem feltétlenül emiatt, hanem inkább az egyéb hatások, hogy a gazdaságnak a lendületét, amit adhat a vállalatoknak, azt a pluszt, amit adhat ez az euró bevezetés, azt talán visszaköszön a bérszintek felhozatalában is.
1: Uh-huh. Mennyire jellemző az, hogy azok az országok, amelyek csatlakoztak az euró zónához az utóbbi időben már szinte eurót használtak. Nálunk azért ez nem annyira jellemző.
2: Azért ebbe is nagyon széles a skála, hogy itt közel 10 országot vizsgáltunk meg, akik korábban az elmúlt 20 évben beléptek az euró övezetbe, és valóban volt olyan, aki már előtte is sokat használt eurót, ugye te is említetted a horvát példát, ott például a gazdaságnak nagyon nagy része zajlott már euróban a turizmus ereje miatt, és egyéb hatások miatt, de azért volt olyan, ahol ez egyáltalán nem volt még jellemző, például a szlovákok, akikről szintén beszéltünk, ott azért nem volt ennyire beágyazódva még az euró a bevezetés előtt, úgyhogy ebbe is nagyon változatos, hogy ki viszonyult ehhez. Azt viszont egyértelműen lehetett látni ezeknél az országoknál, hogy maga a társadalom az pozitívan reagált, tehát az, hogy innentől kezdve nem kell azzal foglalkozni, hogyha bármilyen utazáshoz devizát kell váltani, vagy egyáltalán, hogy árakat összehasonlítson. Tehát az átlagember életét azért alapvetően egyszerűsíteni az, hogy eurót kell használni itt is.
1: Milyen hatással van az euró bevezetés az ingatlan piacra, vagy a lakáshitelekre?
2: Ugye a hitel fronton, ahogy említettem, ott egy komoly pozitív hatás lehet azáltal, hogy a hozamok alacsonyabb szintre kerülnek úgy általánosságban, és ez mindenképpen a lakáshiteleknél is megjelenhet. Sokkal könnyebb finanszírozást biztosítana, hogyha lejjebb tudnánk hozni ezeket a kamatszinteket, és tartanánk az euróövezet kamatszintjéhez. Úgyhogy itt mindenképpen egy pozitív hatás. Magára az ingatlan piacra igazából nehéz egyértelműen kijelenteni azt, hogy csak maga az euró bevezetése az bármilyen hatással is lenne. Már most is látjuk, hogy jelentős külföldi érdeklődés van, főleg a budapesti ingatlanok, de jobb vidékieken is már
1: egyre több külföldi befektető van. Igen, de nincsen az árfolyam probléma, szóval, hogy ilyen az árfolyam, akkor többet ér az ingatlanom, ha olyan, akkor kevesebbet. Mert ugye azt mondják, csak azért kérdezem ezt, mert azt mondják, hogy például a németek felvásárolták a görög ingatlanokat annak idején is, hogy azért Olaszországban is erőteljesen megjelentek, amikor ugye a csatlakozás volt.
2: Így van, tehát ez a hatás egyértelműen látható. Az, hogy ez felgyorsulhat-e az euró bevezetésről, azt én nem gondolnám, tehát azért már most is látjuk ezeket a befektetői megközelítésű felvásárlásokat. Ez inkább az ár különbözet miatt van, tehát hogy egy ideig tényleg olcsónak számítottak a magyar ingatlanok. Most már ebben azért nem vagyok biztos. Tehát az elmúlt 2-3 évben azért megint volt egy olyan drasztikus ingatlanár emelkedés Magyarországon, ami most már szerintem nem teszi annyira olcsóvá még a német befektetőknek sem a magyar ingatlanokat.
1: Na és akkor most tényleg nézzük meg azért, azt hiszem, hogy Horvátország tavaly vagy tavaly előtt csatlakozott? Már nem is tudom.
2: Tavaly előtt,
1: ugye Bulgária évelején, hogy milyen tapasztalataik vannak nekik bejött, bár mondjuk ugye mondtuk, hogy Horvátországban szinte már eurót használtak.
2: Igen, ugye alapvetően az mindenhol megfigyelhető volt ennél a két országnál is, hogy az euró bevezetése egy minimális inflációs nyomást azért okoz, tehát van egyfajta áremelkedés azáltal, hogy megtörténik a bevezetés, ugyanakkor az sem mindegy, hogy ez milyen környezetben jön, ugye ezért is fontos, hogy ezeket a konvergencia feltételeket tudja tartani az adott ország, hiszen ha most 2%-os vagy 1,5%-os inflációnál jön egy ilyen plusz fél 1%-os euró bevezetési nyomás, az még azért abszolút kezelhető, de valóban ezzel a legtöbb esetben számolhatunk, de ennek általában a következő 1-2 évben kifut a hatása.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy inkább előnye van, tehát ti egyértelműen azon a véleményen vagytok, inkább előnye van.
2: Igen, tehát mi most úgy látjuk, hogy a jelenlegi helyzetben ez alapvetően segíteni tud az ország megítélésén, a befektetési hajlandóságon, és azáltal, hogy a vállalatoknak a finanszírozhatósága is könnyebb lesz, maguknak a gazdasági szereplőknek is a lehetőségein segíteni tud.
1: Mi az a reális dátum? Mert mondtad, hogy a 2030 az inkább az előszoba. Mi az a reális dátum, amikor Magyarországon tényleg átállunk a forintról az euróra?
2: Mi úgy számoltunk, hogy ha valóban tudja tartani a kormány ezeket az ígéreteit, és a 2030-as évre elérjük ezeket a konvergencia szinteket. A legtöbb országnál 2,5-3 év volt, amíg átléphettek az euróba, tehát egy 2033-as tényleges euró bevezetést látunk most elérhetőnek, de mondom, ez nagyon fontos lépés lesz most októberben, hogy a jövő évi költségvetésben mennyire lesz a kormány elhivatott ennek a euró bevezetésnek az
1: tehát
2: irányába.
1: A hiány csökkentésére.
2: Így van.
1: Mi van akkor, amikor bevezetik az eurót, akkor mit csinálnak a jegybankok? Tehát az sokkal kisebb csapattal üzemelnek majd? Mert most is azt hiszem, hogy több ezer ember, de biztos, hogy 1000 ember fölött dolgoznak az MNB-ben.
2: Azt gondolom, hogy azért az alapvető feladataik lényegesen nem változnak. Van egy-két olyan dolog, amiben ugye kevesebb
1: teendőjük van.
2: Teendő vagy akció van, de elsősorban talán itt a monetáris politikai döntéshozók az, akiknél ez lecsapódik. Azt gondolom, hogy alacsonyabb szinteken nem érinti ez a dolgozókat, tehát azokat az elemzéseket ugyanúgy meg kell csinálni a mindenféle gazdasági kontroll és a hatóság által biztosított környezetet ugyanúgy kell biztosítani, tehát azt gondolom, hogy ettől nem kell arra számítani, hogy az MNB-nek le kell felezni mondjuk az állományát.
1: Na, majd várunk akkor vissza a közeljövőben is, hogyha euróról lesz szó. Nagyon szépen köszönöm Búró Szilárdnak, az Equilor pénzügyi innovációs vezetőjének, hogy itt volt a velünk, és hát gyógyulás, mert hát mondtad, hogy azért éppen belefutsz valami influenzába.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Jazzy.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Október 1-én az én drága anyukám születésnapján reggel 6:30. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt vannak velem. És tudjuk, hogy ezen a héten a magyar népmesét ünnepeljük, hiszen 1859-ben, szeptember 30-án, igazából tegnap volt szeptember 30-a, született Benedek Elek, a nagy mesélő, meseíró, mesegyűjtő. Kevesen tudják egyébként, hogy országgyűlési képviselő is volt. Szóval, hogyha van kedv, akkor írják meg, hogy önöknek melyik a kedvenc meséjük. Nem kell az a jelző, hogy népmese, az sem baj, hogyha nem magyar, hanem mondjuk külföldi, azt is szívesen veszem és beolvasom. Induljon tehát a mai Jazzy reggel a Business Class, és gyűjtsük össze a kedvenc meséinket.

0: Business Class, a prémium gazdasági koktél.
1: Ez a Business Class október 1-én, az én drága anyukám születésnapján reggel 6:30. SMS számunk 0630 20 10 909, a mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt vannak velem, és ahogy említettem, ezen a héten a magyar népmesét ünnepeljük, hiszen 1859-ben, szeptember 30-án született Benedek Elek, a nagy mesélő, meseíró, mesegyűjtő. Kevesen tudják egyébként, hogy ő országgyűlési képviselő is volt. Úgyhogy ha van kedvük, akkor írják meg, hogy önöknek melyik a kedvenc meséjük. Hogyha nem népmese, az sem baj, és ha nem magyar, azt is szívesen veszem. De még ezek előtt, mielőtt beolvasnék néhány üzenetet, elmondom, hogy mi lesz a mai adásban, mert hogy 7 óra után például képzeljék el, hogy a világ legjobb 250 egyeteme közé került a Semmelweis Egyetem, a SOTE. A hír kapcsán dr. Herman Péter oktatási rektor helyettest hívjuk majd telefonon. Aztán kicsit később 7:30 után az őszi autófelkészítésről és a hideg, nedves időben legfontosabb autós teendőkről lesz szó. Bögös Sándor autós újságíróval, műsorvezető kollégával beszélgetünk majd. Ugye sokan kiszokták pipálni ezt azzal, hogy mondjuk a nyári gumit télire cserélik, pedig ennél azért ez egy sokkal összetettebb kérdés. 8 óra után az amerikai és a kínai üzleti kultúra különbségeiről beszélgetünk majd Móró Tamással, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiájával. Aztán 8:30 után a Bosch és a Richter közös kutatása kapcsán megnézzük, hogy milyen a hosszú és jó minőségű élet, valamint hogy a technológia hogyan kapcsolódik mindehhez. Bodó Teodórával, a Bosch csoport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatójával beszélgetünk. 9 óra után témánk, hogy lemondott a szerb elnök Alexander Vučić, vendégünk Németh Ferenc, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lesz. 9:30 után pedig egy gyémánt érkezik a stúdióba, Kozma Orsi, vele idézzük majd fel első szólóalbuma, az Egy szó történetét, amely 20 év után most újra megjelent, digitálisan is elérhetővé vált. No és akkor néhány üzenet a kedvenc mesék vagy népmesék okán, mert hogy ezen a héten a magyar népmesét ünnepeljük. Sziasztok, jó reggelt! Nekem minden Mátyás királyról szóló mese tetszett, szívesen nézem újra ezeket, de a Tom és Jerry is örök klasszikus, legyen szép napotok, üdv, Gergő! Aztán érkezett még egy 087-es végűről, Laci írja, neki a Több sincs királyfi a kedvenc meséje, és még egy 789-es végűről, János azt írja, hogy a pompom, hú, a pompomot én is nagyon szerettem, meg eleve Csukás István összes meséjét. No, folytatódik a Business Class, aztán elmondom, hogy milyen érdekes dolgok történtek a mai napon.

0: Business Class, a prémium gazdasági koktél.
1: 6 óra 41 perc van, jó reggelt kívánok, Pachman Péter vagyok, október 1-e van, és tulajdonképpen 06302010909 a magyar népmesét ünnepeljük ezen a héten, hiszen 1859-ben, szeptember 30-án született Benedek Elek a nagymesélő. Tudom, hogy október 1-e van, ráadásul ez én drága anyukám születésnapja is, de a lényeg az, hogy ezen a héten a népmesék vannak a fókuszban, már ami az emlékezést illeti. Laci írta egy 087-es végűről, hogy neki a Több sincs királyfi volt a kedvenc meséje, János pedig a Pompomot említette egy 789-es végű számról, Gergő pedig azt fejtette ki, hogy neki minden már Mátyás királyról szóló mese tetszik, de a Tom és Jerry-ket sem veti meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy írtak, tartsák meg jó szokásukat, 0630 20 10 909. Egyébként ma a Malvinok plusz a Bazsók, a Dikék, az Euridikék, a Ludovikák ünneplik a nevük napját, és nagyon boldog születésnapot kívánunk azoknak is, akik ünnepelnek. 1881-ben egyébként ezen a napon született William Edward Boeing, amerikai mérnök, a Boeing gyár alapítója, tudják, a híres repülőgépekről van szó, meg egyébként a Boeing gyárban nem csak repülőgépeket, hanem egyéb hadászati eszközöket is gyártottak. 1924-ben született ezen a napon Jimmy Carter, az amerikai Egyesült Államok 39. elnöke, aki egyébként 100 évig élt, mert hogy 2024 óta, mindössze 2 évvel ezelőtt távozott, 2024 óta nincs közöttünk, és 100 évet élt amerikai elnökként. Ahhoz képest egyébként, hogy szerintem az elnöki állás mennyire stresszes, Carter nagyon szépen rátszáfolt arra, hogy az élet lehet hosszú is és tartalmas. 1935-ben született ezen a napon Julie Andrews, Oscar-díjas angol színésznő, aki egyébként nem csak Oscar, hanem Golden Globe, meg Emmy, meg BAFTA-díjas is. Énekesnőként is dolgozott, meg íróként is. Broadway sikerei egyébként a My Fair Lady, vagy például a Camelot után a Mary Poppins főszerepével nyert Oscart, aztán világhírét a Muzsika hangja című musicallel erősítette. 1945-ben született Molnár Piroska, Kossuth-díjas magyar színésznő, a Nemzet színésze. 2 évvel később, 1947-ben pedig Som Lajos, magyar zenész, gitáros, az ikonikus Piramis zenekar vezetője. Szegény Som Lajos 2017 óta nincs köztünk. És 1989-ből említenék még egy Oscar-díjas amerikai színésznőt, aki egy picit elfeledett, vagy legalábbis nem annyira híres a neve, Brie Larsonról van szó, aki pályafutását gyerekszínészként kezdte a Disney Channel filmjeiben, aztán a kritikai áttöröst a Short Term című film hozta neki, és amiért Oscart kapott, az pedig a Szoba című film, de ezért egyébként nem csak az Oscart zsebelte be, mint a legjobb női színész, hanem a BAFTA és a Golden Globe díjakat is. És vannak érdekes világnapok ma. Például október 1-én ünnepeljük az idősek világnapját, az ENSZ 1991 óta tartja ezt a napot. Aztán szintén október 1-én van a merrák elleni küzdelem világnapja, illetve a vegetáriánus világnap, sőt, képzeljék el, olyan is van, hogy fájdalomcsillapítás világnapja, azt is ma ünnepeljük. Aztán a zene világnapja, talán ezzel kellett volna kezdenem, ha már rádió, ha már jazzy rádió és remek zenéket adunk itt önöknek, az UNESCO Yehudi Menuhin kezdeményezésére nyilvánította október 1-jét a zene világnapjává. Célja pedig a zenei értékek és a zene társadalmi jelentőségének hangsúlyozása. No és akkor még egy üzenet, egy 871-es végül, nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt, kedves Péter, nekem a kedvenc mesém a Holle anyó, és remélem, hogy az idén a szorgos lány megy oda és jól megrázza azt a Dunnát, de még mesében, ami ugyan nem népmese, nekem nagyon tetszik a VUK. Nagyon szépen köszönöm a drága hallgatóknak, tartsák meg jó szokásukat. Szóval a lényeg az 0630 20 10 909, hogy ezen a héten ünnepeljük a magyar népmeséket, úgyhogy ha van kedvük, írják meg, hogy önök számára melyek a kedvenc mesék. Elejthetjük azt a jelzőt, hogy népmese, elég, hogyha csak annyit mondunk, hogy mese.

0: Business Class, ahol prémium gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: 6 óra 50 perc van, a mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És ugyan október 1-e van, és az én drága anyukám születésnapja, de ettől függetlenül még tegnapra visszautalva, tulajdonképpen, mint hogy tegnap született szeptember 30-án Benedek Elek, a nagy mesélő, meseíró, mesegyűjtő, arra vagyok kíváncsi, hogy önök számára melyek a kedvenc mesék, vagy mondjuk melyek voltak a kedvenc mesék a gyermekkorukból. És nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan írnak és ilyen aktívak, mert hogy Judit az imént azt írta, jó reggelt, kedves Péter, nekem a kedvenc mesém a Holle anyu, és Judit hozzátesz, hogy reméli, hogy ezt a Dunyhát most jól meg fogja rázni, azaz, hogy jó sok hó lesz télen, és nagyon szereti még a Vukkot. Aztán Gergő írta azt, hogy mindenféle Mátyás királyról szóló mesét imád, de emellett egyébként nagyon szívesen nézi a Tom és Jerry sztorikat is. Laci egy 087-es végűről jelentkezett, ő a Több sincs királyfit írta, míg János egy 789-es végűről a Pompom meséket, és hogyha már szint kell vallani, a Pompom meséket én is nagyon szeretem.

0: Business Class, ahol prémium gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Jó reggelt kívánok, Pachman Péter vagyok. Tulajdonképpen most a híreket kellene hallanunk, amit mindjárt egyébként hallunk is, de annyira sokan írnak és annyira kedves üzeneteket, hogy be is olvasom gyorsan őket, hogy nehogy bármelyik kimaradjon. Ugye azt kérdezzük önöktől, hogy önök számára melyek a kedvenc mesék, akár gyerekkorból, akár mostanában. Az jutott eszembe, hogy én ugye itt az imént letettem a voksomat a pompom mesék mellett, de például én a Harry Potter első két kötetét, ezek ugye több száz oldalas kötetek, a nagyfiamnak annak idején személyesen olvastam fel, és nagyon megszerettem Harry Pottert is, pedig igazából nem nevezhető az népmesének. Úgyhogy hagyjuk is a népmesei jelzőt, általában véve a meséket keressük. Na hát, György Fine írt egy nagyon kedves üzenetet egy 706-os végű számról. Jó reggel, Jazzy! A kedvenc meséim azok, amelyeket a férjem ír a kislányainknak. Fantázia mese néven fel is tölti őket a platformokra. Hát ez csodálatos magyarul. Olyan mesékről van szó, amelyeket apuka ír a gyerekeknek, és azokat felolvassa. Imádom, óriási, tényleg liba bőr. Aztán 120-as végű számról írja Gábor, mindig vártam a Frédi és Béni vagy a Gyalogkakuk következő részét, és természetesen Pumukli is nagy sztár volt. Nagyon szépen köszönjük Gábornak is. Aztán érkezett egy 425 végű számról egy üzenet, az én nagy kedvencem Süsü, a sárkány. Aztán, ahogy az előbb mondtam, egy 871 végűről írta valaki, hogy neki a Holle anyó és a Vukka kedvence, de Gergő is jelentkezett, aki Mátyás királyról, illetve Tom és Jerryről néz szívesen meséket. Aztán volt itt Lacitól a 086-es végű számról egy üzenet, több sincs Királyfi, és János írta egy 789-es végűről, hogy a pompom. No, jöjjenek a hírek, aztán folytatjuk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigenlést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Letartóztatták Sesták Miklóst. Az országos rendőr főkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja

0: részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a Sóbánya végig látogatható lesz. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Egyelőre jelentősebb torlódás csak az M3-as bevezető szakaszán az M0-as csomóponttól, illetve az Üllői út Könyves-Kálmán körút csomópontban várható, de folyamatosan élénkül a forgalom. Baleset is történt a budai alsó rakparton a Margit híd közelében. Nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben a Megyeri úton a Szondi utcánál, és sávlezárásra készüljenek a Kerepesi úton kifelé a Baross térnél. További jó utat kívánok Önöknek!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel itt a Jazzin.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Október 1-én az én drága anyukám születésnapján reggel 7 óra múlt 4 perccel. SMS számunk 0630 20 10 909, a mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt vannak velem, és nagyon köszönöm, hogy ilyen aktívak, mert hogy ugye ezen a héten a magyar népmesét ünnepeljük. 1859-ben szeptember 30-án született Benedek Elek, a nagy mesélő, meseíró, mesegyűjtő, akiről amúgy kevesebb

kapcsán tudják, hogy országgyűlési képviselő is volt. Szóval, hogyha van kedvük, írják meg, hogy önöknek melyik a kedvenc meséjük. Nem kell, hogy népmese legyen, az sem baj, hogyha nem magyar, azt is szívesen veszem, és akkor olvasnék is párat. Laci azt írta egy 087-es végű számról, hogy a több sincs királyfi, aztán János egy 789-es végűről, hogy a pompom mesék, ezt hozzátettem, hogy ezt én is nagyon szeretem, nem mintha a több sincs királyfit nem szeretném. Aztán Gergő írja, sziasztok, jó reggelt, nekem minden Mátyás királyról szóló mese tetszik, és szívesen nézem a Tom és Jerry filmeket is. Aztán Judit azt írja, hogy jó reggelt, kedves Péter, nekem a kedvenc mesém a Holle anyu, és Judit hozzáteszi, hogy reméli, hogy ezt a bizonyos dunyhát most idén jól meg fogja rázni, azaz, hogy nagyon sok hó lesz tulajdonképpen itt Budapest környékén, de még mesében, ami ugyan nem népmese, Juditnak a másik kedvence a VUK. Aztán azt írja egy 425 végű számról egy drága hallgató, az én nagy kedvencem Süsü a sárkány. Aztán egy 120-as végűről azt írja egy hallgató, hogy mindig vártam a Frédi Béni vagy a Gyalogkakuk következő részét, és természetesen Pumukli is nagy sztár volt. Szép napot, Gábor. Aztán egy 706 végűről, ezt imádom, ezt az üzenetet, nem mintha többit nem szeretné. Azt írta Györfiné, hogy jó reggel, Jazzy, a kedvenc meséim azok, amelyeket a férjem ír a kislányainknak. Fantázia mese néven egyébként fel is törti a platformokra, tehát amiket apuka megír, azokat felolvassa a kislányoknak. Imádom ezt az üzenetet. Aztán Zsuzsi írt Bajáról, ja, Zsuzsi, nagyon szépen köszönjük, hogy Baján is hallgatsz bennünket. Egyébként ezt már többször elmondtam, mert Zsuzsi nagyon szeret nekünk írogatni. Szóval szép jó reggelt, kedves Jazzy, az én kedvenc mesém az Ecetes üveg lakója. Aztán érkezett még egy Pétertől egy 894 négyes végű számról. Jó reggelt, a Grimm mesék nálam a non plus ultrák. Jó munkát, üdvözlettel, Péter. Hát nagyon szépen köszönjük, imádom, hogy ilyen gyakran, vagy ilyen aktívan benne vannak az adásban. Nem sokára arról beszélgetünk, hogy képzeljék el a Sotét, a Semmelweis Egyetemet a világ 250 legjobb egyeteme közé választották. No, mindjárt ez lesz a téma.

0: öveket bekapcsolni.
1: Indul a Business Class.
2: Illetve már tart is a Business Class. Pachman Péter vagyok, jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. 7 óra múlt 10 perccel, és ahogy említettem, a Sotéről lesz szó, pontosabban a Semmelweis Egyetemről, mert hogy újabb komoly mérföldkőhöz érkeztek. A Times Higher Education 2027-es világrangsorában a 247. helyre kerültek, vagyis a világ 250 legjobb egyeteme közé. Tavaly még a 272. helyen álltak, ráadásul nem csak Magyarországon, hanem a kelet-közép-európai régióban is ez lett a legmagasabban rangsorolt egyetem. A telefonnál dr. Herman Péter, a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettese. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Azt kell, hogy mondjam, bocsánat, nem feltétlenül rádióbarát ez a szó, hogy nagyon menő ez a dolog, de tényleg az. Szóval, amikor meglátták a 247. helyet, akkor mi volt az első gondolatok? Ugye, ahogy az imént is mondtam, a 272. helyről léptek egy év alatt a 247. helyre, ami szerintem egy igenis látványos ugrás.
3: Igen, köszönöm, hogy ön is így gondolja. Természetesen az első gondolatunk nagyon örültünk. Azt tudni kell, hogy mi már elég régóta, több éve a legjobb 300-ban vagyunk, ahogy ön is említette, tavaly is a 250 és 300 között, a 272. helyen voltunk, és 25 helyet most sikerült előrelépni. Ez azt jelenti, hogy jó úton haladunk.
2: Ugye egy laikus számára ez tényleg nagyon menő módon hangzik, hogy a világ 250 legjobb egyetemek között van a Semmelweis Egyetem, de szakmai szempontból, vagy önök számára ez mit jelent? Mit tud az egyetem maga, amitől ide került ön szerint?
3: Ez nagyon nehéz megfogalmazni, ez nem egy öncélű dolog ez a ranking, azt azért tudni kell. Mi egy orvos egészségtudománnyal foglalkozó egyetem vagyunk, és azért az fontos, hogy a központban a beteg van, hogy ő a legjobb ellátást kapja. Mind az oktatást, mind pedig a kutatást ennek a célnak kell alávetni. És ez hogy néz ki a gyakorlatban? Ugye amit egy ilyen ranking díjaz, például, hogy hány publikáció, azok a publikáció milyen minőségűek, magyarul mennyien hivatkoznak rá. Igen, ám, de hogyha megjelenik egy ilyen publikáció, ami ráadásul rangos, hiszen sokan hivatkoznak rá, hát az meg fog jelenni a betegellátásba is, mármint a benne levő tudás. És ez mind-mind a betegellátási érdekét szolgálja. Ugyanúgy az oktatás is. Az oktatásnál fontos, hogy relatív kis csoportos oktatást vezessünk be. Egyébként az utóbbi időben kifejezetten ebbe az irányba mentünk el, és hogy gyakorlatorientált legyen ez a képzés. Ezt is ez a ranking jutalmazza. Mit jelent a gyakorlatorientált képzés, és miért fontos ez? Ugye mi arra képzünk orvosokat, gyógyszerészeket, fogorvosokat és egészségügyi szakembereket, hogyha kimennek a végzés után a piacra, akkor azt az igényt, amit ott elvárnak tőlük, azt próbálja szolgálni. Tehát ez nem egy öncélú dolog, ez a rankingbe való jó szereplés, hanem ezt kell, hogy szolgálja.
2: Péter, én nagyon örülök, hogy behozza azt, hogy mit jelentenek ezek a dolgok a gyakorlatban, és én itt azért elolvastam, hogy ugye 5 nagy területet vizsgáltak, az oktatás, a kutatás, a környezet, a kutatás minőség, a nemzetközi orientáció és az ipari kapcsolatok területeit, és itt kiemelném a kutatás minőséget, ahol a világ 166. helyén áll a Semmelweis. Ez óriási dolog. Még komolyan mondom, még magam is bele borzongok ebbe, hogy így belemondtam, vagy az éterbe. Szóval mit jelent ez a gyakorlatban? Több és jobb publikáció, több idézettséget, vagy nemzetközi együttműködéseket?
3: Ez azt jelenti konkrétan, hogy a szakterületi idézettségünk ennyire jó, tehát magyarul a többi orvosegyetemi és azon belül a különböző disziplinákat véve, ezeken belül összehasonlítva a többi szakterületi idézettséggel mi kétszer jobbak vagyunk, mint az átlag. Ez konkrétan ezt jelenti, és azt, hogy a megadható 100 pontból 96,6 pontot értünk el ezzel, tehát ez tényleg kifejezetten jó eredmény. Ez az, amit előbb próbáltam úgy fogalmazni, hogy nem mindegy, hogy hány publikációt jelenik meg, hanem azoknak olyan fajsúlyú újságokban kell megjelenni, és olyan témáról kell, hogy szóljon, hogy ezt sokan gondolják fontosnak, és sokan idézzék. Hát ez ezt jelenti.
2: Igen, és az oktatást is kiemelném, mert hogy ott is nagyon előkelő helyen, a 242. helyen állnak. Mitől lesz majd egy orvosképzés nemzetközi összehasonlításban is igazán jó? Mennyire változott meg az elmúlt években az, amit egy hallgatóval szemben önök elvárnak?
3: Például, ami előbb is próbáltam utalni rá, hogy a kis csoportos oktatás felé próbáltunk menni, tehát a hallgató-oktató arány is javult. Például ebben a mutatóban ezt nagyon komolyan veszik. Komolyan veszik azt is, hogy a különböző doktori fokozatot megszerzők aránya milyen, tehát mennyien szereznek például PhD fokozatot, MTA doktori fokozatot, tehát ezeket mind-mind jutalmazza ez a ranking, és természetesen ez visszaköszön a mindennapi gyakorlatba is, hiszen az, hogy valaki tudományt csinál, és abban elér mondjuk egy PhD fokozatot, az azt jelenti, hogy ő abban a, azon a területen elmélyed, és nyilván ez vissza fog csapódni a betegellátásra is, illetve az oktatásra is.
2: Ja, hát ez a kis csoportos sztori, amit itt most említ Péter, az nekem a gyengén például. Én ugye nem orvosként, hanem bölcsészként végeztem, de emlékszem arra, képzelj el, amikor angol szakon egy hatalmas terembe be voltunk terelve 200-an, és ott kellett másfél óra alatt azt a 200 embert valamilyen formában megmozgatni, gondolhatja, hogy mennyire sikerült, semennyire. Ezért mondom azt, hogy kis csoportokban foglalkozni a leendő orvosokkal és a leendő tudósokkal, akiket önök képeznek, az egészen elképesztően fontos dolog. Ugye a Semmelweisen csak nem 16 ezer hallgató tanul, és több mint egyharmaduk külföldi, majdnem 130 országból. Ez ön szerint mennyire fontos része annak, hogy egy egyetem bekerüljön a nem a nemzetközi körforgásban, mert ott tényleg régen benne vannak, hanem ebbe a bizonyos élmezőnybe?
3: Szemléletben nagyon fontos. Ugye nekünk 1983 óta van nemzetközi képzésünk, először német, majd pedig 6 évvel később angol nyelven indítottuk el a képzést, és ez az egész szemléletet befolyásolja, hogy nekünk nem csak Magyarországon kell megfelelnünk, hanem a nemzetközi porondon is. Hogy mondjak egy konkrét példát? És ezt azért merem mondani, mert ez tényleg teljesen konkrét, és viszonylag friss. Például Izraelbe az izraeli hallgatók, amikor hazamennek, bárhonnan, nem csak Magyarországról, akkor nekik egy úgynevezett board vizsgát kell tenniük. Tehát mindenhonnan. És itt, és a minisztériumuk kiad minden évben egy eredményt, egy listát, hogy a különböző országból, különböző egyetemekről érkezett diákok milyen sikerrel veszik azt az akadályt, hogy elsőre átmenjenek ezen a vizsgán. És bizony elmondhatjuk büszkén, hogy a második helyen szerepel a Semmelweis Egyetem, amire természetesen büszkék vagyunk, és ami azt jelenti, hogy az a képzés, amit mi nyújtunk, az egy nemzetközileg is egy olyan minőségi képzés, ami máshol is, ha megmérettetik, akkor jónak találtatik.
2: Ugye azt olvasom, Péter, hogy idén csak nem 40%-kal többen jelentkeztek az angol nyelvű képzésre, és ugye hát az általános orvosképzésnél is körülbelül 3-szor a túljelentkezés. Mi vonza ennyire a külföldi hallgatókat Budapestre, vagy Budapesthez ön szerint?
3: Kettős. Egyrészt nyilván Budapestnek is van egy vonzereje.
2: Én is imádom a várost, persze. Hogyne?
3: Igen. Illetve magának a Semmelweis Egyetemnek is. Ahogy előbb mondtam, ezeket a, most én előbb az izraeli példát hoztam föl, mert az teljesen konkrét, de mindenütt van egy híre a mi egyetemünknek. Ráadásul a híre hírében benne van az is, hogy a nagyon erős elméleti képzés van, és erre az erős elméleti képzésre tud alapozni azután a klinikai képzés. És amikor a hazatérő diákok elhelyezkednek abba az országba, ahonnan jöttek, akkor megállják a helyüket, és ez hát már több mint 40 éve van így, és ez hát elterjedt.
2: Van egy nagyon érdekes állítása az önök részéről, hogy az oktatás, a betegellátás és a tudományos kutatás egymást erősíti. Ezt hogyan képzeljük el a mindennapokban? Hogyan lehet ezt lefordítani, hogy a hallgatók is értsék? Vagy például egy kutatási eredmény milyen úton jut el végül egy betegágyig?
3: Igen, hogyha van egy klinikai vizsgálat, és itt még a klinikai vizsgálatnál hadd mondjam azt, hogy a nemzetközi orientáció is az egyik ilyen indikátor, és itt fontos a nemzetközi együttműködésben született cikk. Tehát, hogyha van mondjuk egy szakmai irányelv, hogy mit, hogyan kell azon szakterületen elvégezni, ott nagyon fontos, hogy kik vannak abba benne, és kik mondják meg, hogy mik a szakma szabályai, és itt nagyon sok olyan nemzetközi irányelv van, amiben magyarok is, a Semmelweis Egyetemről is benne vannak, és ez abszolút lecsapódik minden a betegellátásban, mint pedig az oktatásban. De azok a cikkek, és erre próbáltam előbb is utalni, hogy azok a vizsgálatok, amikből cikkek születnek, és ráadásul olyan cikkek, amik jók, sokan hivatkoznak rá, az természetesen arról szól, hogy egy olyan vizsgálat készült, ami hasznos azon a szakterületen, és annak a vizsgálatnak az eredményét fogja tudni használni a betegágy mellett az az orvos, aki azt a vizsgálatot elvégezte, illetve az a munkacsoport és az a klinika.
2: Ugye a Semmelweis olyan intézményekkel is együttműködik, mint például az Oxfordi Egyetem, a Harvard, a Mayo Klinika, vagy mondjuk a Karolinska Intézet Stockholmban. Egy ilyen együttműködés mennyire kézzelfogható egy hallgató vagy egy fiatal kutató számára?
3: Teljesen, ugye van, ahol a hallgatók is részt vesznek ilyen hallgatói cserébe, vannak oktatói cserék, illetve említette a Harvardot, a Harvardon van a klinikai kutatásról egy ilyen, külön egy ilyen program, ami már szem harmadik vagy negyedik éve van, és ott fiatal oktatók vesznek részt, de mondom, a felsorolt egyetemekkel hallgatói cserék is vannak. És lehet mondani természetesen, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de hogyha sok egyetemen vesznek részt ilyen hallgatók, meg fiatal oktatók, hazatérve, alkalmazva azokat, amiket ott láttak, azok be tudnak épülni az oktatásba. Egy konkrét példát hadd mondjak. Normális kurikuláris, tehát hagyományos oktatás volt nagyon-nagyon sok éven keresztül a Semmelweis Egyetemen, az általános orvosképzésbe, és ez pont a külföldi példákat látva változtattunk, és lett úgynevezett blokkoktatás. Mi ennek a lényege? A normál képzésnek megvan mondjuk minden sebészetből, megvolt mindenkinek minden héten, hogy hány órája van. És akkor 14 héten keresztül megvolt, hogy hány gyakorlat és hány előadás van, heti rendszeres. Igen ám, de hogyha bekerül egy beteg, és őt megoperálták jövő héten, ki szerencsével már nincs ott. Na most a blokkoktatás arról szól, hogy ezt a 14 heti előadást, illetve gyakorlatot egy blokkba tartják meg, és 3-4 hetes blokkokba történik ez az oktatás, tehát ott eltöltve 3-4-5 hetet a hallgató látja annak a betegnek a bekerülését, a kezelését, illetve jó esetben egészségesen való távozását, és így hát sokkal átfogó képet tud kapni így egy-egy betegségről. És ez kifejezetten a külföldi példák alapján honosítottuk meg Magyarországon.
2: Péter, hogyha már behozta a beszélgetésbe a betegeket is, és nem csak az oktatást magát, tényleg le a kalappal önök előtt, akkor még egy utolsó kérdés, hogy ön hogy látja, hogy, és ez nagyon gyakorlati szerintem ez a kérdés, hogy mit érez mindebből, amiről most beszélgetünk, maga a beteg? Tehát, hogyha valaki holnap bemegy egy Semmelweis klinikára, ennek a nemzetközi előrelépésnek lehet már valamilyen közvetlen hatása mondjuk az ellátás minőségére is?
3: Hadd feleljek úgy, hogy ennek azok a hosszú sorok, amik a páciensek megtisztelnek minket, és felkeresnek minket, már ez is ennek a jele, hiszen bíznak a Semmelweis Egyetembe, és én remélem, hogy elmondhatjuk, hogy a legmagasabb ellátást kapják nálunk.
2: Hát legyen így, pontosabban hát így is van. Dr. Herman Péterrel, a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettesével beszélgettünk arról, hogy újabb komoly mérföldkőhöz érkezett az egyetem, mert hogy a 2025-es világrangsorban már a 247. helyre került. Péter, gratulálok önöknek, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk.
3: Én köszönöm a megkeresést. Szép nap.
2: Önöknek pedig, drága hallgatók, sorolnám tovább a meséket így az egyetemi sikerek után, tényleg le a kalappal a Semmelweis Egyetem előtt, mert hogy érkeznek az üzenetek. Péter írta a Viberre, hogy szia Péter, lehet, hogy nem illik bele az ízlésem a köztudatba, de már jó pár éve a kedvenc mesém a Lava sorozat, és mellékelt is egy képet hozzá a YouTube-ról. Köszönöm szépen. Aztán György írja, hogy az én kedvenc meséim a Kisherceg, a Vitéz Szabó legény, a Kis Liba pásztorlány és a Kis Gömböc. Györgyinek nagyon szépen köszönjük. Aztán egy másik Péter írta egy 894-es végű számról. Jó reggelt, a Grimm mesék nálam a non plus úrták, jó munkát, Péter, köszönjük szépen. Szép reggelt, kedves Jazzy, az én kedvenc meséim az ecetes üveg lakója, üdv Zsuzsi Bajáról. Köszönjük Zsuzsinak, külön köszönjük, hogy Baján is hallgat bennünket. Aztán György Fine írta, hogy az ő kedvenc meséi azok, amelyeket az ő férje ír a kislányaiknak, magyarul apuka ír mesét a gyerekeknek, és azokat olvassák fel. Nagyon szeretem ezt az üzenetet. Aztán 120-as végű számról írja Gábor, mindig vártam a Frédi, Béni vagy a Gyalogkakuk következő részét, és természetesen a Pumukli is nagy sztár volt. Aztán érkezett egy 425-ös végű számról az én nagy kedvencem Süsü a sárkány, aztán egy 871-es végűről írja egy hallgatónk, hogy neki a kedvenc meséje a Holle anyu, és nagyon reméli, hogy idén a Dunyhát nagyon erősen megrázza majd magyarul. Szép havazás lesz télen Budapesten, és nagyon imádja még a Vukkot is. Aztán Gergő írt nekünk, hogy neki pedig a Mátyás királyról szóló mesék, illetve a Tom és Jerika kedvencei. Köszönjük szépen, 0630 20 10 909, szóval önöknek melyek a kedvenc meséik?

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt csak a félútpálya járható a budai alsórakparton az Üstökös utcánál, így a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. Baleset történt a 19. kerületben is, a Hofher Albert utcában az Ady Endre útnál. Lassulást tapasztalhatnak az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, az M5-ösön befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárónál, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán is az Ürömi körforgalom előtt. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan reggel 8 óra és dél között Újpesten a Megyeri úton a Szondi utcánál, valamint a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem délelőtt 9 órától várhatóan délután 3 óráig karbantartás miatt. A forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják majd. Ma napközben ismét lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, és a rendezvény miatt a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a DC72 vizsgabázis, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Október első napján a hűvös mindössze 10 Celsius fokos hajnalt követően gyorsan melegszik a levegő, napközben pedig többnyire napos, kellemes őszi időre számíthatunk, de dél felé már megjelenhetnek az első fátyol felhők. A szél mérsékelt marad. A kalendáriumi megfigyelések szerint Malvin napján, ha esik az eső, hamar jön a tél. Ma ettől nem kell tartanunk, így a népi jóslat alapján elnyújtott szép őszünk lesz. Induláskor érdemes rétegesen öltözködni, egy melegebb pulóver vagy könnyű őszi kabát tökéletes választás a hűvös órákra. Élvezzék a napsütést, kellemes délelőttöt kívánok!
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A Jazzy Streeten nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó, és már nem csak a hétvégén, hanem a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor. Jazzy Street a Business Classban most élőben.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Október 1-én, anyukám születésnapján, egyébként reggel 7:30, SMS számunk 0630 20 10 909, a mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt vannak velem, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen aktívak az SMS falon, mert hogy ugye azt kérdezzük önöktől, hogy önöknek melyek a kedvenc meséik, mert hogy ezen a héten ünnepeljük a Magyar Mese Hetét. Érkezett jó néhány üzenet. Azt írja Györgyi, hogy az én kedvenc meséim a Kis Herceg, a Vitéz Szabó Legény, vagy a Kis Libapásztor lány. Aztán Péter azt írja, hogy a Grimm meséknál a nonpluszultrák, aztán Zsuzsi Bajáról azt írja, hogy az ecetes üveg lakója, Györfiné azt írja, hogy azok a mesék a kedvencei, amelyeket az ő férje ír a gyerekeinek, ez egy csodálatos üzenet egyébként. Más azt írja, konkrétan Gábor, hogy a Frédi és Béni vagy a gyalogkakuk, a Süsi a sárkányt említi az egyik hallgatónk, Juditta Vukról ír, aztán Gergő pedig arról, hogy neki a Tom és Jerry, illetve a Mátyás király meséi voltak az örök kedvencek, és érkezett még Évától egy üzenet egy 309-es végülről. Kedves Péter, egy órája hallgatom a műsort, mindig ugyanazok a mondatok hangzanak el, ha Alzheimeres lennék, jó lenne, de így józan észre kicsit idegesítő, nem lehetne kicsit változatosabban? Kedvenc meséim egyébként a rádióban elhangzott Musztidobai mesejáték, vagy éppen a Bűvös Nyalóka, Üdv Éva. Hát akkor próbáljuk meg változatosabban, mert hogy itt van velünk Bögös Sándor, autós újságíró kollégánk, és arról beszélgetünk vele, hogy lassan megérkezik az a néhány hónap, amikor az autó egyszerre kapja a nyakába a hideget, az esőt, a ködöt, a sötétben való vezetést, és később akár a havat vagy a jeget is. Hát ilyenkor ugye természetesen mindenki a téli gumira gondol elsőként, pedig az akkumulátor, a fékek, a világítás, az ablaktörlők vagy a páramentesítés épp olyan fontos. Bögös Sanyival beszélgetünk. Hello Sanyi, jó reggel.
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Ugye, hogyha most valaki így szeptember végén megkérdezni, hogy mi az a három dolog, mármint itt tőled megkérdezni, amit mindenképpen ellenőrizzen az autón, akkor mi lenne az, amit így a télbe köszönte előtt javasolná neki?
2: Hát így nyár vége felé egyébként szerintem nagyon sokan észreveszik, hogy mintha göröngyösebb lenne a szélvédő, mert hogy olyan furcsa megy az ablaktörlő rajta. Most a szélvédő azért ritkán lesz göröngyös. Ellenben az ablaktörlőnek a gumia rettenetesen rosszul viseli az UV-t. Tehát annak idején ugye az volt, hogy kicsit megkopott, már szakadozott, sőt már leszakadt a lemez részről a gumi, és ott lefegett rajta, de még mindig használtuk, még mindig nem nyikorgott. Hát nagyon sok esetben azt veszük észre, hogy nyikorog, ugrál, olyan furán megy az ablaktörlő, és még csak másfél éve tettük föl, hát kinyírja az UV, tehát azt mindenképpen érdemes cserélni, mert ha kilátunk az ablakon, az azért hoz mindenképpen a dolgon.
1: Kezdjük egyébként a klasszikussal magával, hogy mikor érdemes ténylegesen téli gumit cserélni. Naptár szerint októberben, tehát ragaszkodjunk hozzá, vagy inkább akkor, amikor tényleg tartósan 7 fok alá esik a hőmérséklet, ugye nehezen lehet kiszámítani természetesen, meg a gumisnál is általában sorok vannak, tehát most, hogyha én kitalálom ebben a pillanatban, nem biztos, hogy van időpont.
2: Igen, az már akkor egy necces dolog, amikor ugye leesett az első hó, és akkor mindenki ott sorakozik a gumis előtt. Egyébként meg át kell gondolni, hogy tulajdonképpen hogyan közlekedünk. Mit várunk az autótól, mit várunk a gumitól, mert most már vannak olyan jó 4 évszakos gumik, amivel nagyon jól el lehet karistolni nyáron is, de tökéletesen gurul télen és a havon és a jégen is, egészen normális féktávjaink vannak, soha nem lesz olyan, mint egy specifikusan a télre készített téli gumi, mert hogy azért más a keverékképzés, más a mintázat, tehát ha valamit direkt arra csinálnak, az mindig jobb lesz, de ellenben, hogyha nem akarunk mondjuk valamilyen Forma 1-es versenyző nyomdokaiba lépni a közúton, normálisan közlekedünk, akkor egy ilyen 4 évszakos gumival ez az egész kín megoldható, részint spóroltunk, és velem ugye nem kell leszedni, fölrakni, nem kell vele küzdeni, maximum csak annyi az elsőt előre rakjuk, vagy a hátsót előre rakjuk az első kerekekre, hogyha fronthajtásosok vagyunk, mert a hajtott keréken egy picit mindig jobban kopik a gumi. Elektromos autók esetében meg amúgy is érdemes erre jobban odafigyelni, mert az elektromos autóknál a nagyobb nyomaték miatt ugye jobban fogy a gumi, lényegesen. És ilyenkor, hogyha ezeket cserélgetjük, akkor egy aránylag kiegyensúlyozott dolog van, tehát ha elmegyünk a gumishoz, csak annyit kérünk, hogy figyelj, dob már előre a két hátsót, vagy fordítva, és cseréljünk egy ilyet, akkor rendben vagyunk a forgás irányra, meg a gumis úgy is fog vigyázni, tehát ha nem mi cseréljük.
1: Hogyha már itt a gumikról beszélünk, mit kell megnézni a gumin a profilmélységen kívül egyébként? Életkor, repedezettség, egyenetlen kopás, ezeket figyeljük meg, bár mondjuk egyikhez se értek, például én nem feltétlenül tudnám, hogy melyik.
2: Hát igen, na most mondhatnám azt, ilyenkor ugye az emberből kitör az autós újságíró, de hát mi baja lehet már manapság ezeknek? De hát azért gondoljunk bele, hogy nekem az a szerencsés helyzetem, mert ugye mindig új autókkal közlekedek, itt minden tökéletes, minden állandó boldogság van, többé-kevésbé, de egyébként meg, hogyha megnézzük, ugye a magyarországi autópark életkor, ez a 14-16 év körüli autók azért nem ritkák az utakon. Itt már azért lehet számolni a lengéscsillapító hibákra, olyan dolgokra, aminél már esetleg lehet látni, hogy a gumi már elég érdekesen ilyen kagylósra kopik, már nem olyan a lengéscsillapító, mind amilyen kéne legyen. Tehát azért, amikor elviszik a gumis rögtön fogja mondani, hogy mi a kín vele, hogy figyelj, egy lengéscsillapítót azért meg kéne nézni mondjuk ott a bal oldalon, de ha kicseréled a bal oldalt, cseréld már ki a jobb oldalt is, mert ugye azt párba cseréljük, és a többi, és akkor már is elkezdünk osztani, szorozni, számolni, hogy húha, akkor ez drága volt, hogy elmentünk a gumishoz, de egyébként meg tényleg érdemes rá odafigyelni. Tehát az, hogy milyen a tapadásunk télen, csúszós úton, ott meg még fontosabb a lengéscsillapítók állapota. Tehát egy rakás olyan dolog van, amit nem árt meg átnézetnünk. Tehát, hogyha van egy ismerős szerelő, ahova szoktunk járni, és nem kell bevinni mondjuk egy olyan helyre, ahol mondjuk 50 ezer forintos óradíjon számolják nekünk azt, hogy egyáltalán begurultunk a kapun, akkor tényleg érdemes ilyet átnézni, megnézetni, megvizsgálni a futóművet, ablaktörlőket, mindenféle olyan dolgokat, amik mondjuk az autó biztonságos gördüléséhez elengedhetetlenek.
1: Ugye sokan csak legyintenek arra egyébként ősszel, hogy kicsit gyengébben vagy macerásabban indul be a kocsi már, mint a motor. Mennyire kell azt komolyan venni, hogy az akkumulátornak tulajdonképpen ezek már az első jelei? Van valami, amiből az autós már előre tudhatja, hogy az első komolyabb hidegben ez nem fog elindulni ez az autó?
2: Hát vagy észreveszük, vagy nem veszük észre. Tehát én azért már elég régóta autózok, és van, amikor engem is egyébként úgy azért ilyen nagy kérdőjel elé állított az akkumulátor még annak idején, hogy hát ez nagyon kibírja a teret, hát nem bírta ki. Miközben meg tökéletesen indított, de hogyha már tudjuk, hogy az akkumulátor mondjuk 4-5-6 éves, és igazán rá se néztünk, ugye nagyon sok van, amelyik gondozásmentes akkumulátor, tehát nem kell utána tölteni semmit, majd hogy nem egy zárt rendszerben működik. Hát ebbe benne van sajnos, igen, hogy időnként belefuthatunk, hogy az első téli reggelem, amikor már komolyabb hideg van, majd kicsit azt érezzük, hogy minthogyha már nyögvenyelősebben indult volna, na akkor érdemes egyébként elmenni és venni egy akkumulátort és berakni.
1: A párásodás maga egy tipikus ilyen őszi-téli probléma. Alapvetően miért párásodik egyes autókban sokkal jobban a szélvédő, mint másokban? Mikor gyanakodjunk arra, hogy nem egyszerűen csak a nedves kabátok meg a cipők miatt van az, hogy borzasztóan intenzív a pára a kocsiban?
2: Na hát ez autója válogatja. Van, ahol alaphelyzetből rossz a konstrukció. Tehát vannak olyan új autók, konkrétan még mindig volt egy-kettő, nem is olyan régen egy-két éve, amelyik, hogyha ilyen időjárás volt, akkor rettenetes módon párásodott, mert hogy elbökték a rendszert, ami tulajdonképpen párátlanítani kellett volna. Ilyenkor persze rögtön bekapcsoljuk, hogyha van benne a klímát, és akkor a klíma egy pillanat alatt eltünteti, ami jelenben fontos, hogy igen, vacak dolog belülről szélvédőt tisztítani, mert hogy nagyon utálatos dolog, de kell
1: benni. Oda se fér az ember
2: nem,
1: szinte.
2: Nem, igen, össze-vissza levered a kezedet a tükrön, meg mindenen, tehát, de gyakorlatilag kell venni ablaktisztító sprayt, le kell fújni belül, és utána egy ilyen ablaktisztításra készült ilyen nagyon finom, puha kis rongyal le kell törölni, és ezt ha kétszer megcsináljuk, akkor mondjuk kis szerencsével egy ilyen 4 hétig nem lesz tiszta zsír és dzsunga bent az ablak, mert hogy ami bejön a szellőztető rendszeren keresztül, amit mi egyébként beszívunk, mert hogy ugye levegő helyett mi ezt vesszük, ezt kapjuk, az gyakorlatilag oda kirakódik a szélvédőre, és az egy nagyon undok dolog, mert hogyha jön szembe az autó, ezt mindenki ismeri, ezt az effektust, akkor csillog belül a szélvédő, pedig már kívül már széttörültük az ablaktörlővel, meg már mindent csináltunk, bent bezsírosodik, egy ilyen olajos, nagyon koszos réteg lesz a szélvédőn, tehát ezt időnként érdemes leszedni, télen még kellemetlen.
1: Hozzáteszem, hogy a befújása még szinte nincs, probléma, majd amikor azzal a kis finom rongyal el kell kezdeni törölgetni, és tényleg oda be kell nyúlni mindenhova, hova a csuklód okán, meg az ujjaid okán nem férsz be, és ott kell, hogy megtöröld, mert tulajdonképpen onnantól kezdődik ez az úgynevezett zsírosodás, ahogy itt megfogalmaztad. Na ott jönnek az igazi problémák, de ettől függetlenül teljesen jogos, amit mondasz.
2: Tehát ezt érdemes azért megcsinálni.
1: Hogyne, persze. No és az elektromos autóknál mi történik a hidegben? Itt részben már említetted, hogy ugye a gumik tapadásánál, mivel nagyobb nyoma nyomatékot kap, például a gumikot jobban hajlamosak kopni. Miért csökken a hatótáv, és mennyit számít ebben maga az akkumulátor hőmérséklete téli időszakban, vagy hidegebb időszakban?
2: Hát, hogy itt az akkumulátor hőmérséklete mennyiben számít, most már leginkább az számít, hogy milyen akkumulátor van az autónkban. Ugye itt vannak az LFP akkumulátorok, az NMC akkumulátorok, a mindenféle akkumulátorok, és hát ugye itt vannak ezek a mangán-kadmium akkumulátorok, amik igazán a legkevésbé érzékenyek talán a hidegre. Tehát ők például nagyon jól bírják, ellenben például érdekes, mert ugye soha nem lehet semmi tökéletes, mint ahogy ugye kiderült. Ők ellenben még mindig érzékenyebbek erre a megfutásra, hő megfutásra, ami azt jelenti, hogy ha bármi baj van az akkumulátornak, akkor ez elkezd melegedni, aztán egy idő után baromira melegszik, és utána világít is, amikor ég. De egyébként meg ugye mindenféle ilyen BMC, meg egyéb rendszerek vannak az autókban, ezek a három betűsek, ezek annyira jók, mert az ember mindig mondhatja, és a hallgató, amire rájönne, hogy utána néz, úgy is elfelejti, tehát ha hülyeséget mondtam, akkor már nem biztos, hogy rám lehet nyomni, de egyébként van egy rakás olyan rendszer, ami ilyenkor figyeli az akkumulátor hőmérsékletét, és rögtön belép a menedzsmentből valamilyen rész, ami abban a pillanatban elkezdi hűteni az akkumulátort. Na, mindegy, egyelőre nem is ez a lényeg, hanem az, hogy attól függ, hogy milyen akkumulátor van az autónkban, annak a függvényében bírja kevésbé a hideget. A sima lítium-ion akkumulátor azért érzékeny rá, ezek az LFP akkumulátorok, a vasfoszfát akkumulátorok, ezek ilyen mondjuk egy nagyon emberbaráti országok, mert hogy ezt annyira nem zavarja a hideg se, a meleg se, tök jól el van, nem olyan nagy az energiasűrűsége ugyan, de egészen kellemes, ugye az előbb említett mangános ilyen kémiájú akkumulátorok esetében pedig kisebb lehet az akkumulátor, könnyebb lehet az akkumulátorcsomag, igazándiból nem beszép mondjuk rossz néven a hideget, tehát egészen jól elketyeg rajta, tehát minimális veszteség van, tehát rengetegféle akkumulátorral próbálkoznak az autógyárak. Tehát itt leginkább ez a mi döntő.
1: Sanyi, és az elektromos autók téli használatával kapcsolatban szerinted mi a legnagyobb tévhit? Ugye sokan például attól tartanak, nyilván ez egy picit ilyen laikus megközelítés, de mégiscsak, hogy egy komolyabb dugóban télen egyszerűen elfogy a villany, hogyha mondjuk fűteni kell, mert fázunk a kocsiban.
2: Na hát azért, hogyha normálisan elindulunk, és most mondhatnám azt, hogyha elindulok, mit tudom én mondjuk Bécs irányába egy olyan 8 liter benzinnel, vagy 10 liter benzinnel, akkor valami csoda autó kell, hogy eljussak Bécsig vele, és hogyha mondjuk valahol megállok az M1-esen, amire manapság azért van esély, hogy esetleg ott állok egy másfél órát, akkor igen, hogyha elfogyott a benzinem, akkor hideg lesz az autóban.
1: És az elektromos autóknál?
2: Ugyanez vonatkozik az elektromos autóra is, tehát hogyha kevés árammal indulunk el, hogyha nem gondoljuk át, hogy mennyi kilométert fogunk megtenni, akkor igen, belefuthatunk ilyen, vagy el fog fogyni az áram, de hát akkor tovább menni se tudnánk. Egyébként pedig a fűtéssel, meg hűtéssel, meg ilyenekkel kapcsolatos tévhitek, ezek teljesen ilyen félre magyarázott dolgok. Ezt általában azok szokták mondani, akik az elektromos autózással még valahogy úgy nem tudnak konszenzusba kerülni, és akkor ők mindenféle indokokat keresnek, aminek nagy előnye az elektromos autó esetében. Ugye, hogyha több elektromos autó áll mondjuk a dugóban, akkor nem mérgezzük meg egymást, és nem lesz széndioxid mérgezés az autókban, mert nagyon sok esetben volt ilyen. Dugóba álló autókból, amikor hosszú órákon keresztül álltak, és fűtöttek az emberek ott a téli hidegben, akkor bizony széndioxid mérgezés volt. Szénmonoxid mérgezés volt. Tehát ami beszivárgott az utastérbe, akár az autó hibás kipufogó rendszeréből, akár pedig mondjuk a többi autóból, mert hogy állt ez a smog ott a levegőben.
1: Figyelj, sok Sanyi, hogyha már minden rendben van az autóval, lecseréltük a téli gumit, megnéztük, hogy az aksi rendben működik, akkor azért adjunk még egy-egy tippet, hogy mi az a néhány dolog, amit ősszel érdemes tényleg betenni a csomagtartóba, és nem csak a jégkaparóra, vagy mondjuk a kesztyűre gondolok.
2: Hát, hogyha valami komolyabb térre gondolunk, akkor nem árt meg, hogyha van bent egy kis lapát nálunk. Lehet kapni egyébként autóba való ilyen kis hólapátokat. Tehát, hogyha valaki rendszeresen jár síelni, mondjuk, és most már egyre messzebb mehetünk, mert például Ausztriában eddig, hogyha átmentünk a határon, akkor rögtön itt a határ mellett volt sí lehetőség, amit most már bezártak pont éppen ebben az évben, mert azt mondták, hogy ennyi volt, tehát majd kitalálják, hogy mi lesz annak a területnek a következő funkciója, mert már nincsen hó. Na most, hogyha kisebb helyekre megyünk, kisebb utakon fogunk autózni, akkor, és mondjuk nem okvetlenül Ausztriában, bár ott is lehet esetleg egy nagy havazás vagy valami, akkor azért nem állt meg, hogyha ilyenkor van nálunk valami ilyesmi. Hát, hogy hóláncot érdemese bedobni, mindenképpen. Tehát, hogyha valaki azért olyan helyeken jár, akkor kell. Mondjuk amúgy is érdemes majd előásni, hogy hova tettük akkor a hóláncot, hogyha átjárunk Ausztriába ide-oda síelni, mert hogy ott megkérik is. Tehát pillanatokon belül félreállít minket a rendőr, és fizethetünk, mint a katonatiszt. Tehát van egy pár dolog, de szerintem akik járnak ilyen síelős utakra, azok már tudják, hogy mi az, amit érdemes berakni. Aki meg most kezdte, az meg ezekre készüljön föl. Ja, és lehetőleg a nyári szélvédő folyó, vagy szélvédő mosó folyadékot azért majd cseréljük ki, mert ugye mind a kettőnek tud jó illata lenni, de a téli az nem is fagy meg cserébe. Tehát
1: Sanyi, nagyon szépen köszönöm. Böges Sándor autós újságíró kollégánkkal beszélgettünk arról, hogy hogyan készítsük föl az autókat a térre. Köszi, Sanyi, még egyszer.
2: Én is köszönöm.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak.

0: 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Sűrű reggeli forgalomra készüljenek, főként a város felé vezető utakon, és egy baleset is történt Kispesten a Hopfer-Albert utcában a Jászmin utcánál. Elkezdték átépíteni a terelést az M1-es autópályán. Egyes halom felé a külső és leálló sáv lesz járható a 19-es és 61-es kilométer között. Budapest felé azonban az 55-ös és 33-as kilométer között a belső átterelt sávforgalmát visszaterelik a főváros felé, ahol két-két sávon egymás mellett halad majd a forgalom 22 kilométeren keresztül. Nem működnek a jelzőlámpák a 4. kerületben a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban. További szép napot kívánok Önöknek!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe.
1: Ez a Business Class.
2: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
3: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Október 1-én, anyukám születésnapján, reggel 8 óra múlt 6 perccel. SMS számunk 0630 2010909, a mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt vannak velem. És ahogy többször mondtam már az adás közben, egyébként Éva meg is jegyezte, hogy rendkívül, hogy mondjam, egységú az, amiről itt beszélek, mert hogy többször nyilván, többször idézem fel ugyanazokat a mondatokat. Szóval, hogy a magyar népmesét ünnepeljük, hiszen 1859-ben, szeptember 30-án született Benedek Elek, és ez az egész hét, amiben most benne vagyunk, a magyar népmese iránti tiszteletről szól, hogy írják meg önök, hogy melyik a kedvenc meséik. Nagyon sok üzenetet kaptunk, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen aktívak és ilyen sokan írnak, és érkezett még jó néhány itt az elmúlt 10 percben, amelyek a zene és a reklámszünet alatt az önök fejéből kipattantak. 347-es végűről nálunk a magyar népmesék volt a kedvenc, 812-es végűről Süsi a sárkány, aztán valaki azt írja, hogy a Vukkot imádta gyerekkorában, a végén mindig sírt, egy 903-as végűről valaki azt írja, hogy a Hamupipőke náluk örök klasszikus. 274-es végülről írja egy hallgató, hogy a Piroska és a Farkas, azt mindig újra kértem, ez aranyos. Aztán egy 641-es végülről a Pompom meséi Csukás István zseni volt, nem tudok vele vitatkozni. 814-esről János Vitéz Petőfi meséje, aztán valaki a Ludas Matyit írta. Hát nagyon szépen köszönöm, ha van kedvük, tartsák meg jó szokásukat, 0630 2010909, és írják meg, hogy önök számára, tekintettel arra, hogy ezen a héten a magyar népmesét ünnepeljük, melyek a kedvenc mesék, akár gyerekkorból, akár most. De teljesen mással folytatjuk, mert hogy mostanában arról fogunk beszélgetni, hogy az amerikai és a kínai gazdaság ugyanabban a technológiai versenyben vesz részt, mégis meglehetősen másképp gondolkodnak a vállalatról, az innovációról, a profitról. Ezzel kapcsolatban beszélünk most telefonon Móró Tamással, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiájával. Hello Tamás, jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
3: Ugye kezdjük az alapoktól, hogy valóban ennyire más az amerikai és a kínai vállalati gondolkodás, vagy ez a két üzleti kultúra közötti különbség azért valamennyire egy leegyszerűsítés?
4: Nyilván nem érdemes teljesen külön választani a kettőt. Alapvetően a vállalatok szintjén a profit motiváció ugyanaz, mindenki szeretne jelenséget elérni, növekedni, fejleszteni. Hát ez a fajta gondolkodás, ez hasonló. Ami igazából más, az a gazdaság irányítási modell, a jogi, a gazdasági háttere az adott gazdaságnak, tehát hogy milyen jogi környezetben működnek ezek a cégek. Amerikában sokkal jellemzőbb az, hogy monopolizálódnak egyes szolgáltatások, extra profitot lehet ezeken elérni. Az amerikai technológiai fejlődés az tulajdonképpen erről szólt, és Kínában pedig egy sokkal, valójában sokkal öldöklőbb verseny van a vállalatok között, jóval kisebb nyereségekkel, és ennek is köszönhető egyébként az, amit minden napokban is tapasztalunk, hogy a kínai termékek elképesztően olcsók lettek ugye az elmúlt években.
3: Ugye az amerikai modellben nagyon fontos ez a bizonyos moat, vagyis a közgazdasági várárok, ez szabadalom, technológiai előny, márka, hálózati hatás, ennek az anzája, szóval bármi, ami megnehezíti a versenytársak dolgát. Miért ennyire fontos ez az amerikai vállalatoknál?
4: Hát gyakorlatilag a hosszú távú extra profitot ezen keresztül lehet elérni. Ugye ez a várárok egy nagyon ilyen látványos kifejezés, és arról szól, hogy egy olyan technológiai, vagy jogi, vagy innovációs előnyt építek ki, amely a többi versenytárs számára, a későbbi belépők számára megnehezíti azt, hogy velem versenyezzenek, és ezáltal tartósan extra profitot tudok elérni. Tulajdonképpen az amerikai technológiai cégek mindenre hajtanak. Teoretikusan a kínaiak is így gondolkodhatnának, de például a jogi háttere a vállalati működésnek, a szabadalmi védettség, vagy akár a vállalatirányítási mechanizmusok, azok viszont sokkal inkább abban az irányba mutatnak, hogy a kínai cégeknek nincs ilyen tartós várárka, és inkább egy ilyen ördöklő versenybe mennek bele. És ennek köszönhetően kisebbek az árések, kisebb az extra profit, és például gyengébbek a részvénypiaci teljesítmények Kínában, mint amilyenek az Egyesült Államokban.
3: Igen, Kínában viszont, hogyha egy technológiai újítás gyorsan másolható, vagy mondjuk továbbfejleszthető, akkor sokkal gyorsabban megjelenhetnek a versenytársak. Ez tulajdonképpen ez kényszeríti rá a cégeket a költségcsökkentésre?
4: Abszolút. Másrészt meg van egy ilyen állami szándék is, egy állami elvárás is, hogyha egy innováció létrejön, akkor az terjedjen szét az egész gazdaságban minél gyorsabban, ennek a ennek az eredményeit mindenki élvezze. Amerikában viszont van egy olyan jogi védettség, akár szabadalmakon keresztül, szerintem mindenki emlékszik arra, vagy arra gondolhat, hogy elképesztő perek vannak az Egyesült Államokban cégek között, például a szerzői jogi kérdésekben, szabadalmi kérdésekben. Kínában ez szinte ismeretlen. Tehát a kínai politika sokkal inkább arról szól, hogyha kitaláltunk valamit, akkor azt inkább teljesszük el a gazdaságban, minél gyorsabban, minél szélesebb körben.
3: Igen, de ugye ennek van egy érdekes következménye, mert hogy ami a fogyasztónak jó, mert mondjuk olcsóbb terméket kap, az a vállalat profitjának és a részvényeseknek már nem feltétlenül jó. Ez lehet az egyik magyarázata a két tőzsde közötti hatalmas különbségnek is?
4: De azt gondolom, hogy hosszú távon igen. Természetesen az amerikai technológia, az amerikai befolyási zónákon keresztül sokkal szélesebb körben terjedt el a világban, de Kínának is megvannak ezek a lehetőségei. Ugyanakkor itt a nyereség növekedés tartósan nem igazán látszik, vagy nem messze nem olyan mértékű, mint az amerikai főleg technológiai profit növekedés az elmúlt években, és ez leképeződik a tőzsdei teljesítményekben is. Tehát elképesztő a növekedés még a kínai autóiparban, elektromos autógyártásban, ezt mindenki tapasztalja, látja. De egyébként a részvényárfolyamokat inkább szenvednek, nem mennek sehova, valahogy csökkennek, mert hogy tartós extra nyereséget nem tudnak elérni ezek a tégek, sőt, sok esetben veszteségessé válnak.
3: Azért az érdekes, hogy van egy összevetés, amely szerint az elmúlt 10 évben a Standard & Poor's adatai milyen mértékben emelkedtek, miközben a Shanghai Composite vagy Composite mindössze 27%-kal. Ebből mit kell helyesen kiolvasnunk? A kínai vállalatok gyengébbek, vagy egyszerűen más árazási és profit környezetben működnek?
4: Technológiai értelemben nem gyengébbek, vagy legalábbis nagyon komolyan hozzák be az esetleges lemaradást. Viszont sokkal gyengébb az árazási erejük, ez kicsit ilyen szakmai megfogalmazás, de a GDP-n belül a profit hányad az jóval kisebb Kínában, tehát egységi megtermelt jövedelemből kevesebb jut a vállalatoknak, és több mondjuk a lakosságnak, vagy éppen az állam számára. Tehát a kisebb a profit növekedés, kevesebb pénzfényes a vállalati szektor, miközben egyébként a GDP növekedési rátákban nem volt különbség, sőt, igazából Kína erősebb volt az elmúlt években. Csak ennek a, mondjuk azt, hogy ennek a tortának egy kisebb része esett a vállalati szektorra, szemben az amerikai példával.
3: De tulajdonképpen Kínában akkor az állam akadályozza meg ezt az úgynevezett szuper profit kialakulását, mert hogy ugye azért az amerikai tőzsdén néhány cég, nyugodtan mondhatjuk, persze óriás cégekről van szó, hogy elképesztő profitabilitást és piaci erőt tud felmutatni.
4: Részben az állami szabályozás az oka ennek, részben az, hogy Kínában állami segítséggel is segítik elő a versenyt. Tehát tartományi szinten mindenki szeretne ilyen saját bajnokot kinevelni, támogatja az adott vállalatot, és Kínában elég sok tartomány van, tehát ennek köszönhető az, hogy például ennyi autógyártó alakult ki ebben az országban. Amerikában pedig alapvetően monopolizálódik a piac, koncentrálódik a piaci szerkezet, és az a cég, amelyik talpon marad, azután már, ahogy beszéltük, jogi és technológiai módszerekkel is védettebbé válik. Nehezebbek a belépési korlátok, vagy magasabbak ezek a korlátok, amiket át kéne ugrani. Úgyhogy ez egy összetett dolog, van benne állami szabályozás, van benne technológiai előny, ennek az eredője ez a fajta eléggé eltérő helyzet.
3: Szerintem egyébként, amiről most beszélünk, arra kifejezetten jó példa mondjuk az AI, mert hogy ugye az amerikai cégek óriási összegeket költenek a legnagyobb és legerősebb modellekre, miközben a kínai cégek egy része inkább, hát nyugodtan mondhatom, hogy hatékonyságban, meg az olcsóbb modellekben, akár a széleskörű alkalmazásban próbál versenyezni. Csak azt akarom ezzel kérdezni, hogy lehet, hogy végül az AI-ban nem a legerősebb technológia, hanem a legjobb ár-érték arány lehet a döntő?
4: Én azt gondolom, hogy mind a kettőre lesz szükség, tehát lesznek olyan feladatok, amelyeket ezekkel az úgynevezett frontier modellekkel, tehát a legjobb modellekkel lehet majd elvégezni, de biztos, hogy egy ilyen átlagos felhasználásra, széleskörű, olcsó használatra ezek túl drágák lehetnek, és itt viszont bejönnek a kínai, vagy akár más forrásból származó modellek, tehát szerintem nem lesz egy domináns modell, de persze az amerikai gondolkodás abszolút erről szól, hogy legyünk mi az elsők, legyünk mi a legjobbak, a többieknek fogjon el a pénze, és akkor mi leszünk a domináns szereplő. Az amerikai technológiai fejlődésnek az elmúlt 5-6 évtized az pont erről szólt, hogy kialakult egy-két ilyen nagy szereplő, és igazából az AI-ban is erre törekednek ezek a vezető AI fejlesztők. Ezzel szemben Kínában még inkább az olcsóság, az alacsony egységköltség az, ami a domináns. Szerintem mind a kettőre lesz szükség.
3: Szerintem próbáljuk meg most ezt plasztikusan lefordítani, mondjuk úgy, hogy a hallgatók nyelvére. Tehát, hogyha egy Rolls-Royce szintű AI modellből kell sok szerinted, vagy elég egy elég jó, de töredik áron használható Mercedes. Melyik üzleti modell tud végül nagyobb piacot teremteni? Szándékosan mondtam azért két prémium márkát.
4: Igen, azt gondolom, hogy összességében majd a második. Tehát a széles körű felhasználás olcsóbb módon lesz a domináns. Mind a ketten meg tudnak élni a piacon. Ma úgy tűnik, hogy azért ezek a vezető AI fejlesztők talán túl sokat költenek erre, és pont az OpenAI mondja azt, hogy jelen pillanatban még nem találta meg a nyereséges működésnek a módszerét, mert hogy elképesztően drága ezeket a modelleket betanítani és működtetni. A jövő szerintem azért egyértelműen arról szól majd, hogy valamilyen módon ezek is hatékonyabbá váljanak. Nem dőlt el ez a verseny, és igazából őszintén ezt senki nem tudja, hogy ki lesz majd a nyertes ebben a versenyben.
3: Tamás, még két kérdés. Az egyik az Kínára vonatkozik abszolút, hogyha a kínai vállalatok számára egyébként ez mennyire lehet veszélyes, hogyha mindenki ugyanazért a piacért, ugyanazokért a vevőkért, meg hát ugye egyre alacsonyabb árakért versenyez. Mikor válhat a hatékonyságért folytatott verseny profitromboló árháborúvá?
4: Tulajdonképpen már megtörtént, és
3: ezt nem gondoltam. Aha.
4: Kínai kormány is foglalkozik ezzel. Például az autóiparban már többször feltartották a cégeket arra, hogy ne legyenek ennyire agresszívak a fejlesztési ciklusok, tehát hogy legyen egy picit lassabb a tempó, mert hogy tényleg nincs megtérlés. Egyébként azt gondolom, hogy itt lesz majd egy tisztuló piac, tehát nem valószínű, hogy mondjuk 100 darab autógyártó talpon fog maradni, a kisebbek véletlenül nem bírják ezt a versenyt, számít majd a tőkeerő, számít a külföldi piacokon való jelenlét, ami egyébként jóval nyereségesebb, mint a belföldi piac, egészen döbbenetes árakon lehet Kínában autót kapni. Szóval, hogy szerintem tisztulni fog a piac, és ez a folyamat már elindult.
3: No, és még egy utolsó kérdés, hogyha 10 év múlva mondjuk, persze te sem vagy Jós, és nem is ilyen szereben hívtunk téged sem, szóval ha 10 év múlva visszanézünk az AI forradalomra, akkor szerinted mi az, ami fontosabbnak bizonyulhatott, persze most az ilyen fura, hogy a jövőt nézzük múlt időben, az, hogy ki tudta megépíteni a legerősebb mesterséges intelligenciát, vagy az, hogy ki tudta azt a legolcsóbban és a legtöbb emberrel használatba vetetni?
4: Én szerintem inkább az utóbbi. Uh-huh. Hogyha aki megoldja azt, hogy ezt tényleg széles körben használva egy komoly termelékenységjavító, termelékenységet emelő technológiai ugrás következzen be, és erre egyébként vannak jelek, akkor szerintem az lesz ennek a nyertese. Ugye azért, ha végignézzük a gazdaság történeten, azért csomó ilyen technológiai fejlesztési ciklusban következett be az, hogy akik egyébként ebbe pénzt fektettek, azok a végén nem kerestek annyit, mint azok, akik mondjuk felhasználóként hatékonyabban tudtak működni. Tehát, hogy lehet, hogy a nap végén igazából a társadalom, vagy a gazdasági szereplők széles körül lesz ennek a nyertese, mert egész egyszerűen a verseny le fogja nyomni az AI egységköltségét, és inkább majd mi, mint felhasználók, még olcsóban vagy hatékonyabban tudjuk ezt használni.
3: Hát Tamás, ez nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Móró Tamással, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiájával beszélgettünk arról, hogy az amerikai és a kínai gazdaság ugyanabban a technológiai versenyben vesz részt, és mégis meglehetősen másképp gondolkodnak a vállalatról, az innovációról, vagy akár a profitról, ezt külön ki is emeltük. Tamás, még egyszer köszi szépen!
4: Én is köszönöm.
3: Önök, drága hallgatók, pedig nagyon, hogy mondjam, kedvesek, hogy ilyen sokat írnak nekünk, és én pedig önöknek köszönöm meg, hogy ilyen, hogy mondjam, kedvesen és intenzíven írnak. Zoltán írja egy 938-as végű számról, ugye a mesékkel kapcsolatban, hogy a Tüskevár és a Tenkes kapitánya is mese, és én ezeket imádom, illetve Anikó írja, jó reggelt, kedves Péter, először is nagyon boldog születésnapot az édesanyjának, nagyon köszönöm, át is adom neki. Kedvenc mesém a Varázst Szerúza, azt is imádtam. További szép napot kívánok, Anikó, és én is további szép napot kívánok önöknek. 0630 20 10 909.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek továbbra is a budai alsórakparton az Üstökös utca közelében. A két irány forgalma felváltva halad, ezért mindkét irányban torlódásra kell számítani. Délfelé a Zsigmond tér vonalától csak arra szólni tudnak. Baleset miatt kell forgalmi akadályra számítani a 11. kerületben, a Szerémi úton is a Savoya Parknál, illetve korábban baleset történt a 19. kerületben, a Hoffer Albert utcában, az Ady Endre útnál, de ott már megszűnt a forgalmi akadály. Nehezen járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasz az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is telítettek a sávok. Erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén. Akadozik a haladás a 10-es főút bevezető szakaszán, az Ürömi körforgalom előtt, az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt, míg az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró közelében. Újpesten nem működnek a jelzőlámpák a Megyeri úton, a Szondi utcánál ma reggel 8 órától délig, valamint a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem, délelőtt 9 óra és délután 3 óra között karbantartás miatt a forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Október első napján a hűvös mindössze 10 Celsius fokos hajnalt követően gyorsan melegszik a levegő, napközben pedig többnyire napos, kellemes őszi időre számíthatunk, de dél felé már megjelenhetnek az első fátyolfelhők. A szél mérsékelt marad. A kalendáriumi megfigyelések szerint Malvin napján, ha esik az eső, hamar jön a tél. Ma ettől nem kell tartanunk, így a népi jóslat alapján elnyújtott szép őszünk lesz. Induláskor érdemes rétegesen öltözködni, egy melegebb pulóver vagy könnyű őszi kabát tökéletes választás a hűvös órákra. Élvezzék a napsütést, kellemes délelőttöt kívánok!
3: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A sikeres emberek korán kelnek. Egyikük már itt is ül a stúdióban. Ez a Business Class VIP.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis nyerté. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
2: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Október 1-én, amúgy az én drága anyukám születésnapján. Reggel 8:30-kor SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És ahogy többször mondtam már, ezen a héten a magyar népmesét ünnepeljük, hiszen ezen a héten született még 1859-ben Benedek Elek, a nagy mesélő, akiről amúgy kevesen tudják, hogy országgyűlési képviselő is volt. És hát nagyon szépen köszönöm azt az aktivitást, amit itt önök mutatnak, drága hallgatók. Érkeztek újabb üzenetek, például egy 308-as végűről. Én a kőlevest írtam át dalra, és készítettem hozzá animációs videót. Videót meglepő, hogy mennyire terjedt organikusan is. Örülök, hogy még mindig ilyen sokan szeretik a meséket. Aztán, kedves Péter, először is nagyon boldog születésnapot az anyukájának, köszönöm szépen. Kedvenc mesém a Varázs Ceruza, további szép napot kívánok, Anikó, és még egyet gyorsan mondanék, a Tüskevár és a Tenkes kapitánya is mese, én ezeket imádom, ezt írja nekünk Zoltán. Nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, de most, ahogy ígértem, teljesen másról beszélgetünk, mert hogy képzeljék, hosszabb ideig élni önmagában talán már nem is elég. Az igazi kérdés inkább az, hogy hány egészséges, aktív és önálló évünk lehet. A Bosch és a Richter friss kutatásából kiderül, hogy a magyarok szerint ehhez elsősorban egészség, anyagi stabilitás és jó emberi kapcsolatok kellenek. A vendégünk pedig nem más, mint Bodó Teodóra, a Bosch csoport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója. Hello Teo, jó reggelt, régóta ismerjük egymást, azért tegeződünk.
3: Szia Péter, jó reggelt. Szép napot kívánok a hallgatóknak, és az édesanyádnak pedig nagyon boldog születésnapot, ez a legfontosabb ma.
2: Köszönöm szépen, drága vagy. Na hát kezdjük ezzel a bizonyos longevity-vel, amit most kezdünk tanulni, hogy mit is jelent ez a szó. Ugye amikor ezt a szót használjuk, akkor sokaknak az jut eszébe, hogy hogyan éljek 100 évig. Ti viszont ennél azért többről beszéltek. Mit jelent pontosan az, hogy hosszú meg jó minőségű élet, mert az nem feltétlenül a 100 évet jelenti?
3: Nem. Sőt, nagyon-nagyon gyakran használjuk, nagyon divatos szó ez a longevity, és ugye az évek számáról beszélünk alapvetően, de az, hogy ezeket az éveket miként éljük meg, milyen környezetben, milyen minőségben, az legalább annyira fontos, hogy mennyi ideig. Úgyhogy ennek kapcsán végeztünk egy kutatást a Richterrel közösen, és arra voltunk kíváncsiak, hogy itt Magyarországon, a Magyarországon élő emberek hogy értelmezik ezt a helyzetet, és számomra volt egy-két nagyon érdekes megállapítása ennek a kutatás, amit kiemelnék, mert hogy az ebből kiderült, hogy alapvetően, hogyha nézzük, ha már mesék, akkor ugye a tücsök és a hangya, mindenki tudja, hogy a tücsök az, aki hegedül és élvezi az életet, carpe diem, a hangya, aki gondoskodik és próbálja beosztani a meglévőt. Hát mi magyarok leginkább a tücsök példáját követjük a visszajelzések alapján, és rövid távon gondolkodunk arról, hogy mi a jó nekünk. De amikor a hosszú távú egészségmegőrzésről beszélünk, vagy a hosszú távú jóllétről beszélünk, akkor már kevésbé vagyunk nagyon aktívak. Engem például megdöbbentett az, hogy a megkérdezetteknek kevesebb, mint a negyede jár rendszeresen egészségügyi szűrésekre, vagy kevesebb, mint az ötöde végez rendszeresen testmozgást, vagy sportol. Ami egyébként meg azt gondolnám, hogy ez az alapvető, hogy amikor egészségről beszélünk, meg jóllétről beszélünk, akkor ez része legyen a mindennapoknak.
2: Érdekes egyébként, hogyha már itt ilyen számokba vagy százalékokba megyünk bele, hogy ugye a kutatás szerint az egészség és az anyagi stabilitás egyaránt 53%-kal került az első helyre, mert én is elolvastam ezt a kiadványt, amit itt készítettetek. Ugyanakkor a szereteteljes családi és baráti kapcsolatok 43%-kal vannak rajta a listán. Mit mond ez el arról, hogy a magyarok mit tekintenek valójában boldog életnek?
3: Én azt gondolom, hogy ez még nem feltétlenül csak a magyarokra jellemző, de egy olyan időszakban élünk, egy olyan világban élünk, ahol rengeteg minden változik körülöttünk. Nagyon sok az olyan helyzet, amire nem tudunk felkészülni, amiről azt gondoljuk, hogy kiszámíthatatlan, nagyon rosszul kezelhető, és kevésbé érezzük magunkat biztonságban. És ennek a biztonságnak van többféle megtestesülésre. Az egyik ugye az egészségügyi biztonság, hogy nem tudom, hogy mi történik velem, hogy mikor lesz olyan problémám, amit aztán kezelni kell, akkor nem tudok dolgozni, akkor hogyan fogok tudni megteremteni a családomnak azt az anyagi biztonságot, amivel tudjuk élni a mindennapokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen alapvető dilemma, ez egy alapvető stressz helyzet, amivel nap mint nap szembe kell néznünk. És az, hogy miért gondolják azt, hogy a közösségnek a megtartó ereje az kevésbé fontos, én azt gondolom, hogy ez nagyjából magától értetődik, hogy tudunk azért tenni, hogy legyenek körülöttünk jó barátok, hogy legyen egy erős család. Közben én azért azt gondolnám, hogy ez az alap. Szóval, hogy mindent úgy tudunk jól csinálni, hogyha van egy nagyon erős hátországunk. Az a bizonyos kék zóna, amiből aztán lehet táplálkozni.
2: Hogyha már itt a stressz behoztad a beszélgetésbe, ugye az életminőséget leginkább a pénzügyi nehézségek rontják, 52%-nyian voksoltak erre. Stressz, feszültség, bizonytalanság, ez már 46%-on áll, és hát ott vannak a betegségek nagyjából 40%-on, vagyis, és akkor jöjjön a kérdés, hogy a longevity problémája nem feltétlenül az orvosi rendelőben kezdődik, hanem akár a pénztárcánál, vagy a mindennapi stressznél?
3: Én azt gondolom, hogy igen, viszont hogyha megfordítom a kérdést, és azt mondom, hogy hogyan tudunk mi azért tenni, akár már holnaptól, hogy ezt a fajta longevity-t, ezt a fajta jó életminőséget meg tudjuk magunknak adni, akkor szerintem érdemes kiválasztani legalább egy-két olyan dolgot, amin változtatni tudunk. Például alvás. Mennyit alszunk? Nézzük meg, hogy milyen minőségben alszunk. Most már viszonylag jó áron egyébként olyan okos eszközök elérhetők, amelyekkel ezt követni lehet. Ha már nyugodtan és jól alszunk, ez az első pont, akkor utána nézzük meg, hogy hogyan táplálkozunk, mit eszünk, mennyire tudatosan mozgunk. Hogyha mondjuk napi egy órát gyalogolunk, már akkor többet teszünk az egészségünkért, mint ha nem csinálnánk semmit. Szóval, hogy ezek olyan alapvető dolgok, amivel lehet mit kezdeni, és egyébként a technológia, aminek szintén ugye a hatását vizsgáltuk az anyagban, a felmérésben, nagyon-nagyon sokat tud ebben segíteni, hogy milyen vitaminokat szedünk, hogy milyen gyógyszereket, milyen terápiákat veszünk igényben, hogyha arra szükség van, hogyan tudunk közlekedni, hogyan tudunk biztonságosan vezetni. Ezek mind-mind olyan faktorok, amiért tehetünk is.
2: Van egy érdekes dolog, hogyha már itt az alvást is említed, mert hogy megnéztem, ugye 39% odafigyel az alvására, ami tulajdonképpen jó, 38% vitaminokat és étrend kiegészítőket szed. Ugyanakkor, és itt jöhet az ellentmondásos része, hogy szűrővizsgálatokra csak 23% jár. Ugye rendszeresen sportolni, szabadtéren mozogni, amit említettél, hogy milyen fontos lenne, mindössze 17%. Miért könnyebb vajon olyan dolgokat megtenni, amelyekről azt érezzük, hogy teszünk az egészségünkért idézőjelben, mint például rendszeresen elmenni egy szűrésre.
3: Ez szerintem egy kulturális kérdés is. Én viszonylag sokat dolgozom külföldön, és legutóbb több hónapot töltöttem Németországban, Stuttgartban, a Bosch-nak a központjában, és én megfogadtam, hogy ugye a család nem jött velem, hogy minden nap legalább egy órát fog sportolni, és a Bosch központ mellett volt egy kiváló edzőterem, egy ilyen egészségház, ahol mindenfélét lehetett csinálni, és a legnagyobb megdöbbenésemre azt láttam, hogy a 70 év felettiek is aktív részesei ezeknek a foglalkozásoknak. Amikor bejött egy idősebb úr, szerintem nagyjából a 80 évet súrolta az életkora, akkor én arra gondoltam ott a futópadon, hogy majd biztos oda kell mennem és segíteni, mert majd problémái lesznek, és azt láttam, hogy szinte gyorsabban tud futni, mint én. És ezt láttam ott is, tehát, hogy túráztak, hogy bicikliznek, hogy a hétvégén a családi programok a természetben történnek, tehát ők valamit tudnak, amit érdemes egyébként nekünk is átvenni és megtanulni, hogy ők tudatosan készítik fel a testüket és a lelküket az idősebb korra.
2: Nézzük a technológiát, mert nagyon érdekes, hogy majdnem 50% a válaszadóitoknak úgy látja, hogy az innováció maga javítja vagy javíthatja az életminőséget. Aztán majd rátérünk a digitális detoxra is, csak mondom. Miközben mindössze 7% említi, hogy túl gyorsan fejlődik a technológia. Szóval, hogy ez azt jelenti alapvetően, hogy a magyarok már nem félnek annyira attól, hogy a technológia túl gyorsan változik, mert szerintem, hogyha mondjuk 5-10 évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor biztos, hogy arra is behúzzák, hogy de attól mi nagyon félünk. zavar minket.
3: Igen, vannak félelmek, de azt gondolom, hogy ez változik, és nyilván ez generációs kérdés is, mert hogy a fiatalabb generációk sokkal inkább benne vannak ezeknek az alkalmazásoknak a használatában, nyomon követik az innováció adta lehetőségeket, és egyébként a munkahelyen is azt gondolom, hogy kikerülhetetlen, hogy ne foglalkozzanak ezzel. Nagyon sok helyen a világban most már egyébként az alapfeltétel az, hogy különböző AI eszközöket használja mindennapokban, és találd meg azokat az eszközöket, amelyeket a leghatékonyabban tudják segíteni a munkádat. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez az új technológia használata, az új eszközöknek használata egyre inkább része a mindennapoknak. Kevésbé félünk tőlük, és látjuk a pozitív hatását. Látjuk azt, hogy időt tudunk ezzel spórolni. Szívesebben foglalkozunk házi munkával akkor, hogyha mondjuk a sütő segít nekünk abban, hogy ne égessük oda a húst, amit éppen előkészítettünk a családnak aznap ebédre. De ugyanez vonatkozik egyébként az egészségügyi teendőkre is, mert hogyha az orvos diagnosztikában sokkal, de sokkal több innovációt használnak az orvosok, akkor jóval nagyobb esélyünk van arra, hogy meggyógyuljunk.
2: Na, nézzük ezt a digitális detoxot, mert hogy ide kapcsolódik egyébként az előző kérdéshez, hogy 9% kifejezetten szeretné, hogyha ez valamilyen formában működni tudna, viszont szerintem ez egy ilyen furcsa kettősség, mert hogy ugye egyre több technológiát akarunk használni, meg magunk köré tudni, miközben egyre inkább vágyunk arra is, hogy időnként ezektől teljesen megszabaduljunk.
3: Igen, és hogyha megnézzük, hogy mondjuk hány pilátesterem és jogaterem van akár itt körülöttünk a 13. kerületben, ahol most vagyunk, akkor látjuk, hogy ez az igény, ez meg is fogalmazódik abban, hogy tegyük le a telefon, tegyük le a kütyüket, és akkor foglalkozzunk magunkkal. De hát nyilván ez nem elég, ezt tanulni kell. Saját magamból kiindulva látom azt, hogy egész egyszerűen nem tudom úgy végcsinálni a napot, hogy ne nézzem, hogy mi van a hírekben. Hát ugye azt meg az ember hol nézi, az okos telefonján, meg a tabletjén, sokszor este is lefekszik. Előtt, hogy akkor semmiből nem maradjon ki.
2: És egyébként hát meg, ha nem akarod nézni, akkor is szembe jön egyébként, tegyük hozzá.
3: Igen, bár egyébként nagyon sokan tudatosan figyelnek erre, hogy akár mondjuk a gyerekeknél, vagy így a családi életben, hogyha mondjuk jön a vasárnapi ebéd, akkor mindenki tegye le a telefonját, és figyeljünk egymásra, és beszélgessünk.
2: Az egészségügyi technológiák közül 55% a betegségek felismerését és az új diagnosztikai technológiákat látja különösen fontosnak. Lehet-e a jövő longevity-ének, ha már így kezdtük a beszélgetést, egyik kulcsa egyszerűen az, hogy mondjuk sokkal hamarabb veszük észre a betegségeket, mint ahogy egyébként most mi tesszük a mai napon mondjuk?
3: Abszolút. És ugye, ha például a neurológiát nézzük, a neurológiában napi szinten 10-15 különböző típusú betegséget azonosítanak. Ugye rendkívül széles a spektrum, ugyanezt látjuk egyébként, amikor az ADHD-ról olvasunk, vagy az autizmusról. Szóval, hogy közben úgy is azt is érzem, hogy generáljuk is ezeket a problémákat magunknak, de nyilván többet tudunk róla, és ha többet tudunk róla, akkor sokkal élesebben figyelünk, könnyebben észrevesszük a tüneteket, és hamarabb kezdhetjük meg a terápiát. Úgyhogy ez mindenféleképpen hasznos, de nem csak az egészségügyben, hanem ugye az ipari, és hogyha én a Bost képviselem itt, az ipari és a mobilitás üzletágakban is érezhető ennek a technológiának, ennek a jó technológiának a hatása, a jótékony hatása. Például, hogyha mondjuk vezetünk, parkolunk, biztonságosan közlekedünk, hogyha az autóba beszerelt szenzorok és kamerák abban segítenek minket, hogy jeleznek időben, hogyha mondjuk egy fejfájás jön, vagy egy rosszul lét, segítenek megállni, segítenek a sávot tartani a közlekedésben. Ezek mind-mind olyan eszközök, amelyek, hogyha részei egyébként az autónak az alapfelszereltségébennek, akkor sokkal, de sokkal biztonságosabban tudjuk megélni a mindennapokat. Ebből aztán kevesebb stressz termelődik, és már is ugye jobbak vagyunk longevity-ben.
2: Igen, hát mondjuk így Bosch oldalról különösen érdekesek ezek a vezetés támogató rendszerek, például a vészhelyzeti megállító asszisztenst 73% emeltek ide, itt van a fáradtságérzékelő 72%-kal, vagy a holtérfigyelő 71%-kal, hogy támogatnák az emberek a gyári alapfelszereltségként ezeket. Mikor válik szerinted egy ilyen rendszer valóban életminőséget javító technológiává, és mikor érezzük ezt pusztán csak egy ilyen kényelmi extrának, amivel, vagy amiért jóval többet kell fizetni?
3: Mondok egy példát, mondjuk legyen az az index, vagy ugye az irányváltást jelző eszköz az autóban, vagy mondjuk az ablaktörlő. Te el tudod képzelni az életedet ezek nélkül, az eszközök nélkül, nem. Az autóban vannak. Na, ezek is Bosch találmányok voltak jó pár évvel ezelőtt, és el kellett telni bizonyos időszaknak, hogy ezek részei lettek az autó alapfelszereltségének, de én azt gondolom, hogy ma már elképzelhetetlen lenne az élet anélkül, hogy mondjuk nem tudjuk biztonságosan jelezni, hogy most jobbra megyünk, vagy balra. Tehát kell idő is ennek, úgy pont elcsíptem az előző beszélgetéseteket Tamással, és kell egy olyan fokú gyártási kapacitás is, hogy ezeket az innovációkat jó pár éven belül az ipar olyan mennyiségben tudja egyébként gyártani, hogy a hozzáférhetőség, az árérték arány is elérhető legyen minél szélesebb közönségnek. És ehhez aztán hozzá kapcsolódik ugye a jogi szabályozás, akkor, hogyha mondjuk az erről gondoskodó döntéshozók úgy döntenek, hogy szeretnének még biztonságosabb közlekedést mondjuk itt EU-n belül, akkor ennek szintén része tud lenni az, hogy megkövetelik a gyártóktól, hogy ezt tegyék bele alapfelszereltségként a járművekbe.
2: Ugyan a következő kérdés nem a járművekre vonatkozik, de mégis a jövőre, mert hogy ugye te tagja voltál ennek a bizonyos Lássa jövőbe, Bosch és Richter ipari innovációs díj szakmai zsűriének, és itt hihetetlen jó ötleteket olvasok, okos fehérbot például, vagy gyermekdiagnosztikát segítő fejlesztés. Mi az szerinted, amitől egy fiatal innovációs ötletnél, vagy egy fiatal által kigondolt innovációs ötletnél te is tényleg azt tudod mondani, hogy hú, ebben már tényleg benne van valamiféle jövő.
3: 4 évvel ezelőtt, amikor a Richter és a Bosch közösen elkezdett gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk együtt közös eszközökkel erősíteni a magyarországi innovációs ökoszisztémát, hogyan tudunk minél több kapcsolatot teremteni az egyetemekkel, a fiatalokkal, akkor az volt a fő célunk, hogy megmutassuk azt, hogy innovációval foglalkozni, komoly fejlesztésekkel foglalkozni, menő. Tehát, hogy ez nagyon klassz dolog, és legyen szó fiúkról, lányokról, mindenki képes arra egyébként, hogy ilyen típusú munkát végezzen, vagy gondolkodjon abban, hogy lehetősége legyen arra, hogy ezt csinálja. Meg akartunk mutatni, hogy ennek van egy komoly értéke, és Robert Bosch és Richter Gedeon példája alapján szerettük volna megmutatni, hogy sokszor a nagyon egyszerű innovációknak is óriási hatása van. És nekem a hitemet adta vissza egyébként a jövőbe, hogy olyan tehetséges és ambíciózus fiatalokkal találkozunk, ugye főként egyetemisták azok, akikkel együtt dolgozunk. Például az okosbotot említette. Tulajdonképpen ez egy viszonylag egyszerű ötlet, hogy hogyan lehet okosítani egy botot különböző szenzorokkal, kamerákkal, GPS-szel, ami aztán a mindennapi közlekedésben kommunikálni képes, és segíteni tudja a gyengéllátóknak a mozgását és a biztonságos közlekedését. És számos ilyen ötlet jött. Mondok még egy példát, az idei egyik díjazottunk a mobilitás oldalról arra tett javaslatot, hogy hogyan lehet az elektromos járműveknek a hajtásláncát olcsóbban fenntartható módon gyártani. Vagy mondjuk egy olyan egészségügyi platformmal pályázott egy másik pályázó, aki a kismamáknak a gondozását segíti, úgyhogy összekapcsolja a védőnőt, a kezelőorvost és az ő adatait egy platformra, hogy ezt az egészet egységesen lehessen kezelni. Tehát vannak nagyon egyszerű ötletek, egész egyszerűen csak figyelni kell a mindennapokra, és nem hallgatni, amikor kérdéseket feltenni, és hogyha van egy ötlet, akkor ezt megfogalmazni és menni vele előre.
2: Azon gondolkodom, hogy a legvégén így utolsó kérdésként, hogy ugye te most arról beszélsz, hogy nagyon fontos egy fejlesztésnél az, hogy ne csak technikailag legyen zseniális, hanem az emberek valóban akarják és tudják is ezt használni. Ez azt jelenti, hogy a cég, amit te képviselsz, konkrétan a Bosch, az nem levegőben lógó ötletekkel, hanem tényleg kézzelfogható index, visszapillantó tükör, amiket említettél. Tehát ezekkel, vagy ezeknek a prioritásával foglalkozik elsősorban?
3: Abszolút. Egyébként van egy ilyen jövőkutató területe a Boschnak Németországban, mert hogy rengeteg a technológiai kihívás, nagyon nehéz eldönteni, hogy egyébként egy adott vállalat milyen irányba menjen, milyen megatrendet kövessen, és nagyjából egy ilyen kutatásfejlesztési szakasz az nagyjából 10 év, és nagyon költségigényes. 9 milliárd eurót költ nagyjából a Bosch globális szinten évente kutatásokra, innovációs fejlesztésekre. Nagyon nem mindegy, hogy most a hidrogén meghajtású járművek irányába megyünk, vagy az önvezető autókkal foglalkozunk. Szóval, hogy nagyon-nagyon fontos az irányt jól meghatározni, és azért fontos a Boschnak és a Richternek az együttműködése, mert ez az az üzenet, hogy egy vállalatcsoport ezekre a komplex kihívásokra nem tud önállóan válaszolni. Tehát nagyon fontos az, hogy együttműködjünk, hogy ebbe az együttműködésre együttműködésbe a vállalati szektoron túl bevonjuk az akadémiát, az egyetemeket, a startupokat, a kormányzatokat, tehát mindenki, aki tud azért tenni, hogy ez a fajta hatás, ez minél hamarabb megjelenjen társadalmi szinten.
2: Teó, nagyon szépen köszönöm. Bodó Teodórával, a Bosch csoport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatójával beszélgettünk. Elsősorban arról, hogy hosszabb ideig élni önmagában talán már nem is elég, az igazi kérdés az, hogy hány egészséges, aktív és önálló évünk lehet, meg persze más témákat is említettünk. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm!
0: Egy sikeres ember ma is velünk indította a napot. Itt a Business Class VIP-ban.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis NRT. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Get Funky Party péntek este a Mom Leroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigenlést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Mom Leroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
3: Együttműködő partnerünk a BYO.

0: A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszóképződés ebben az évjáratban. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban befejezték a műszaki mentést a budai alsórakparton az Üstökös utcánál, tehát ismét mindkét sáv járható, viszont továbbra is jelentős lassulást tapasztalhatnak déli irányban. Észak felé a budai alsórakpart a Rákóczi hídtól a Döbrentei térig járható nehezen, így a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalról is csak nehezen tudnak lehajtani az alsórakpartra. Baleset miatt számítsanak korlátozásra a második kerületben, a Budakeszi úton, a Hárshegyi út közelében, illetve a 10. kerületben, a Kőbányai úton befelé a Pongrácz út előtt. Változatlan a torlódás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik az előrejutás a Szélkálmán tér környékén. Továbbá a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól, míg az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Október 1-én nézem a pontos időt, 9 óra múlt 7 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt vannak velem. És ahogy többször mondtam már az adásban, Alekszandr Vučić szeptember 27-én lemondott Szerbia elnöki tisztségéről, de az egyáltalán nem jelenti azt, hogy távozna a politikából. Az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhat. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk most Németh Ferenccel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Kezdjük a legfontosabbal, hogy mit jelent valójában Vučić lemondása, mert kívülről úgy tűnhet, hogy ha egy elnök távozik, akkor általában nem szokta miniszterelnök jelöltként folytatni.
3: Nem, valóban kívülről ez úgy tűnhet, mintha Vučić egy elég hosszú, több évtizedes politikai karrier után úgy döntött volna, hogy nyugdíjazza magát. Szerbiában viszont nem így működnek a politikai folyamatok, és Vučić se így működik. Vučićnak az első számú célja az, hogy hatalmát menekítse, olyan célból, hogy megtartsa azt egészen pontosan. Tehát az a célja jelenleg, hogy az elnöki székből átkerüljön a miniszterelnöki székbe, és így magát azt a rendszert, amit az elmúlt 10-15 évben ő épített fel, azt tovább tudja folytatni, tovább tudja vinni az ő irányítása alatt.
2: Azt olvasom egyébként, hogy ugye magának az elnöknek, Vučićnak az elnöki mandátuma is egyébként lejárt volna. Miért éppen most lépte meg ezt a dolgot 7 hónappal korábban? Kizárólag azért, mert miniszterelnök akar lenni, tehát a végrehajtó hatalmat akarja valamilyen formában magáénak tudni?
3: Szerbiában jelenleg nem igazán beszélhetünk Vučić rendszere alatt végrehajtó hatalomról. Ott inkább az a fontos, hogy Vučić milyen pozíciót tölt be. Bocsánat, nem az a fontos, hogy Vučić milyen pozíciót tölt be, hanem az, hogy Vučić benne van a képletben. Igazából a hatalom mindig nála koncentrálódik, attól függetlenül, hogy ő milyen pozícióban van. Valóban jól mondtad, 2027-ben esedékes lenne egy elnökválasztás is, amin Vučić már nem indulhatna. A jelenlegi helyzettel inkább több legyet szeretne egy csapásra ütni, nem csak kettőt. Egyrészt, ahogy már említettük, elnöki mandátumért ő már nem indulhat. Másrészt szeretné fenntartani a hatalmát, így nagyon jól jön az, hogy a szerb haladódista lista vezetőjeként, miniszterelnök jelöltként indul az október 25-i választásokon, és ez egy erős üzenet az egyetemisták listája, illetve a tüntető Vučićjal elégedetlen tömeg felé is, aki 2024 novembere óta kvázi első számú követelésüként azt fogalmazták meg, hogy Vučić elnököt pozíciójából távozni kívántatják, illetve megpróbálták elmozdítani. Vučić tehát így mondhatja, bármilyen eredménnyel végződnek majd az előrehozott választások, hogy ő mossa kezeit, sikerült az egyetemisták törekvéseit neki végrehajtani, ő nem felelős semmiért.
2: Igen, tulajdonképpen jó is, hogy behozod a beszélgetésbe, mert ugye Szerbiában közel 2 éve tart már a diák tüntetések által elindított politikai válság, ugyanakkor engem érdekelne, hogy te, mint szakértő, mennyire látod ezt az egész helyzetet, az október 25-i parlamenti választást egyfajta Vučić politikai rendszeréről szóló népszavazásnak?
3: Ez mindenképpen népszavazás lesz, és Vučić ettől fél. Attól fél, hogy azt a tömeget, amit az elmúlt 2 évben az egyetemisták sikeresen kivittek szinte hétről hétre az utcákra, és itt ne csak Belgrádra, a fővárosra gondoljunk, hanem a többi meghatározó városra, Szabadkára és Újvidékre is például, ők majd elmennek szavazni, ez Vučić legnagyobb félelme, és valóban az, hogy a rendszerről fognak egy népszavazást tartani, és ez elvezethet majd oda, hogy kormányváltás lesz Szerbiában.
2: Igen, de Feri, amit mondasz, az mégiscsak ellentmondásban van, nem az, amit te mondasz, hanem a politikai helyzet, hogy ő mégiscsak előre akar lépni, illetve nem tudom, mennyire előre lépés akkor az, hogy újra megméretteti magát a miniszterelnöki pozícióért.
3: Vučić meglepő módon...
2: Miközben fél, ugye, mert te mondtad, hogy fél.
3: Igen, fél, viszont fontosabb számára a pozíciójának megtartása, az erő megtartása, a hatalom megtartása, és Vučić igaz, hogy az elmúlt két évben jelentősen lecsökkent az ő népszerűsége is, de még mindig ő a legnépszerűbb politikus Szerbiában. Tehát azzal, hogy a szerb haladó párt, aminek szintén lecsökkent a népszerűsége, Vučićot tudhatja listavezetőjének, úgy logikázik, mind Vučić, mind pedig a párt, hogy valamilyen szinten a két népszerűségi adat összeadható, és egymás segítik azzal, hogy elindulnak egy közös listán.
2: Ugye a hallgatók azért nem feltétlenül vannak képben azzal, hogy a diákmozgalom, már mint a szerb diákmozgalom, most már önálló politikai szereplőként is megjelenik a választáson. Ez mennyire változtatja meg a szerb politikai térképet ahhoz képest, amikor még csak egy szűk két évvel ezelőtt csak idézőben tüntetésekről beszéltünk?
3: Jelentősen átalakítja, annyira átalakítja, hogy jelenleg ember legyen a talpán, vagy szakértő legyen a talpán, aki megmerné jósolni a választások kimenetelét.
2: Nekik van miniszterelnök jelöltjük például a diákoknak? Vagy ők csatlakoznak egy nagyobb párthoz, és őket támogatják koalícióban?
3: Saját listát állítottak, mert viszonylag hamar még a tüntetések idején is kijelentették, és ezt az ígéretüket fent is tartották, hogy a szerbiai ellenzéki nagypártokkal nem kívánnak együttműködni. A listaállításnál is betartották ezt a fogadalmukat. Egyelőre konkrét miniszterelnök jelöltet nem neveztek meg, és ez is a stratégiájuk része. A legnagyobb különbség...
2: Hol vannak ők egyébként a politikai palettán? Melyik irányba húznak?
3: Ez is nagyon érdekes. Nem igazán lehet a jelenlegi szerbiai politikai palettán elhelyezni őket, nem lehet egyszerűen egy bal vagy jobb oldali pártként definiálni őket. Az első számú céljuk alapvetően a rendszer megbuktatása, a strukturális és gazdasági problémák kezelése. Maga az ideológia, legyen az mondjuk egy elköteleződés nyugat vagy kelet között, az nagyon másodlagosan, nagyon marginálisan jelenik meg a jelenlegi kampányban.
2: Ugye van egy érdekes alkotmányos helyzet, mert hogy Anna Brnabić, ki se tudom mondani szegénynek a nevét, és elnézést kérek tőle így az éteren keresztül, szóval hogy ő lett az ügyvezető államfő, miközben ő Vučić politikai szövetségese. Ez valódi átmeneti hatalmi változás, vagy inkább folytonosságot jelent?
3: Ez folytonosságot jelent. Anna Brnabić már nagyon sok pozíciót betöltött Szerbián belül. Jelenleg Szerbiában van egy olyan poén, hogy Brnabić már minden pozíciót betöltött, kivéve a szerb ortodox egyház fejének a tisztségét, nem? Ő Vučić egyik legrégebbi szövetségese, akit még el lehet adni a nyugat, az Egyesült Államok vagy az Európai Unió irányába. Fel lehet mutatni, hogy valamennyire ő még papíron megtestesíti ezt az európér vonal vagy irányzatot a szerb haladó párton belül, de alapvetően, ahogy említettem, Vučić irányítja az egész politikai sót.
2: Magát az elnökválasztás december végéig azért meg kell tartani, miközben ugye a parlamenti választás október 25-én lesz. Miért lehet fontos Szerbiában, hogy a parlamenti és az elnökválasztás nem ugyanazon a napon történik?
3: Vučić számára azért fontos, hogy ne egy napon legyen a kettő, hogy fel tudja mérni, hogy hogy teljesít a parlamenti választásokon a pártja, de elsősorban ő. És ezt a kalkulációt figyelembe véve fogja úgy csűrni, csavarni valószínűleg a szálakat, kiválasztani a jelöltet, és azért érdemes itt is hangsúlyozni azt, hogy ő választja ki majd az elnök jelöltet is, aki a elnökválasztáson megméretteti magát, annak fényében, hogy szerepel Vučić, illetve a szerb haladó párt is a listán.
2: Ugye többször beszéltünk arról, hogy Vučić fél, de ettől függetlenül mi van akkor, hogyha miniszterelnök lesz, akkor mennyiben változik meg a tényleges hatalmi pozíciója? Azt akarom ezzel kapcsolatban csak kérdezni, hogy Szerbiában az alkotmányos rendszerben milyen különbség van az elnök és a miniszterelnöki szerep között? Nagyjából olyan, mint Magyarországon?
3: Nagyon örülök, hogy ezt megemlítetted, és Magyarország kiváló példa, hiszen papíron a két rendszer szinte ugyanolyan. A köztársasági elnöknek inkább csak ceremoniális hatalmi hatalma van, ceremoniális feladatai vannak. A szerb rendszerben azért mégis sokkal erősebb a köztársasági elnök pozíciója, inkább presztízsértékű az. A külpolitikában egy kicsit nagyobb a beleszólása, mint mondjuk egy magyar rendszerben a köztársasági elnöknek. Ettől függetlenül, ahogy már említettem, a szerb rendszerben nem az számít, hogy kitölti be ezeket a pozíciókat, hanem az, hogy Vučić melyik helyet foglalja el. De egy nagyon paradoxon helyzet alakulna ki akkor, hogyha Vučić megnyerné a választásokat, a parlamenti választásokat, és miniszterelnök lenne, hiszen akkor egyfajta visszarendeződés történne a rendszeren belül, valóban oda kerülne vissza a hatalom forrása, ahova azt a szerb alkotmányos előírások azt rögzítették.
2: Szerbia azért nagyon ügyesen próbál lavírozni, én így külső megfigyelőként mondom, mert ugye nem csak az Unió meg az Egyesült Államok felé, hanem határozottan mondjuk Oroszország vagy Kína felé is próbál játszani. Hogyha Vučić kormányfőként folytatja, akkor változhat-e a külpolitikai egyensúly, vagy ugyanaz a politika megy tovább, mint amit eddig elnöki tisztségből képviselt?
3: Feltételezhetőleg ugyanazt a politikát folytatná, tehát a lavírozást kelet és nyugat között kisebb-nagyobb sikerrel. Azért így az elmúlt években, különösen 2022 után, a orosz-ukrán háború kitörése után azért látszott, hogy nem igazán sikerül mindig ezt tökéletesen. Voltak olyan periódusok az elmúlt években, amikor láthatóan volt egyfajta eltávolodás Oroszországtól. Az elmúlt időszakban pedig inkább az látható, hogy az Európai Uniótól van Szerbiának egy jelentős eltávolodása. Mind az a fő meghatározó uniós tagállamok, mint pedig mondjuk az Európai Bizottság egyre kritikusabb Szerbiával, a jelenlegi szerb rezsimmel szemben. Még ebben a helyzetben Oroszország egy nagyon jó B vagy C opciónak tűnik, és nyilván ott vannak a Szerbia többi partnerei is, mondjuk Kína, aki gazdaságilag továbbra is jelen van az országban elég meghatározó módon, viszont Kína egyelőre nem kommentálja a Nyugat-Balkánon történő politikai eseményeket.
2: Mi a helyzet egyébként az uniós csatlakozással olyan értelemben, hogy ugye az egyik nagy akadály Szerbia részéről még mindig a jogállamiság és a Koszovóval való viszony rendezése. Mi várható egy új kormánytól, és mi várható attól a kormánytól, amelyet esetleg Vučić képvisel?
3: Nem sok minden várható a Vučić által fémjelzett brigádtól az EU integráció kapcsán. Elsősorban azon indokok miatt, amiket felsoroltál, jogállamisági problémák, Koszovó megoldatlan kérdése, illetve egyre fontosabb, sőt kvázi erős előfeltétele a csatlakozásnak az, hogy a tagjelölt országok, mint Szerbia, az Európai Unió közösködés biztonságpolitikájával is összhangba hozzák külpolitikai cselekvésüket. A magyart magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy Szerbiának is szankciókat kellene kivetni Oroszországra. Szerbia ezt nem tette meg, és nem is áll szándékában szankcionálni Oroszországot. Erre pedig elég sok uniós ország, Lengyelország, a baltiak, észak-európai országok pedig már annyira allergiásak, hogy a nyilvánosság előtt is kritizálják Szerbiát, illetve Szerbia jelenleg nem létező uniós útját.
2: Nézzük meg, hogy esetleg a szerbiai politikai változás, vagy egy esetleges politikai változás például a magyar-szerb kapcsolatokat, vagy a szerb-magyar kapcsolatokat mennyire érintheti?
3: Alapvetően itt arra helyezném a hangsúlyt, hogy Szerbia továbbra is, attól függetlenül, hogy milyen kormány alakul majd az év végén az országban, fontos stratégiai partnere Magyarországnak. Kisebbségpolitika szempontjából azért ne felejtsük el, hogy a Vajdaságban nagyjából 150-180 ezer magyar él. Energetika területén nagyon fontos. A migráció kérdése is összeköti a két országot, a nyugat-balkáni biztonsági környezet is összeköti ezt a két országot. Mindenképpen a pragmatikus kapcsolatok építésére kell törekedni, abban az esetben is, hogyha Vučić marad, és abban az esetben is, hogyha távozik. Hogyha az egyetemisták listája győz, akkor pedig mindenképpen gyorsan fel kell a magyar kormányzatnak vennie a kapcsolatot az új szerb kormány, illetve kormányzat összeszintjével. Természetesen hangsúlyozva az, hogy az addig elért kétoldalú eredmények, vívmányok, különösen a kisebbségpolitika területén fennmaradjanak, de jelenleg nincsen olyan félelem, hogy ezek egy esetleges kormányváltás miatt valamilyen szinten vagy formában megszűnjenek vagy erodálódjanak.
2: Eredménytől függően vagy függetlenül kérdezem természetesen, hogy Szerbia érkezhet politikai korszakhatárhoz október 25-én éjfélre?
3: Igen, érkezhet, viszont ez a politikai átmenet nem lesz olyan nem lesz olyan problémamentes, mint mondjuk amilyen Magyarországon volt áprilisban. Amit nagyon sokan előrevetítenek, különösen abban az esetben, hogyha szoros eredmény születik a Vucic vezette lista és az egyetemisták listája között, az az, hogy egyik oldal sem fogja elfogadni a választási eredményeket, és akár erőszakos cselekményekre is sor kerülhet Belgrád utcáin.
2: Húha, az egyébként szokott, vagy szoktunk ilyeneket látni alkalmanként. Feri, nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes volt, várnánk vissza, mert szerintem ezt folytatni kell, ezt a beszélgetést. Németh Ferenccel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk. Október végén akár, amikor lezajlanak a választások. Köszi szépen, hogy itt voltál.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban befejezték a műszaki mentést a budai alsórakparton az Üstökös utcánál, tehát ismét mindkét sáv járható, viszont továbbra is jelentős lassulást tapasztalhatnak déli irányban. Észak felé a budai alsórakpart a Rákóczi hídtól a Döbrentei térig járható nehezen, így a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalról is csak nehezen tudnak lehajtani az alsórakpartra. Baleset miatt számítsanak korlátozásra a második kerületben a Budakeszi úton, a Hárshegyi út közelében, illetve a 10. kerületben a Kőbányai úton befelé a Pongrác út előtt. Változatlan a torlódás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik az előrejutás a Szélkámán tér környékén. Továbbá a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól, míg az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Október első napján a hűvös mindössze 10 Celsius fokos hajnalt követően gyorsan melegszik a levegő, napközben pedig többnyire napos, kellemes őszi időre számíthatunk, de dél felé már megjelenhetnek az első fátyolfelhők. A szél mérsékelt marad. A kalendáriumi megfigyelések szerint Malvin napján, ha esik az eső, hamar jön a tél. Ma ettől nem kell tartanunk, így a népi jóslat alapján elnyújtott szép őszünk lesz. Induláskor érdemes rétegesen öltözködni, egy melegebb pulóver vagy könnyű őszi kabát tökéletes választás a hűvös órákra. Élvezzék a napsütést, kellemes délelőttöt kívánok!
3: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Láss, ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve, ez itt a Hangár a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Október 1-én, hát most már 9 óra múlt 35 perccel, vagy fél 10 múlt 5 perccel. SMS számunk 06302010909, a mikrofonnál Pakman Péter. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt vannak velem. És hát érdekes dolog történik, mert hogy holnap egyszerre lesz különleges és kicsit időutazós nap Kozma Orsi számára. 20 év után újra elérhetővé válik digitálisan is az első szólóalbuma, az Egy Szó, és ugyanazon a napon az énekesnek, akit nagyon szeretünk, az 50. születésnapját ünnepli. Közben az momban egyáltalán nem a múltban él, új szólódalon dolgozik, ősszel folytatódik a Cotton Club Singers Hofi 90 sorozata, januárban Csákányi Eszterrel érkezik a Pesti Éjszakák, márciusban pedig majd az Ácsi című különleges produkcióban is fellép. Hát erről remélem, hogy mind tudunk beszélgetni. Kozma Orsi a stúdióban, hello, szia!
2: Jó reggelt kívánok, hát köszönöm szépen. Vagy hát most ezt tulajdonképpen felfoghatom egy köszöntésnek is, igaz? Hát
1: tulajdonképpen igen, bár még azt nem mondtam, hogy sok boldogságot, azt is fogom mondani. Vagy akkor tudod,
2: nem akartam kikényszeríteni, de hogy köszönöm, hogy ennyire felkészült vagy, figyelj és csak, hogy ennyire napra kész.
1: Figyelj csak, hát még nem mondhatom, hiszen holnap van. Na jó, vicceltem. Na szóval figyelj csak, holnap egyszerre két dolog is történik veled, ugye újra megjelenik, ahogy mondtam, ez a digitális első szólóalbum, és ugye a születésnapod is lesz. Szerinted, vagy hogy érzed, melyik gondolat erősebb benned, a 20 évvel ezelőtti Orsi emléke, vagy az, hogy most egy kerek születésnapot fogsz ünnepelni holnap?
2: Fú, hát nem véletlen, hogy holnap jelenik meg ez a lemez. Ez az én tulajdonképpen szülinapi ajándékom magamnak is, meg azoknak is, akiknek ez a lemez fontos, mert ez az ötlet onnan jött, hogy nagyon sokan írták nekem, hogy a Holnap, vagy az Eskü című dalt, vagy a Túl Szép első verziót, amit még Szakos Krisztián barátommal, az egész lemezt Szakos Krisztián barátommal csináltuk, hogy ezt miért nem lehet digitálisan elérni, és annak idején a Cotton Club Singers kiadója adta ki ezt az első lemezt, akkor én még a csapat tagja voltam, de akkor már kikacsingattam a csapatból, és akkor ismerkedtem meg 2005 tájékán Szakos Krisztiánnal, és akkor tulajdonképpen Boldizsárék adták ki ezt a lemezt, de a digitális terítés az elmaradt, úgyhogy most így jó bő 20 év után ez megtörténik pont holnap. És az, hogy én hogy állok a szülinapomhoz, hát amikor a gyerekeim, vagy a férjem, vagy a barátaim kérdezték, hogy na, akkor holnap lesz valami nagy buli, vagy ünneplés, mondom, hogy nem, igazából én fel se akarok kelni az ágyból, és igazából a takarót a fejemre akarom húzni, és mindenki hagyjon békén. Nem tudom, hogy vagyok ezzel a kerekszámmal, valahogy nem érzem még késznek magam arra, hát mindeset,
1: akkor külön köszönjük, Orsi, hogy bejöttél ide a Jazzy stúdiójába, és nem maradtál ilyen szempontból a paplan alatt. Figyelj csak, amikor elkészült az Egy Szó, az album 2005-ben, akkor te milyen Orsi voltál? Mit akartál akkor megmutatni magadból, amit egyébként az akkor már nagyon futó, vagy kicsit korábban már nagyon futó jazz meg azban nem tudtál, vagy mondjuk a Cotton Club Singers-ben sem sikerült annyira, amennyire szeretted volna, illetve nem tudom, hogy ehhez hogy állsz.
2: Én azt gondolom, hogy ezt meg tudtam mutatni magamat.
1: Na, jól van, ezért mondom,
2: meg azban, mind a Cotton Club Singers-ben az, hogy valaki szólista, vagy szeretne egy szólólemezt csinálni, ez ilyen késztetés, tehát tulajdonképpen régóta motoszkált bennem az, hogy egy saját világot, a saját dalaimat, a saját hangomat hallassam, tehát hogy ne egy csapat része legyek, aztán nyilván ez egy összetett dolog, mert amikor az ember szólóban dolgozik, akkor is végül is egy csapat, vagy egy kisebb csapat veszi körül. Nekem is volt csapattársam ugye Krisztián személyében, illetve aztán amikor ezt színpadra vittük ezeket a dalokat, akkor szintén egy zenekar, egy csapat része voltam, tehát én mindig csapatban tudtam jól működni. Tulajdonképpen a saját utamat akartam járni, és egy teljesen új mesdjére, visszatérve a pop zenére, kicsit az elektronikus pop zenét akartam újra visszahozni az életemben, és magyarul nekem írt, illetve saját dalokat szerettem volna csinálni, és ezt találtam egy alkotótársat Krisztián személyében, tulajdonképpen ez vezérelt. Tehát nem volt bennem semmi, de olyan szempontból volt hiányérzetem akkor, hogy hogy tényleg egyedül, tehát hogy mire vagyok képes egyedül szólóban, ez a kíváncsiság hajtott.
1: Nagyon sokra egyébként, és ez bizonyította a későbbi jövő, ami most már múlt. Van egyébként olyan dal, amit most máshogy értelmezel, mint akkor értelmeztél, vagy mondjuk másképp énekelnéd fel, mint akkor tetted?
2: Hát biztos, talán lehet, hogy az egész lemezt, sőt, szinte mindegyik dalomat már máshogy éneklem, mint amikor a stúdióban volt. Ez egy pillanatnak a lenyomata az, amit az ember hall a CD-n, és aztán mindig újra és újra új értelmet nyert, vagy új tartalommal bővül, mert ugye minden nap történik az emberrel valami, pláne én érzékeny vagyok nagyon sok mindenre, külső, belső hatások érik az embert, és nyilván ez mind ott marad az emberben, és aztán nem tudod kétszer ugyanúgy előadni azt a dalt.
1: Emlékszem arra, amikor még Dória a Jazz Megazból mesélt rólad, és olyan szépen mondta, hogy Orsi számomra mindig olyan, mint egy csodálatos sebzett madár. Ez most csak eszembe jut arra, amit most mondtál, és ez nagyon tetszett nekem. Na de térjünk arra rá, hogy egyébként készül az új szólódalod Blanche-al, Rácz Gergővel, meg igen, Kovacsics Ádámmal. Ez mennyire lesz más zene, mint mondjuk az Egy Szó albumon található daloknak a világa? Az új dalban már halljuk azt a Kozma Orsit, aki picit érettebb lett, és akkor most finoman fogalmaztam, mint akkor voltál?
2: Hát azóta azért pár albumot még kiadtam, egy folyamat, tehát folyamatos változásnak mindig voltak lenyomatai, tehát ez az új dal, ez abból is talán érdekes, hogy igazából női zeneszerzővel még nem, magamon kívül nem nagyon dolgoztam együtt, és nekem Blanche, ez a fiatal dalszerző énekes, egy nagyon nagy felfedezés, és nagyon tele van energiával, ötletekkel, kicsit, mintha régi önmagamat látnám, tehát ő még egy ilyen nagyon-nagyon friss teremtés, és egy nagyon jó dal gurult ki tőle, mind a zenéjét és a szövegét ő írta, és az, hogy Rácz Gergő és Kovacsics Ádám hogy jön a képbe, ők pedig tulajdonképpen a producerei ennek a dalnak, illetve hát én is, és tulajdonképpen ő egy pörgősebb dalt írt, és aztán a Gergő csavart rajta egyet, és egy ilyen balladisztikus szerzemény lett belőle, úgyhogy ez klippel ellátva az ősz folyamán ez majd kigurul, és akkor lehet majd véleményezni. Szerintem nagyon jó lesz.
1: Milyen kár, hogy nem tudjuk most megmutatni, mert egyébként teljesen felcsigáztál, főleg ezzel a
2: hát majd visszajövök szívesen.
1: De ne holnap tudod, holnap a paplan alá
2: igen.
1: És nem jössz ki az ágyból. Ugye csak közben a Katan Club Singers-el folytatódik a Hofi 90 koncertsorozat, január 20-án pedig a Műpában jön a Pesti Éjszakák. Azért ez egy annyiféle különböző dologban dolgozol, hogy néha nem szoktad idézőjelben jó értelmen elveszíteni a fejedet? Szóval, hogy mi jön elő ezekben a koncertekben? Kozma Orsiból, az énekesnő, a színésznő, a jazz énekesnő. Mi vagy te ilyenkor?
2: Hát minden és semmi tulajdonképpen, tehát, hogy én mindig is több pályán, több szinten mozogtam, valahogy nekem ez volt az egyik, nem tudom, ez a sors akarta így, tehát én sose tudtam lehorgonyozni egy műfaj vagy egy téma mellett. Igen, mindig, amit már mondtam, a kíváncsiság hajtott és hajt, hogy mit tudnék még magamból kihozni, illetve hogy más milyen hatással tud rám lenni. Ugye a színház is nagy hatással volt rám mindig is. Nem véletlen, hogy mindig, amikor a saját estjeimet csinálom, és már említetted, hogy jövő január elején készülök egy új tematikus esttel, és ott Csákányi Eszter lesz a vendégem, nem véletlen, hogy mindig színészeket hívok, előtte Ember Márk volt a vendégem, előtte Szabó Kimmel Tamás, sőt volt olyan estem is, egy Woody Allen este, ahol Kern András volt a vendégem, tehát valahogy egy kicsit így visszacsempészem az életembe a színházat. Eszterrel már nagyon-nagyon régóta szerettem volna együtt dolgozni, és nagyon-nagyon öröm és megtiszteltetés számomra, hogy elvállalta, és kicsit együtt fogunk kalandozni a régi Budapest füstös éjszakáiban, az Orfeumtól a Maxi Mulatóig, tehát azokat az éveket, és azt a milliót fogjuk egy kicsit megjeleníteni. De hogy ne menjünk annyira előre, említetted a Cotton Club Singers Hofi turnéját, ami szintén folytatódik ősszel, olyannyira, hogy jövő héten Miskolcra megyünk, úgyhogy kiegészülve öten leszünk, úgyhogy Zsédeny Atrián is velünk lesz, és tulajdonképpen a Hofi életműből merítünk, és újra gondolva öt hangra fogjuk egy egész estés koncert keretében bemutatni.
1: Azért ez a Csákányi Eszteres produkció engem nagyon piszkál jó értelemben. Ott mennyire lesz benne a játék, meg a történetmesélés, meg eleve a színészi jelenlét a színpadi munkában, mert hogy ugye az éneklés nyilvánvalóan benne lesz. Hogyan képzeljük ezt el? Most nagyon tetszett, hogy mondtad, hogy az Orfeon meg az egykori Budapest füstös világa izgalmas, na?
2: Igen, Zöldi Gergely dramaturggal dolgozunk ezen az estén, és tulajdonképpen ő álmodja meg ennek az egész, hát együtt beszélgetve ő rakja keretbe ezt az estet, tulajdonképpen nem egy sima koncertet kell elképzelni, hanem közben mesélek ezekről az évekről, hogy milyen mulatok voltak akkoriban, és hogy milyen, hogy éltek az emberek itthon, és ehhez jön partnernek Eszter, akivel nem csak énekelni fogunk, illetve az Eszternek lesznek szólódala is, hanem most először, hát elárulom, fogunk egy jelenetet is előadni, egy kis pamflettet, úgyhogy ebből a szempontból is izgalmas
1: akkor
2: lesz.
1: Akkor jól ráéreztem, hogy egyébként a színészi képesség egyre egy szükség lesz.
2: Hát igen, fel kell kötni a hallgatját, igen.
1: Dehogy kell, jól vagy te a színpadon, úgy, ahogy vagy, mindig, én imádom, amikor látlak, bármikor. Figyelj, aztán márciusban jön az Ácsi igazából, ezt a hallgatóknak mondom, hogy amikor Orsinak lapozgattam a különböző online felületei között, akkor láttam és megdöbbentem, hogy Orsi igencsak érdekes műfajban próbálja majd ki magát márciusban, az Ácsi című, hát tulajdonképpen ez nem egy darab, ez egy est, ugye a fellépők a saját családjukhoz, szüleikhez, nagyszüleikhez kötődő dalokat választottak, és a családi emlékből azt fogják előadni, na de nem akármilyen műfajban, itt pontosan ez a lényeg. Mesélj már erről.
2: Igen, mert egy tradicionális cigányzenekar fog minket kísérni, olyan prímásokkal, mint Kálai Kisernő, idősebb Sárközi Lajos és Duka László. És tehát nem elég az hozzá, hogy van ez a nagyon jó ötlet, hogy tényleg családi emlékek vagy családtagokhoz kapcsolódó dalokat adunk elő.
1: Igen.
2: Nem is, tehát nem is árulom el, hogy én mit választottam, hanem még pluszban újra lesznek ezek a dalok gondolva. Tehát itt nem az volt a lényeg, hogy a kedvenc nótánkat hozzunk el, hanem bármit, bármilyen műfajban, mert ez a fantasztikus zenekar teljesen újra gondolja, és hát új köntösben kerül a hallgatóság elé. Amúgy én nagyon-nagyon megörültem ennek a felkérésnek, mert nem először dolgozom együtt cigányzenekarral, sőt, én Robi Lakatossal is dolgoztam már. Pont tavaly újévi koncerten operett dalokat adtunk elő Verép Tomival, és hát az valami fantasztikus, ahogy húz magával, és olyan energia ilyen zenekarra dolgozni, hogy csak ne, úgyhogy én azonnal azt mondtam, hogy hát nekem ez szuper, és szeretnék.
1: Képzeld, valamikor a Jóisten írja a forgatókönyvet, pontosan egy héttel ezelőtt, pontosan ebben az órasávban Verép Tomi ült itt, és pontosan említette ezt a pillanatot is, hogyha van kedved, majd hallgass vissza a Jazzy oldalon. Ő is egy fél mondatban erről mesélt, vele másról beszélgettünk, és ő is ezt behozta. Figyelj, csak még két kérdés, engem nagyon érdekel, és ezek már nem konkrét dolgokról szólnak, hogy 50 évesen te mit tudsz már a hangodról, amit mondjuk 30 évesen még nem tudtál, vagy már akkor is úgy érezted, hogy olyan szempontból kész vagy, és nyugodtan mondhatod, hogy igen, ez nem nagy képűség vagy önteltség, hogy már nem nagyon volt mit hozzátenni? Mennyire lett bölcsebb a hangod?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem folyamatosan változik, fejlődik a hangom, mint én magam is. Nagyon vigyázok a hangomra. Én a mai napig járok énektanárnőhöz, Kovács Brigittához.
1: Ezt imádom egyébként, hogy egyébként az érett és csodálatos énekesnők folyamatosan járnak énektanárhoz. Imádom.
2: és mindig új és új felfedezéseket teszek. Akár egy megszólalásban, akár egy levegővételben van, akár az, hogy már más helyen szólal meg a hangom, és hogy jé, hogy eddig ezt miért nem így használtam, és hogy nem, abszolút nem vagyok kész. Tehát én folyamatosan formálódom minden és mindenki által, és ezt nagyon-nagyon élvezem. Tehát szerintem engem ez tart életben, hogy folyamatosan vannak céljaim, álmaim, hogy még mit tudok, vagy egyáltalán fent tudom-e tartani például ezt a magasságot, amit az évek alatt elértem, ugye nagyon sokat dolgoztam azért, hogy a Cotton Club Singers-ben, ahol ugye szoprán poszton voltam, és mezó vagyok egyébként, hogy én azt el tudjam énekelni. Tehát nagyon-nagyon sok munka van a mögött is, ezt kevesen tudják, és ezt azért ha már így kimondtuk 50 év után is, ezt azért valahogy szinten kell tartani, meg kell tartani, mert azért ugye az izmaink változnak, a testünk változik, öregszik, és az nekem egy célom, hogy még jó sokáig tudjak énekelni.
1: De ne aggódj, mert 50 év után az majd csak holnap után lesz. Holnap lesz az 50, ma még csak 49 van, tudod, ezt ne felejtsük el. Még egy utolsó kérdés, amit szerintem nem fogsz szeretni, vagy nehéz lesz megválaszolni, de mégis, hogyha az 50 éves Kozma Orsi találkozna a 2005-ös vagy 2006-os első szólólemezére készülő önmagával, akkor mit üzenne neki? Milyen lesz ez az élet, amiben ő belevágta a fejszéjét?
2: Hát azt nem mondanám. Azt mondanám neki, nem árulnék-e semmit, tehát járja csak végig azt az utat, amit ez neki szép. Be kell járni, és mondjuk mondanám, hogy nyugi. Ennyit üzenik neki, nyugi.
1: Ez szép, Orsi. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Figyelj csak, holnap akkor jó paplan alá bújást. Ki ne bújj az ágyból, és húzd magadra a takarót egyrészről, másrészről pedig konferáld már föl, te légy szíves, ez a holnap című dalt, amit a születésnapodra készítettünk be, ami ugyan holnap lesz, de ettől függetlenül mégiscsak exkluzív, hogyha te magad mondod el, hogy mi következik most.
2: Ez a holnap megjelenő első szólólemezem nagyon fontos dala, amit a Kozma Orsi Kvartett újra gondolt, jazzdesített, és bár a dalban az van benne, hogy nem lesz holnap, lesz holnap, és ki fogok kelni a paplanon, ezt megígérhetem, és hallgassátok sok szeretettel.
1: Orsi, akkor még egyszer boldog szülinapot majd holnapra, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: A Bux Index 144.124 ponton áll, és 0,7%-os esésben van, mint ahogy a blue chipek közül például a Magyar Telekom, illetve az OTP is szintén 0,4, illetve 1,5%-os esésben van. A MOL és a Richter egyelőre emelkedik 0,8, illetve 0,3%-kal. Nézzük akkor gyorsan, hogy mennyibe kerül most egy euró. Ebben a pillanatban 367 forint a középárfolyam, 1 dollár 325 forint, a bitcoin pedig emelkedik újra 83.437 ponton áll. Drága hallgatók, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, holnap is reggel 6:30-tól Business Class.
0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: Felszállási engedély megadva. Irán, a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol, és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
3: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
5: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését. Az ORFK irányítja mától a terrorelhárítási központot. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában

0: Miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanácselnöke. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. A Grandation-t 1998-ban alapította Harrison Stafford. A zenekar dalszövegei gyakran foglalkoznak társadalmi és politikai témákkal, valamint a szeretet, a béke és az egység fontosságával. 2021-es dalukat hallgatjuk. Most pedig az olasz Luca de Bonar zenél, szinte futószallagon gyártja a slágereket. Nem ritka, hogy egyetlen hónappal a több kis lemeze vagy remixe is megjelenik. Ez a Return of the Mac.

0: Jazzy Lexikon.
1: Széchenyi István grófnak 1818-ban Törökországban tűnik fel a török tengerészek által használt kajlik vízi jármű. Így ír róla. A kajlik szép, hosszú, elegáns, használata élvezetes az egyéb kiállhatatlan és unalmas vízi járművekkel szemben. Angliai útja során megtekinti az első Oxford-Cambridge evezős viadalt, és élménye nyomán evezős hajót rendel Angliából. 1834-ben az épülő Lánchíd mellett létrehozza a csónakdát, az első pesti regattára már Széchenyi halála után 1863-ban kerül sor. A rajt a Margit-sziget alsó csúcsánál volt, a cél pedig az épülő akadémia vonalában. Minden rajtot három mozsárdurranás jelzett. A nyitott tetejű kajakot Szandolinnak nevezték. Ebben a versenyszámban egy Freeze Leader nevű pesti molnár győzött. E futamot tekinthetjük a kajakkenu versenyek magyarországi ősének.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Milánói és firenzei alkotók hozták létre az Alto Parlante formációt. A klasszikus olasz filmes hangulatokat ötvözik a modern elektronikus ütemekkel és a jazzzel. Most pedig Piet Blank és Jasper Johns produkciós duója Blank & Johns következik. Emma Brammer énekel a Right Time című dalukban.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az olasz producer Dani Lossito következik, aki szóló karrierje mellett másokkal is zenél. 2021-ben például a Song Factory tagja lett, a Finalist szól majd. Előtte James Brown dalát játsszuk. Állítólag miközben a színpadon énekelt vagy táncolt, diszkrét kézmozdulatokkal jelezte a zenekarnak, ha valaki hibázott. Ha valaki mellé nyúlt egy hangnak, vagy elvétette a ritmust, Brown felmutatott 5 vagy 10 ujjat, ez 5 vagy 10 dolláros levonást jelentett az adott zenész aznapi gázsiából. Itt a Lexikonban a Funk on a Roll szól tőle. Most pedig Frank Lauber zenél, a fúvós hangszeres munka mellett keresett zenei vezető. Éveken keresztül ő felelt számos nagyszabású német televíziós gála díjátadó és zenei műsor élő zenei kíséretéért.

0: Jazzy Lexikon.
1: A bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapukról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei. Ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, ennek inkább szimbolikus jelentősége van.
0: Jazzy Lexikon.

0: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis nyerté. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Get Funky Party péntek este a Mom Leroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigenlést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Mom Leroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését. Már lehet szavazni az év turistaházára, folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Seszták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaház díjra 7. alkalommal lehet szavazni. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Sarah Connor Németország egyik legsikeresebb, nemzetközileg is elismert pop és szólénekesnője, bár az ezredforduló után modern pop R&B slágerekkel futott be. Zenei neveltetése a gospelben és a soulban gyökerezett. A Son of a Preacher Man szólt tőle. Most pedig Saul Sugars zenél, párizsi születésű orgonista, zeneszerző, producer, védjegye a vintage Hammond orgona játéka. Zenei világában a 60-as, 70-es évek soul jazzét ötvözi, a roots reggae és a dub műfajával. A Sly and the Family Stone klasszikusát dolgozta fel. Ez a Family Affair.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, Vinta következik. Zenéje a 70-es évek szól és jazz funk világet idézi modern tiszta produkciós minőségben, The Game She Played című dalát játsszuk. Most pedig a Jazz Juice lemezéről játszunk egy 1966-os dalt. Ez a The Jody Grind.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje az Állami Gyermekmenhely. 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, mely a II. Világháború előtt már 500 ágyjal rendelkezett.
0: Jazzy Lexikon.

0: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk. És meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. A gánai német zeneszerző zenész Inusa Davuda következik. 2011-ben debütált, 2016-os lemezéről szól majd egy dal. Jeff Kashiwa 10 évesen klarinéton kezdett játszani, majd 12 évesen váltott szaxofonra. Az 1990-es évek elején vált ismerté, amikor a népszerű smooth jazz együttes a The Rippingtons tagja lett, ahol a távozó Brandon Fields helyét vette át. Több albumon is közreműködött velük és bejárta a világot az együttessel. A Three Day Weekend szólt tőle. Most pedig az 1990-es évek egyik legfontosabb elektronikus tánczenei alakja Moby következik, az angol énekesnővel Lady Blackbird-el készítette el Dark Days című dalát. A következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk DJ Leo Jazzy Mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Dracula személye elsősorban Bram Stoker írregényírónak köszönheti, hogy a 20. században ismerté vált. Ő kapcsolta össze először a vámpírokkal kapcsolatos kelet-európai hiedelmeket Vlad Tepes személyével, amikor 1897-ben megírta világhírű regényét, a Drakulát. A történet 1931-ben vált világhírűvé a Dracula című amerikai filmnek köszönhetően, amelynek címszerepét a magyar Lugosi Béla alakította. 2003-ban az éj leple alatt helyezték el a Városligeti Vajdahunyadvár délkeleti fülkéjében Dracula szobrát. Az alkotás valójában a Hollywoodban is nagy karriert befutott Lugosi Bélát ábrázolja, aki a filmtörténelem leghíresebb Draculája volt. Ez a szobor tekinthető a főváros első gerilla szobrának.
0: Jazzy Lexikon.

0: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
3: Get Funky Party péntek este a Momlöroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momlöroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését. Már lehet szavazni az év turistaházára, folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Seszták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább, az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a

0: Jazzy Lexikon.
1: A nyugati pályaudvarral szemben áll az akkori technikai színvonal csúcsát jelentő 1984-ben elkészült Skála metró, amelynek szlogenje a kihagyhatatlan metróval a metróba volt. A déli pályaudvar tervezőjeként is ismert Kővári György elegáns épülete a korabeli szocialista luxust fogadta magába. Nem csupán NDK Turmix képet, hanem személyi számítógépet, videókazettákat és exportra szánt öltönyöket is lehetett itt vásárolni. A sokszög alaprajzú homlokzat ragasztott füstövek falat kapott. Az épület egy részében a mai napig áruház üzemel.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A 2005-ben alapított német duó a Slugwax következik, akik korábban neo-country zenéket játszottak, ehhez hozzárakták a jazz, a blues, a soul stílus elemeit, és megalkották saját elképzelésüket. A Close to My Fire című dalukat játsszuk. Előttük a 2017-es Montreux Jazz Festival győztese, a francia Lehman Brothers zenél. Ez az I Wanna Be.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamos energiaelosztás fejlődéséért.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Caleb Moon világa kifejezetten a szintetizátor központú indie pop, tavaly tavasszal debütált a Quiet Blue Soul tőle. Nick Harrison dalai és produkciói rendkívüli atmoszférikusak és érzelmesek, a filmes szakma is korán felfigyelt rá. Az általa írt, hangszerelt szerzemények számos népszerű amerikai és brit televíziós sorozatban, valamint divatkampányok háttérzenéjeként is felcsendültek, egy Nirvana dalt is újra gondolt. Kirk Wallum szaxofonos, bár a smooth jazzben érte el a legnagyobb sikereket, zenéje sokkal változatosabb. Kísérletezett a gospel, R&B és a pop elemeinek beépítésével is. Ez az All I Do.

0: Jazzy Lexikon.
1: A nyulak szigete a Margit sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyúl a hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt parkos, ligetes területre.
0: Jazzy Lexikon.

0: felszállási engedély megadva. Irán, a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol, és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
1: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Folytatódik a napos, száraz idő. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány- és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Az útravaló ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közölte, a csaknem 10 000 hátrányos helyzetű diáknak összesen 622 millió forinttal tartozik a tárca. A politikus hangsúlyozta azt is, írásbeli kérdésére adott válaszában a minisztérium elismerte, hogy technikai okok miatt hónapok óta nem folyósították a juttatásokat. Rétvári Bence szerint a válaszból az is kiderül, hogy októberre tervezik az új kiírás megjelenését, így szerinte újabb késedelem várható. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt. A választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente körülbelül 8 000 új beteget diagnosztizálnak. A merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Rózsaszín szalagokkal hívja fel a figyelmet a szűrővizsgálatok jelentőségére a Budapesti Közlekedési Központ. Az utasok az autóbuszokon elhelyezett plakátokon lévő QR-kód segítségével a Merrák Info Egyesület információit érhetik el a szűrővizsgálat fontosságáról. A nap további részében is marad a napos őszi idő, délután 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Regensburgi Cosmic Surf Club zenél. A nevük tökéletesen leírja a zenéjüket, egyfajta spirituális utazás a hangok világában, ahol a 60-as évek surf zenéje találkozik a kozmikus elektronikus hangzásokkal és a klasszikus jazzzel. A Love in the Air szól tőlük. Most pedig a Montefiori Cocktail zenél. A popot ötvözik a koktélbárok és a 60-as, 70-es évek filmjeinek zenéjével. Ez a Crazy Beat.

Jazzy Lexikon. A Pest-Budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe. Az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre, a sorozatos áradások miatt az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor. Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A brit duo Shapeshifters zenél. 2004-ben jelent meg Lola Steam című daluk, ami aztán a legnagyobb slágerük lett. A jungle zenét gyakran a 70-es, 80-as évek funk és diszkó zenéhez hasonlítják, modern elektronikus elemekkel is kiegészítve. A brit bandától a Casio szól majd. Parov Stelar világszerte Ausztria egyik legnépszerűbb előadója, aki bárhol jár a világban, a közönséget egyszerűen megbabonázza, a jazz, a house, a swing és az elektronikus zene utánozhatatlan fúziójával. Ez 2015-ből Hurt című dala.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át, itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének, a legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Tóth Viktor és zenekara John Coltrane-re emlékezik. Életünk zenéje a Fővárosi Nagycirkuszban, és különleges zenei anyaggal érkezik a Bércesi Jazz Band. Jó napot kívánok! Több eseményen is találkozhat a közönség Tóth Viktor szaxofonossal, aki koncertjeivel és előadásaival a jazz világát hozza közelebb a hallgatókhoz. Pénteken a Jedermannban ad Coltrane emlékkoncertet, kapcsolódva a legendás amerikai szaxofonos születésének 100. évfordulójához. Jövő csütörtökön pedig a dísztéri De La Motte Bér palotában Könnyen érthető jazz címmel tart koncertbeszélgetést Tóth Viktor. Ezen az estén élő szaxofonjátékkal, zenei példákkal és történetekkel mutatja meg, hogyan érdemes hallgatni a jazzt, és mi történik akkor, amikor a muzsikusok improvizálni kezdenek. Az események így egyszerre tiszteregnek a jazz egyik legnagyobb alakja előtt, és kínálnak lehetőséget arra, hogy a műfajjal még csak ismerkedő közönség is közelebb kerüljön a jazzhez. Szombaton rendhagyó koncerttel ünnepli a zene világnapját a Fővárosi Nagy Cirkusz, ahol ezúttal a cirkuszi produkciókat rendszerint kísérő zenekar kerül a porond középpontjába. Az Életünk zenéje című esten a klasszikus cirkuszi muzsikától a filmzenéken és musicaleken át a jazzig, a rockig és a modern slágerekig számos műfaj megszólal. A Fővárosi Nagy Cirkusz zenekarának szólistái mellett meghívott muzsikusok és énekesek, köztük Szomor György, Fazekas Eszter, Nádasi Vera és Varga Dávid is közreműködnek. A koncerten a zene mellett artista produkciók és a Fővárosi Nagy Cirkusz balettkarának koreográfiái is helyet kapnak. Ezen az esten a cirkuszban megszokott szerepek felcserélődnek, ezúttal a zenekar lép ki a háttérből, miközben az artisták és a táncosok kapcsolódnak rá a muzsikára. Minden érdeklődőt szeretettel várnak szombaton a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Jövő szombaton a budapesti New Orleans Music Clubban mutatkozik be élőben a Bércesi Jazz Band, amely egészen új zenei környezetbe helyezi Bércesi Róbert jól ismert szerzeményeit. A formáció első albuma április 30-án a Jazz világnapján jelent meg, és a Hiperkarma mellett a Biorobot és a Blabla dalaiból is válogat. Bércesi Róbert akusztikus gitáron játszik és énekel, mellette pedig nagybőgő, zongora, dob, trombita, klarinét, szaxofon és harsona alakítja át a megszokott hangzásvilágot. A koncerten az album meghatározó darabjai mellett további Hiperkarma klasszikusok jazz feldolgozásai is megszólalnak. Az improvizáció fontos része a produkciónak, így a dalok élőben akár minden alkalommal más arcukat mutathatják. A Bércesi Jazz Band estje azt mutatja meg, milyen új életet kaphatnak a jól ismert dalok, ha az alternatív rock világából átlépnek a jazz jóval szabadabb zenei közegébe. Szombaton a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon mutatja be és dedikálja új kötetét Bősze Ádám zenetörténész, akivel délután 4-től találkozhat a közönség. A Nagy Zenészek, Nagy Szerelmek 2 világhírű zeneszerzők magánéletének kevésbé ismert történeteit és szerelmeit tárja fel. Erről maga Bősze Ádám beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en, a Reggeli Expressben.
2: Én általában sokat olvasok, és ezekből az olvasmány élményekből születnek az előadás sorozatok és a könyvek is. A Nagy Zenészek, Nagy Szerelmek sorozat a számos életrajz, hiteles életrajz, tehát dokumentumokon alapuló életrajznak az olvasása után ötlött föl bennem, és azt gondoltam, hogy mégiscsak, hogyha azokat a történeteket, amelyeket ismerünk, és amelyeket esetleg csak a fekete öves zene hallgatók ismernek, ezeket egy új sorrendbe rakom, azaz mondjuk a magánélet szempontjából vizsgálom és próbálom egymás mellé rakni, akkor az olyan élvezetes olvasmányt jelenthet, amelyen keresztül egyébként a zeneszerzőt, mint embert is jobban meg lehet ismerni, ráadásul esetleg az olvasó kedvet kaphat ahhoz, hogy hozzá még a zenéket is meghallgassa.
3: Végtelenül szemtelen vagyok, illik ezt, Ádám?
2: Nem. Illetve azt gondolom, hogy két lehetőség van. Kodály Zoltánt, amikor megkérték arra, hogy Bartók Béláról, mint emberről írjon, akkor elutasította ezt a dolgot. Nem az illetlenség miatt, hanem azt mondta, hogy ha valaki Bartókra, az emberre kíváncsi, akkor hallgassa meg Bartók műveit, és akkor abból le tudja szűrni azt, ami éppen elég ahhoz, hogy megismerje. A másik, amit viszont én követek, az inkább Fejtő Ferencnek az elgondolása, hogy hát tetszettek volna nem híres emberekké válni, és akkor nem kerültek volna így a középpontba. Én azt gondolom, hogy ha az ember ezt illendően csinálja, és csak a dokumentumokra hagyatkozik, tehát nem fantáziál arról, hogy hó, hát Mozart akkor mit is csinálhatott az unokahúgával, hanem elmondja azt, hogy meddig tart a a bizonyítási lehetőség, akkor tulajdonképpen ezzel semmi illetlen nem csinál, hiszen csak hiteles dokumentumokat rak szépen sorba, aztán, hogy az olvasó az mit gondol, vagy hogy mennyit fantáziál ezen, az már az olvasó dolga.
1: A Bősze Ádámmal készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
4: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis nyerté. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Olyan gyors, akár egy gondolat.
6: Mondd, hogy csináltad?
5: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Én is így akarok taxit rendelni.
5: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
7: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
8: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
9: Folytatódik a napos, száraz idő. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Tűzütött ki Szegeden egy vegyi termékeket gyártó üzem területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Tiltakozik több kerületi polgármester is, amiért információik szerint elvennék a parkolási bevételeket a kerületektől. Ferencváros, Józsefváros és Erzsébetváros vezetője a Telexnek beszélt erről. Úgy tudják, már megállapodás is született erről a kormány és a főváros között, úgyhogy nem egyeztettek velük. Ma délután ül össze a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek napirendjén szerepel a téma. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt. A választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Tűzütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbókréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsteljáró tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett. Pinteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
10: A hírek után újra jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Miley Smith egy fiatal brit énekes dalszerző, zenéje a folk, a pop és az indie határán mozog. Gyakran hasonlítják George Ezrahoz vagy a korai Ed Sheeranhez. Gold című dalát játsszuk. A Say She She egy Brooklynban alapított héttagú zenekar, három női énekesnő szerepel benne, saját műfajukat diszkó delikszó

0: Jazzy Lexikon.
1: A Nemzeti Színház szomszédságában álló zikkurat a bibliai Bábel tornyának stilizált másolata. A csikatorony belsejében 7 terem található bennük időszakos kiállításokkal. Ez a zikkurat galéria, amely a Nemzeti Színház kiállító helye a színház közvetlen szomszédságában. Az építmény magassága 11,6 méter, földszinti átmérője pedig 29 méter. Az új épület az új Nemzeti Színházzal együtt épült és 2002-re készült el. Tetejébe ingyenesen fel lehet menni, a kilátás pedig egészen különleges, hiszen Délpesten nem sok magaslati pontról csodálhatjuk meg a várost.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz Juliana Aquino. Nevét egy csapásra az egész világ megismerte, amikor 2006-ban megjelent a Disco Bossa című albuma. Alapkoncepciója az volt, hogy a 70-es, 80-as évek legnagyobb diszkói és soul slágereit hangszereljék át finom, akusztikus, hamisítatatlan, brazil bossanova stílusba. A Harold Melvin and the Blue Notes dalát is feldolgozta. Most pedig jön az Uzu Electric, a New Jazz, az elektro és a neo-swing stílus elemei alkotják zenéjüket. Ez a He Killed Capote.

0: Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin. Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata, szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Amy Winehouse életében utolsóként kiadott kislemeze következik, a Love is a Losing Game, ami az énekesnő életét bemutató filmben is felcsendül jó párszor. Előtte a jamaica énekesnő Itana következik, aki büszkén hirdeti zenéjében a Rastafari elveket és a természetes életmódhoz való ragaszkodást. A Walking Away szól tőle. Mindy Abel, kétszeres Grammy jelölt amerikai szaxofonos énekesnő dalszerző, a kortárs smooth jazz, blues és pop-rock fúziójának egyik legenergikusabb és legkarakteresebb női előadója. Gun című dalával búcsúzom, hallgassák a jazzit, 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Leszlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 16. kerületben terül el Budapest egyik kevésbé ismert, ám annál csodásabb villanegyede, amely árnyas fasoraival és a századfordulón épült elegáns nyaralóival a mai napig megőrizte a századforduló előkelőinek világát. A Mátyásföldi nyaralótelep területén egykor a Margit-szigeti domonkos nővérek birtokai és Mátyás király kedvenc vadász területe volt. A negyed egy vadászatnak és a hév kiépítésének köszönheti létrejöttét. Az egykor Pest tehetős polgárainak otthont adó nyaralók többségét Paul Helmi József tervezte, ám az építést szigorú szabályokhoz kötötték. Minimum 1200 négyszögöles telekre kellett a villákat tervezni, ahol a haszonállattartás, illetve a kocsma, bolt, mészárszék és gyár létesítése tiltott volt.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Batthyány téren található eredetileg Kassa, később Debrecen, jelenleg Trip névre hallgató hajó, a Duna tengerjáró hajóflotta utolsó meglévő tagja. A II. Világháború alatt hadiszolgálatot is teljesített. 1947-től pedig Budapest és a földközi tenger keleti kikötői között ingázott. A 60-as évekre a folyami hajózásnak ez a formája meghaladottá vált, így az akkor még Debrecen névre hallgató hajót kivonták a forgalomból, és évtizedeken át műhelyhajóként használták az egyik hajógyárban. A 2000-es évek elején felújították, újrafestették, ma már bárhova elvontatható, de önálló működésre nem képes. Az időközben átalakított kultúrhajó mintegy 400 ember befogadására kész, és mindenki számára nyitva áll. Fedélzetéről különleges szögből élvezhetjük a kilátást, vagy a kivilágított parlament kupolája körül köröző madarakat. A hajó gyomrában, ahol hajdanán a gabonát vagy fát szállították, a megszépített és átalakított rakodótérben most egy óriási színháztermet találunk. A hajón a pandémia időszaka alatt megalakult az első magyar karanténszínház.
0: Jazzy Lexikon.

0: akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Magyar Péter kormányfő a döntésre közösségi oldalán úgy reagált, az ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. Megkezdte első ülését a Városházán az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyen közösen vesz részt Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A testület célja a kormány és a főváros közötti koordináció helyreállítása az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásáért. Tűz ütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsteljáró tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett. Pinteken is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Az M5-ösön Budapest felé, Lajos Mizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható. A torlódásban baleset történt a 64-es kilométernél, a forgalmat megállították, már több mint 8 kilométeres a kocsisor. Baleset történt a Bak csomóponti felüljárón is, így a sűrű forgalmú csomópontnál most még nehezebb az áthaladás. Sávlezárásra készüljenek Zuglóban, a Stefánia úton, a Besnyői utca közelében. További jó utat kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a szuper kis pénteken. Szoktuk így nevezni a csütörtököt a 69. Get Funky Party hetében és a zene világnapján. Szerintem, ha hallgattak minket a megelőző órákban, akkor tudhatják, hogy mi akkor is tesszük a dolgunkat, amikor éppen nincsen zene világnapja, és ma is tesszük. Vannak évfordulósaink, lesz egy színházi bemutató kapcsán folytatott telefonbeszélgetésem a rendezővel, a következő órában pedig várom a stúdióba dr. Bánhidi Brigitta executive coachot, vele life hackkelünk, vagyis az élet a zene napján messze nem áll meg, viszont zenéhez kapcsolódó évforduló van, meg mivel 69-szer találkozunk pénteken, minden óra elején egy jó zene, ami Get Funky. Például a Cosmic Girl-t rendszeresen szoktam játszani, ráadásul Dimitri from Paris remixében, ami ugyan elég hosszú, majdnem 8 perces, a buliban sem megy le végig, de szerencsére Dimitri barátunk készített belőle egy rádióeditet, íme.

szép kis társaság volt együtt a bárban. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Charlie. Ez volt az Együtt a bárban, előtte a Jamiroquai és a Cosmic Girl remix verziója, ami szerintem szólni fog pénteken a Get Funkyban. Ami most következik, az nem biztos, bár néha a warm-up setben játszani szoktam. Vasárnap volt ugyanis a holland remixer producer Ben Libran születésnapja, és mivel akkor nem volt Happy Hours, nem tudtam róla még két szót sem beszélni. De mivel oly sok remixét, munkáját játsszuk, hát ezért besúvasztottam ide egy dallal. Ne felejtsük el, hogy a nevét, tehát a szakma jól ismeri, viszont a közönség csak a munkáit, és már mutatnám is az idézőjelet, mert a munkáiról sem szokták nagyon tudni, hogy a mester keze van benne, általában a remixert nem igen veszik elő, és régen sem tették. A Get Funky Partyban számos dalát játsszuk a művész úrnak, a legnagyobbakhoz is jó érzékkel, stílussal nyúlt hozzá, és a dalokat úgy kezelte, ahogy azok megérdemelték. Mondok néhány címet. Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Doobie Brothers, Long Train Running. A klasszikus Holiday Rap. Phil Collins-tól az Indie Air Tonight, sőt Sting-től az Englishman in New York is Ben Librand keze munkáját dicséri, és akkor még olyan művészekről nem beszéltünk, mint a Tavares vagy éppen Bill Withers-től a Lovely Day. Egyébként, ha már Hollandia, hiszen holland származású, bár most Kanadában él, meg kell jegyeznünk, hogy saját bevallásuk szerint olyan DJ-k munkásságát inspirálta az ő munkássága, mint Tiesto vagy Armin van Buuren. Szóval jelentős Ben Libran, tessék megjegyezni a nevét, és most együtt hallgatjuk azt a dalt, amit a nemrég távozott Tony Scott-tal készített még 90-ben, ahol zseniálisan hozták össze a hip-hopot a jazzzel. Move to the Big Band!

0: felszállási engedély megadva. Ián, a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol, és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
1: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu.
2: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak. A korai szürkületben is folytatódik a kellemes, bár kissé már felhősebb időjárás. A délután folyamán elértük a 23 Celsius fokos csúcshőmérsékletet, az esti órákhoz közeledve pedig 18 fok köré hűl a levegő, miközben az égbolt felett zártabbá válik a felhőtakaró, de csapadéktól továbbra sem kell tartanunk. Ha visszalapozunk a meteorológiai feljegyzésekben, láthatjuk, hogy az országos mérések kezdete óta október első napjain már fordultak elő rendkívül forró, szinte nyári, 30 Celsius fokot is meghaladó csúcsértékek, ám a mai nap a mérsékelt és kiegyensúlyozott ősz jegyében telik. A hazatéréshez vagy az esti sétához már javasolt egy zártabb cipő és egy széldzseki vagy átmeneti kabát viselése, hiszen a napnyugta után gyorsan csökken a hőmérséklet. Biztonságos hazautat és majd meghitt estét kívánok!
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt a belső sávban itt le is lassult a haladás. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Bakcsomóponti felüljáron befelé. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Károly körúton az Astoria felé, illetve a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Astoria közötti szakaszon. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után csatorna javítása kezdődött, itt a külső sávot lezárták. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig, itt tart a csatorna javítása, a 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Anyós nyelv. Göttinger Pál vígjátéka már az Art Színtér műsorán, azután, hogy nyáron már láthatták, tehát tulajdonképpen egy budapesti bemutatóról beszélünk. Pányik Tamás rendező van a vonalban, őt faggatom, tiszteletem, művész úr.
1: Szép napot, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak.
0: Amikor elolvastam, hogy röviden, hogy miről szól, pontosabban nem röviden olvastam el, hanem elolvastam, hogy miről szól röviden az anyós nyelv, egyből eszembe jutott a Beugró a paradicsomba, ami egy házasságról szól, csak ott a szülőházas pár van fasírban egymással. Itt is ugye arról van szó röviden, hogy szeretnének a fiatalok összeházasodni, és a két anyuka akad egymásba valahol egy gyönyörű szép vidéken. Annélkül, hogy elmondanánk ki a két anyuka, ebből szerintem már a hallgatók 90%-a azt mondja, hogy ebből csak azt nem hoz ki a rendező, amit nem akar. Esetleg érzett valami ilyesmit ön is?
1: Igen. Ez az egész úgy indult, hogy ez ugye egy új darab, tehát ez Göttinger Pál most írta kifejezetten az Art Színtér és a Művészetek Völgye felkérésére, és itt nagy szabadságunk volt abban, hogy milyen helyzeteket rakunk össze ennek a két anyósnak, és hogy milyen extrém helyzetekbe hozzuk őket. Már alapjáraton a helyszín kiválasztása is, hogy ez egy trópusi szigeten játszódik ez az egész darab, és egy esküvő előtti előkészítéseknek, annak az őrültek háza hangulatában van, tulajdonképpen ott bomlik ki ez a konfliktus. A kettő darab anyós, teljesen eltérő habitusú és értékrendű, és ebből rengeteg komikum származik, hogy ahogy ők összeütköznek egymással, de hát alapjáraton van egy feszültség, hiszen az a helyszín, ahova megérkeznek, az nem alkalmas arra, hogy ott egy esküvőt meg lehessen tartani, és akkor ebből származik minden. Plusz ráadásul van még valaki, akit nem fogok lelőni, hogy ő kicsoda, aki megnehezíti folyamatosan még jobban az ő dolgukat, és egyre tovább és tovább már szinte az abszurdig fokozzák a helyzeteket. Úgyhogy ez egy elképesztően humoros, egy kicsit fekete humorral megírt nagyon-nagyon jó dráma. A Palinak az összes csodálatos humora és jellegzetes beszéd stílusa benne van, és hát a szereposztást meg magáért beszél Szulák Andrea az egyik anyós, Szendi Szilvia másik anyós, a házasulandók a Kocsis Déres és a Karpfi Ajsa, és a Borbé Ricsi pedig hát egy ilyen viccer minden szerepben van benne, és hát ő kertésztől tiszteletesen keresztül sámánon át, bojlerszerelőig, ügyvéden át, mindenféle szerepet ilyen nagyon gyors váltásokkal, gyors öltözésekkel, mint egy ilyen átváltozó mágus abszolvál, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon élvezetes, nagyon-nagyon sok nevetéssel és rengeteg játékkal tarkított próba folyamat volt, és ez ennek lett egy ilyen ősbemutató, előbemutatója a Művészetek Völgyén, és hát most már nagyon várjuk, hogy a budapesti közönség is láthassa.
0: Már is mondom a kedves hallgatóknak, hogy az artszintér.hu oldalon minden további információt meg a jegyhez vezető linket is megtalálják. Az jutott eszembe, ugye ön férfiként rendezi ezt a vígjátékot, tehát bármit is tesz az élete során, ön már csak após lehet, anyós, nem? De vajon hogyan lehet egy rendezőnek két olyan hölgyet anyós szerepre mondjuk instruálni vagy terelgetni, akikről el tudom képzelni, hogy ha a csemetéjük férjhez megy vagy megnősül, akkor ott semmi nem állhat az útjukba, még a való életben sem.
1: Hát tulajdonképpen azért igen, tehát én nem vagyok anyós, de nekem van anyósom, meg van anyám.
0: Ja.
1: És tudom, hogy viselkednek ők, hogy viselkedek én, amikor velük vagyok. Hát nyilván valamilyen szinten magunkról is mintázzuk ezeket a dolgokat. Tehát akivel én leginkább tudok menni, az nyilvánvalóan a vőlegény jelölt Kocsis Dénes karaktere, de hát mindenkiben egy kicsit én is benne vagyok, és mindenki hozza a saját életéből is a mintáit, példáit, és azok alapján rakjuk össze ezek ilyen sematikus, mindenki életében előforduló, ritmikusan ismétlődő mintázatok, és nagyon-nagyon sokan fognak szerintem magukra ismerni a különböző helyzetekben. Az egy általános sztereotípia, hogy az anyósával az ember nincsen jóban. Ez hál' Istennek az én esetemben nem igaz, tehát én nagyon-nagyon jó viszonyt ápolok az anyósommal, de attól még nyilván attól, hogy szeretjük egymást, lehetnek surlódások, nehézségek, sok mindent kell lenyelni egy ilyen kapcsolatban, és ez mind benne van, természetesen a vígjátéknak a fokozó, felfokozott állapotában, tehát hogy minél abszurdabb legyen, ettől nyilván minden fel van nagyítva, de hát az életben még akár ilyen extrém dolgok is előfordulhatnak.
0: Nyilván két részre oszthatjuk az előadást megtekintőket, akiknek már volt esküvője, és akiknek valamilyen eséllyel még lehet, vagy lesz. Utóbbiak lehet, hogy nem azt mondom, hogy elmegy a kedvük, mert nyilván vidámságról van szó, de utóbbiak akár még fel is készülhetnek lelkiekben az anyós jelöltek megjelenésére. Úgyhogy mi csak azt tudjuk mondani a kedves hallgatóknak, hogy valamilyen konzekvenciát, valamit levonhatnak belőle vélhetőleg a saját életükre nézve, és nem csak azt, hogy az anyós ilyen vagy olyan, hanem talán kiderül az ifjú párról is, meg az egész szituról, nem? Hogy mit tudunk abból hazavinni?
1: Hát ebben szerintem nagyon sok mindent haza lehet vinni, és összességében egyébként a legfontosabb érték is, amire rájövünk, hogy önmagunkkal mindig őszintének kell lenni. Tehát a legnagyobb félrecsúszások abból vannak, hogyha önmagunk előtt nem vagyunk őszinték, és ebből származik az összes félreértés és az összes hiba vagy vétek, és hogyha ezek a helyükre kerülnek, és hogyha én bele tudok nézni a tükörbe, és azt tudom mondani, hogy igen, én ez és ez vagyok, és ezt szeretném, akkor hirtelen elkezd minden a helyére kerülni. Szóval ez egy tanulságos, amellett, hogy egy nagyon humoros, és nagyon játékos, és nagyon szórakoztató előadás, amellett azért van benne egy nagyon őszinte, nagyon emberi vonal is, amit szerintem mindenki haza tud magának a nevetésen és a jó szórakozáson kívül vinni. Meg hát fantasztikus öt színész tehet azért nézni két órán keresztül egy szünettel, szóval azért az sem mindennapi, hogy egy ilyen álomcsapat össze tud jönni.
0: Tehát, kedves hallgatók, anyós nyelv, Göttinger Pál vígjáték az Arcszintér műsorán októberben is lesz két előadás. Szulák Andrea, Szendi Szilvi, Kocsis Dénes, Kardafi Asa, és ami a lényeg, az artszintér.hu oldalon minden további információt megtalálnak. A rendező úrnak nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szórakoztató stílusban is tudtunk az anyósokról beszélni, egyáltalán nem esett nehezünkre, és jó szórakozást kívánunk a kedves hallgatóknak a színdarabhoz. Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours első órájának vége a Zene Világ napján és a 69. Get Funky Party hetében. A következő órában szeretnék beszélni önöknek egy születésnaposról, és érkezik a stúdióba a dr. Bánhidi Brigitta Executive Coach is, akivel lifehackelni fogunk. Egy dolog biztos, akármennyire is a Zene Világnapja van, mi nem zenéről beszélünk majd a lifehackben, hanem a corporate lét, micsoda kifejezés ez, szóval az élet, a vállalati, a munkahelyi élet kis és nagy dolgairól. Nem is kell olyan sokat várniuk, az órámra nézek, nagyjából fél óra múlva sort kerítünk erre, azonban amikor visszatérünk a hírek információk után Dan the Drum és a Jazz kezd jön, és persze egy újabb hangulatba hozó dal a pénteki Get Funkira is.
1: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
2: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Olyan gyors, akár egy gondolat.
4: Mondd, hogy csináltad?
3: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el! Könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Én is így akarok taxit rendelni.
3: Rendeljen ön is City Taxit egy gomnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
5: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
6: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
7: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Napokon belül kiírják a Közlekedési Múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a Közlekedési Múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
8: Üdvözlöm a hallgatókat! Sűrű a délutáni forgalom mindenfelé. Az M1-es autópályán Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométer között. A forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tatta és Tatabánya között jelentős 7-8 kilométeres torlódás alakult ki. Sávlezeresre készüljenek a 11. kerületben a Bartók Béla úton, a Tallóci Lajos utca magasságában. Valamint félpályás lezeres várható a 2. kerületben, a Pasaréti úton a Gábor Áron utcánál. További szép napot kívánok Önöknek!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a második órában, amelyben már is jön a hangulatba hozó dal, de előtte elmondom, hogy hamarosan egy születésnaposról beszélek, később pedig Lifehack rovat Dr. Bánhidi Brigitta Executive Coach-sal. Emlékeznek, ugye mekkorát szólt 1995-ben, amikor az Entrance elővette a Stayin' Alive-ot és készített belőle egy rap verziót. Na hát, több se kellett más művészeknek, erre a vonatra rengetegen felültek. Például nem sokkal az Entrance után jött a német Exit, ugye kötőjellel írva Exit zenekartól a Night Fever átdolgozása természetesen

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben tehát jöjjön születésnaposunk, később pedig Lifehack dr. Bánhidi Brigittával, de most Donny Hathaway-ről beszélünk, aki 1945. október 1-én született Chicagóban, és ezt csak a tényszerűség kedvéért teszem hozzá, ugyanis a nagymamája nevelte, aki profi gospel énekes volt, és nem Chicagóban, hanem St. Louisban. Természetesen a templomi kórusban kezdett énekelni, ez nem meglepő. Aztán az egyetemen ismerte meg a dobos Rick Powell-t, aki pedig azzal indította be Donny Hathaway pályáját, hogy bevette a triójába. 67-ben állást kaptak Curtis Mayfield stúdiójában, és ott másoknak is besegített, de már saját dalokat is rögzíthetett. 69-ben adta ki az első kislemezét. Aztán átszerződött az Atlantic Recordshoz, mert King Curtis figyelt fel a tehetségére. No, itt jelent meg a klasszikussá vált The Ghetto című ikonikus kislemeze. Aztán szépen jöttek a sikerek, a harmadik nagylemezét például már Roberta Fleckkel készítette és készíthette, amúgy a művésznő Killing Me Softly című klasszikusában Donny Hathaway vokalista is volt, zárója bezárva. Donny Hathaway komponálta a This Christmas című azóta klasszikussá vált karácsonyi dalt, amit úgy szólván már mindenki is elénekelt. 73-ban jelent meg utolsó saját nagylemeze, majd 78-ban ismét Roberta Fleckkel duettezett. Még az egyetemi évei alatt megnősült és két lánya született, azonban karrierje csúcsán furcsa tüneteket kezdett mutatni. Később paranoiás skizofréniával diagnosztizálták, ami finoman szólva sem kecsegtetett semmi jóval, volt olyan, hogy egy időben egyszerre 14 féle gyógyszert is szedett. 79-ben ismét duett felvételre készült, amikor zenész társai furcsa tüneteket tapasztaltak nála már megint. Paranoiás rohama lett, így aztán hazaküldték a stúdióból. Pár órával később pedig holtan találták a járdán, ugyanis kiugrott 15. emeleti lakásának ablakán. Zenei örökségéről azt írják a kritikusok, hogy idézem, az amerikai soul zene esszenciájának része. Amúgy olyanokat inspirált, mint Alicia Keys vagy éppen George Benson. Justin Timberlake szerint ő volt, idézem, minden idők legjobb énekese, Stevie Wonder szerint pedig Duni bármilyen dalt énekelt, az az övé lett, vagyis szakmai elismertsége is magas volt. 4 stúdióalbum, 4 koncertlemez és kitörölhetetlen hatás a 20. századra, meg a mára is. Ő Donny Hathaway, aki most az 1971-es A Song For You című dalt énekli, amit ugyan eredetileg Leon Russell adott elő 70-ben, és sokan feldolgozták, de mi most a művész úr előadásában hallgatjuk meg.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az 1-es és az 1A villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Szentlélek tér között nem közlekedik járműhiba miatt. A 137-es, a 218-as és a 237-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Baleset miatt lezárták Soroksáron a Könyves utcát, a Táltos utcánál a forgalmat itt elterelik. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, a Károly körúton az Asztória felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig. Lassú a haladása a Szerémi úton a Hengermalom úttól befelé, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Rákóczi hídon Pestre. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A Podmanicki utcát egyirányosították az Eötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt, a 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: A közlekedési hírek támogatója a DC-72 vizsgabázis, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
4: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak! A korai szürkületben is folytatódik a kellemes, bár kissé már felhősebb időjárás. A délután folyamán elértük a 23 Celsius fokos csúcshőmérsékletet, az esti órákhoz közeledve pedig 18 fok köré hűl a levegő, miközben az égbolt felett zártabbá válik a felhőtakaró, de csapadéktól továbbra sem kell tartanunk. Ha visszalapozunk a meteorológiai feljegyzésekben, láthatjuk, hogy az országos mérések kezdete óta október első napjain már fordultak elő rendkívül forró, szinte nyári, 30 Celsius fokot is meghaladó csúcsértékek, ám a mai nap a mérsékelt és kiegyensúlyozott ősz jegyében telik. A hazatéréshez vagy az esti sétához már javasolt egy zártabb cipő és egy széldzseki vagy átmeneti kabát viselése, hiszen a napnyugta után gyorsan csökken a hőmérséklet. Biztonságos hazautat és majd meghitt estét kívánok!
3: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Ismét Lifehack, a stúdióban ismét Dr. Bánhidi Brigitta, executive coach van itt, akibe bele fogok kötni, úgy érzem, főleg annak fényében, hogy milyen kis címmel vagy tagline-nal készült. Szia.
1: Jól indul, köszi.
0: No.
1: Ma, akkor már nem is mondom a címet.
0: Mi a de? Bátra ki a szerencse.
1: Arra gondoltam, hogy azt nézzük meg, hogy ha kijön egy cég egy válságos helyzetből, tehát mondjuk átevickél egy nehezebb időszakon, akkor vajon hogyan kell a vezetői viselkedésnek megváltoznia a már nem válságban?
0: De mi volt az az egy mondat, amit így fölírtál?
1: Jó, most csak ez egy izé. Mit kezd egy vezető azzal, ha végre nem minden döntését az azonnali túlélés határozza meg?
0: Na, erre meg azt mondom, hogy talán sok vezető azt mondaná, hogy ez az idilli állapot, de még nem értünk el oda. Vagyis? A belekötésem tulajdonképpen annyi, hogy létezik itt nálunk ez Magyarországon? Nem most, hanem úgy általában azért évtizedes tapasztalatod van ebben, vagy pedig ez egy kicsit elméleti jogfejtés lesz, mert mindig minden változik, és állandóan holnapra kell alkalmazkodnunk.
1: De az, hogy minden változik, az nem azt jelenti, hogy folyamatos tűzoltásban kell lennünk. Tehát, hogyha ezt elfogadjuk, ezt az alaptézist, hogy nem tudok hosszú távra tervezni, és folyamatosan figyelnem kell a piacot, a vevőket, a körülményeket, a szabályozói környezetet, nem tudom mit, akkor tud ez lenni a business as usual, és ezért nem kell egy túlélő üzemmódban lennünk. És azért persze az, hogy a politikai környezet mennyire befolyásolja a piac kiszámíthatóságát, az azért így gazdaságról gazdaságra változik, tehát hogy tudunk olyan országokat mondani, ahol nehezebb, meg ahol könnyebb, meg nálunk is volt ilyen, meg volt olyan, nem tudom, az évtizedek alatt, de azért ez egy vezetői szemlélet, hogy én azt gondolom-e, hogy mindig mindent meg kell menteni.
0: Jó leszereltél. Jó. Tetszik az irány, hogy légy szíves, folytasd, mert így természetesen mindjárt bólogatnak a menedzser hallgatók, hogy na igen, ez így már sokkal életszerűbb.
1: És szerintem azért tök jó, hogy ebbe az irányba vitted el, mert hogy felhívja a figyelmet arra is, hogy mondjuk egy krízis helyzetet megoldani, az másfajta skilleket igényel, mint mondjuk egy békeidőben vinni egy céget.
0: Válságmenedzsment, szokták mondani?
1: Igen, van ilyen kifejezés, de hogy az másfajta skilleket igényel, és másfajta működésmódot validál. Tehát amikor azt mondod a cégednek, hogy na de most válságban vagyunk, ezért most én visszavettem a döntési jogköröket, ezért most kevesebbet költünk, ezért most jobban megnézzük, hogy ki mikor megy. Szóval, hogy elkezdi validálni azokat a döntéseidet, amiket mondjuk egy egészségesen működő cégben nehezményeznének a kollégák. Hogy mondjuk minek akkor egy vezetői réteg, hogyha így is úgy is a CEO vette vissza a döntéseket. Vagy minek egy home office policy, hogyha egyébként azt gondolja, hogy csak akkor dolgozunk, ha itt vagyunk, és berendel. És akkor ezeket így sorolhatnánk. És ez mondjuk egy control freak, vagy egy mikromanager vezető szempontjából ez egy kívánatos állapot, hogy ő azt mondja, hogy krízis van. Mert akkor sokkal jobban kézben tudja tartani a dolgokat. De ez elképzelhető, hogy ez az ő vezetői fejlődésének a hiányossága, hogy megtanuljon olyan vezetői skilleket is gyakorolni, amiket egyébként a nem krízisben, mondjuk például a delegálás, vagy egy jobb, egy lazább időmenedzsment, vagy a munkavállalói well-being figyelembevétele, ezeket egy nem krízisben elvárás lenne felé, hogy meglegyenek.
0: Na jó, de ezt nem egy pszichológussal kéne kezdeni, hogy a bensőmet fejlesszem, hogy egyáltalán képes legyek arra, hogy elfogadjam, hogy nem kell mindig mindent nekem megmondani? És aztán jössz majd te, aki ezt vállalati perspektívába helyezed?
1: Hát nem tudom, hogy nagyon könnyen hajlamosak vagyunk az embereket pszichológushoz, ami egyébként tök jó, úgy kéne járni pszichóhoz, ahogy fogorvoshoz járunk, szóval ugye most itt nem pejoratív értelemben mondom, de hogy ezek nem feltétlen személyiségjegyek, ezek sokszor inkább csak berögződések, vagy olyan tanult minták, amiket tudjuk, hogy működik, és ezért kényelmesebb ezeket gyakorolni, mint valami mással kísérletezni. Tehát inkább szerintem itt abba az irányba menjünk el, a változtatás irányába abba induljunk el, hogy fel tudom-e ismerni, hogy ez most ténylegesen egy krízis, vagy csak magamat validálom vele, hogy én ebben vagyok jó, és ezért úgy kezeljük.
0: Na de ez nem könnyű, ezt így kimondva is érzem ennek a súlyát. Mit tapasztalsz?
1: Ugye egy pár hete beszéltünk arról, hogy most egyébként is sok cég van nehéz helyzetben, tehát most még könnyebb azt mondani, hogy vissza kell vennem egy kicsit az irányítást, de azért, hogyha kizoomolunk, akkor azért így fel tudok idézni jó pár olyan beszélgetést, amikor azt hallottam, hogy na most egy kicsit nyugisabb időszak van, akkor most rendbe tesszük a folyamatainkat. Mondjuk például a nyárnak nagyon sokan így futnak neki. Ha nyáron nincs annyi ügyfélmunka, a partnerek is többet szabin vannak, akkor egy kicsit rendet teszünk otthon. Valóságban mi történik? Nem írjuk össze előre, hogy milyen folyamatokat kéne, nem adunk hozzá határidőket, az a kolléganő elment 2 hétre, akkor most már megvárom, de utána meg én megyek el 2 hétre, akkor már azt is megvárom. Tehát, hogy megfelelő tervezés, meg egyfajta inventori nélkül, hogy mik ezek az elhalasztott dolgok, amiknek most időt kéne szabnom, azok nélkül így a hétköznapok elsodorják a tényleges cselekvést.
0: Pedig kéne rá időt szakítani, mert tulajdonképpen pénzben is, vagy bevételben hát is mérhető ennek a haszna.
1: Igen, de ezt egyébként így vezetői programokon is, ugye, amikor időbeosztásról beszélgetünk, meg ez az időbeosztás priorizálás, ez nálam így egy kategória, mert ami prioritás, arra szánunk időt, és vice versa. Akkor is ez nagyon sokszor előfordul, hogy hova van betéve a hetedbe a stratégiai gondolkodásra szánt idő.
0: Ó, erről sokszor beszéltünk, igen.
1: Nagyon sokszor sehova, tehát azt mondják, hogy péntek délután, amikor már senki nem hív fel, majd akkor fogom, de valójában nem fogod, mert pénteken még jó esetben a csütörtök reggelre tervezett feladatodat csinálod, de lehet, hogy még csak a szerdainál tartasz, mert előtte meg mindent toltál tovább azzal, ami éppen jött, meg tűzoltásnak tűnt. Tehát, hogy a krízis, nem krízis, teljesen mindegy, minden egyes vezetőnek a naptárjába ott kéne, hogy legyen a stratégiai gondolkodásra szánt idő, ami szent és sérthetetlen, és mondjuk egy héten, nem tudom, egy 2-3 órás blokk. És abban ő tényleg azzal foglalkozik, hogy átgondolja, hogy ha most feltételezzük, hogy nincsen semmi SOS feladat, és ezt feltételezem most ebben a 2 órában, akkor mi az a legfontosabb tevékenység, amit nekem a cég hosszú távú prosperálása érdekében meg kell tennem?
0: Valahogy úgy érzem ezt 2026-ban, 36 évvel a rendszerváltás után, hogy nekünk azért kell ezzel küzdenünk, mert az eleink egészen más tanultak meg 90 előtt, és még mindig nem pörögtünk ki ebből a mindsetből, miközben mondjuk nyugaton, ahol nem volt egy ilyen 40 éves megbicsaklás, mint nálunk a fejekben, ott ez valahogy ilyen szépen evolúciósan ment. De hogyha vannak coachok, akik ezt látják, és gondolom az egész coaching alapja sem itt kezdődött, hanem ezt valahonnan nyugatról hozzuk, akkor viszont, és mivel egyre több nyugati vezető jön ide nagy cégek élére, azért ez csak átszüremkedik, ezért kérdeztem, hogy mi a tapasztalatod.
1: Aha. Tehát biztos, hogy átszüremkedik, de én szerintem, tehát én kevésbé látom ezt az átkosnak, az átkának, én inkább azt látom, hogy így kényelmesebb. Aha. Tehát, hogy ugye van ez a sürgős fontos mátrix, erről már sokat beszélgettünk, tehát, hogy a sürgősnek látszó, fontosnak látszó feladatok, azok általában nagyobb, nem is tudom, endorfin felszabadulással járnak, hogyha megcsináljuk őket, tehát hogy ő nagyobb elégedettséget okoz. Még mondjuk pont egy stratégia, az egy fontos, de nem sürgős. Tehát, hogyha ma nem csinálom meg, akkor azért még valószínűleg holnap is lesz a cég. De mondjuk, ha a hangosan kiabáló sajtóval fenyegető vevőt nem kezelem, akkor lehet, hogy holnap elmegy egy csomó ügyfél. Szóval, hogy ha nem találom meg annak a módját, hogy kinek a sürgős fontosába legyen benne a kiabáló ügyfél, mert azt gondolom, hogy csak én tudom elintézni, akkor nem lesz más, akinek a sürgős fontosába előre kerülhetne mondjuk a stratégia.
0: Értem. De akkor ez egyértelműen, legalábbis én azt gondolom, hogy mindenki nem lehet penge ebben, és ebben tudnak a coachok segíteni. Más perspektívából meg ennek erre való ráfókuszálása, nem volt túlságosan magyaros, de szenvedő szerkezetet és egyéb ilyen angol száz darabokat nem szeretem használni, de mindegy, a lényeg az, oda akartam kiukadni, hogy maradhat még a kedves hallgatóban kérdése, ahogy remélem szokott is. Mi most berekesztjük a beszélgetést, de bármikor Brigitta készen áll a kommunikációra, a honlapján keresztül elérik bánhidibrigitta.com, és ott gondolom van kint linked a Spotify csatornádhoz is, hiszen ott meg fönt van az összes korábban elhangzott adás. Ez is felkerül majd, mi pedig egy hét múlva újabb témával készülünk. Köszönöm szépen, hogy jöttél.
1: Köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a csütörtöki Happy Hours második órájának vége. A zene világnapja van, talán nem lepődnek meg azon, ha a következő órában a Mesélő Budapest rovatban Tittel Kinga és Szerémi Nóra is e témakörben értekezik majd. Ami a zenéket illeti itt a Jazzin, a következő órában lesz Ladány Bene, Bambusz, Billie Holiday, Jimmy Nail, és még Jazz meg az is, meg persze én is, egy kis ez meg azzal, programajánlóval és naptári eseményekkel. És akkor ne felejtsék el, hogy az óra elején pedig jön a Get Funk is muzsika, hiszen pénteken 69-szer is együtt bulizunk.
1: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata, szerdánként reggel 9 óra után.
2: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens, 140 éve Magyarországon, az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa ülése után. Vitézi Dávid szerint a döntéssel nem csorbulnak a főváros döntési jogai. Az intézkedés célja, hogy finanszírozási probléma esetén a kormánynak is megfelelő és valós ismeretei legyenek a főváros anyagi helyzetéről. A tanácsülésén megállapodás született arról is, hogy mostantól a kerületek helyett a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. Napokon belül kiírják a közlekedési múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az országos urbanisztikai konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a közlekedési múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínnel és a Rákóczi hídon Budára, a budai lehajtó előtt a belső sávban csak egy sáv járható, lépésben halad a forgalom a Könyves-Kálmán körúton, a Gyáli úti felüljárótól. Szintén tart még a helyszínel és a 18. kerületben a Kisfaludi utcában, ezért a Nemes utca és a Juhász József utca között lezárták a 84E, a 184-es és a 284E autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Lassan lehet haladni az M1, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budőrsi úton, az Erzsébet hídon, a Rákóczi úton, a Károly körúton, az Asztória felé, illetve a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Petőfi hídon, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, Zugló vasútállomás felé nem érinti a Nyugati pályaudvar, Podmanicki utca megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, amelyet Gerardo Frisina Desehar című dalával kezdtünk, és amelyet már is Sarah Terenzi Fisherrel folytatunk tovább, de előtt azért elmondom, hogy számíthatnak programajánlónkra. Számíthatnak a Mesélő Budapest rovatra, amely a Zene Világnapján természetesen a Zene Világnapjával kapcsolatos, de budapesti érintettségi dolgokról, dologról mesél Tittel Kinga és Szerémi Nóra. Nagyjából fél óra múlva érkezik, addig azonban még én ajánlok Önöknek programot.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours jöjjenek programajánlataink. Pénteken 69. Get Funky Party a Momleroyban. A számok önmagukért beszélnek. Eddig 68 buli, több száz lejátszott dal és több ezer elégedett mosolygós vendég. A sor pedig folytatódik. A lemezjátszók mögött Suri és Jazz Kovács műsoron a legtáncosabb fekete zenék, funky diszkó, valamint egy kis R&B és hip-hop is. Aki már volt, azért lesz ott, aki meg eddig nem, megtalálhatja új kedvenc parti sorozatát pénteken a Momleroyban a 69. Get Funky Partin. Jövő vasárnap a Zeneakadémia nagytermében rendezik meg a Koncerto Budapest egész napos fesztiválját, a Magyar Kincsek ünnepét. Az idei program a 100 éve született Kró György zenetörténész emléke, valamint a szintén 100. születésnapját ünneplő Kurták György életműve előtt tiszteleg. A három hangverseny Bartóktól és Liszttől Dohnányin, Rózsa Miklóson és Veres Sándoron át egészen Dubrovai László és Kurták György műveiig járja be a magyar zenetörténet különböző korszakait. A közreműködők között Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Illényi Katica, Magyar Valentin és Keller András is szerepel. A Magyar Kincsek ünnepe délelőttől estig három koncerttel mutatja meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a magyar zenei hagyomány különböző nemzedékei. Mindez jövő vasárnap a Zeneakadémia nagytermében. Jövő csütörtöktől szombatig 10. alkalommal rendezik meg a szlovén filmnapokat a Toldi moziban. Három kortárs szlovén alkotással a programban. A nyitó film a Fehéret 90 fokon mossuk című díjnyertes alkotás lesz, amely a felnövekedésről, veszteségről és reményről mesél a 80-as évek Ljubljanájában. A film Szlovéniában több mint 100 000 nézőt vonzott a mozikba. Másnap Miha Hocsevár Rejtőzködők című dramedia érkezik, amelyben két férfi egy folyóparton tér magához másnaposan, egymáshoz bilincselve, egyikük pedig arra sem emlékszik, hogy kicsoda valójában. A sorozatot a Földfoglaló című provokatív film zárja, amely egy gyerekek közötti konfliktusból kiindulva mutatja meg, hogyan csúszhatnak át a szülők vitái egyre abszurdabb és agresszívabb összecsapásokba. A három estén így három egészen eltérő történeten keresztül lehet ízelítőt kapni a mai szlovén filmművészetből, a Toldi moziban, a szlovén filmnapok keretében, jövő csütörtöktől szombatig.

0: akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzyn.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínnel és a Rákóczi hídon Budára, a budai lehajtó előtt a belső sávban csak egy sáv járható, lépésben halad a forgalom a Könyves-Kálmán körúton a Gyáli úti felüljárótól. Szintén tart még a helyszínen és a 18. kerületben a Kisfaludi utcában, ezért a Nemes utca és a Juhász József utca között lezárták a 84E, a 184-es és a 284E autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Lassan lehet haladni az M1, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Erzsébet hídon, a Rákóczi úton, a Károly körúton, az Asztória felé, illetve a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Petőfi hídon, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, Zugló vasútállomás felé nem érinti a nyugati pályaudvar, Podmanicki utca megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak! A korai szürkületben is folytatódik a kellemes, bár kissé már felhősebb időjárás. A délután folyamán elértük a 23 Celsius fokos csúcshőmérsékletet, az esti órákhoz közeledve pedig 18 fok köré hűl a levegő, miközben az égbolt felett zártabbá válik a felhőtakaró, de csapadéktól továbbra sem kell tartanunk. Ha visszalapozunk a meteorológiai feljegyzésekben, láthatjuk, hogy az országos mérések kezdete óta október első napjain már fordultak elő rendkívül forró, szinte nyári, 30 Celsius fokot is meghaladó csúcsértékek, ám a mai nap a mérsékelt és kiegyensúlyozott ősz jegyében telik. A hazatéréshez vagy az esti sétához már javasolt egy zártabb cipő és egy széldzseki vagy átmeneti kabát viselése, hiszen a napnyugta után gyorsan csökken a hőmérséklet. Biztonságos hazautat és majd meghitt estét kívánok!
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours 2026. október 1-én a Zene Világnapján, de azért van itt még más is. Például 1982. október 1-én mutatta be a Sony Tokióban az első CD játszóját, ami akkor 650 dollárba került, ami ma nagyjából 200.000 forint, szóval elég borsos ára volt. 1962. októberének első napján kötötte első szerződését a Beatles Brian Epstein menedzserrel. George Harrison és Paul McCartney helyett azonban még a szüleik írták alá a papírokat lévén, a zenészek még kiskorúak voltak. Epstein egyébként 25%-ot kapott a bevételekből, ami neki biztos, hogy nem volt rossz üzlet. 1991-ben ezen a napon lopták el a detroiti Motown Múzeumból Michael Jackson ikonikus, flitteres fehér kesztyűjét, amit a Billie Jean előadása közben viselt. A nagy Jackson rajongó hírében álló MC Hammer egy információs telefonvonalat állítatott fel, és 50.000 dollár jutalmat ígért annak, aki információval tud szolgálni, de szerencsére a hatóság azonban két nap alatt megtalálta az erekjét, így nem kellett másnak adnia azt az 50.000 dollárt, hanem elherdálta saját maga. Most MC Hammer következik, és a Have You Seen Her című dal, amelyet eredetileg a Shy Lights énekel, de ha nőneműnek képzeljük el a becses kesztyűt, akkor akár még passzolhat is ide a dal címe.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban mindig megpróbálunk igazodni a világnapokhoz. Így lesz ez a mostani műsorban is. A zene világnapjához kapcsolódunk. 1975 óta ünnepeljük ezt a jeles alkalmat, amikor Yehudi Menuhin kezdeményezésére az UNESCO október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította. Azóta minden évben ezen a napon ünneplik a zene fontosságát, sokszor koncertekkel, zenei eseményekkel és flashmobokkal hívva fel a figyelmet a zenei értékekre és a zene összetartó erejére. Most Richard Strauss nyomába eredünk, és sétálunk Budapest utcáin, de hogy mikor volt itt pontosan, és azóta mik őrzik az ő nevét, azt most fogjuk megtudni tőled, és én ezt már alig várom egyébként.
2: Két olyan zeneszerző van, akitől első kézben tanulhatták meg az operaház művészei az itt bemutatott darabokat, Richard Strauss mellett Puccini volt a másik. Tehát ők ketten jöttek el rendszeresen, és tanították be a zenészeknek ezeket az elhangzó darabokat. Richard Strauss-szal kapcsolatban először is megmondom, hogy őszintén, hogy bennem mindig egy kavar volt a sok Strauss nevű zeneszerzőt illetően, aki nem zenetudós, vagy nem igazi zeneértő, lehet, hogy ezzel nem vagyok egyedül, úgyhogy próbáltam először is megnézni, hogy ki kivel rokon, és azt találtam, hogy Richard Strauss önmagában megálló nagyszerű német zeneszerző, és hát nem keverendő össze, nem egy családban említendő, idősebb és ifjabb Johann Strauss-szal, akik ugye osztrák zeneszerzők voltak, úgyhogy ezt talán hangozzék el itt a műsorban. Richard Strauss 1895-ben látogatott el először Magyarországra. A Vigadóban tartott koncertet, azért vele kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az ő ide látogatását és egész a jelenlétét gyakorlatilag az ezt megelőző években azért meglehetősen nagy botrányok kísérték. A műveire nem volt felkészülve az európai közönség, tehát először nem igazán értették az ő zenéjét, az ő műveit. Úgyhogy amikor ő megérkezett ide, akkor ezen a bizonyos 1895. december 4-i koncertjén saját művei közül a Halál és megdicsőülést vezényelte. Ezen kívül elhangzott még Beethoven 6. szimfóniája többek között, illetve Liszt ünnepi hangok szimfonikus költeménye. Azonban, ahogy az európai reakciók is ugyanezt mutatták, ekkoriban még itt sem talált értőfüleknek. Azt olvashatjuk az egyik korabeli újságban, hogy a közönség lelkes tapsokban megnyilvánult elismerése is inkább a kitűnő karmesternek, mint a zeneszerzőnek szólt. Tehát ő is mind zeneszerző, mind karmester tevékenykedett, és akkor itt még csak az utóbbi kvalitásában ismerték őt el.
1: Ez ugye a pesti Vigadóban volt, és utána?
2: Utána 1910-ben jött legközelebb, tehát 15 évvel később jött legközelebb hozzánk, 1910. november 3-án és 5-én került sor az első operájának a bemutatójára, ez már az operaházhoz köti őt, és akkor első operáját az Elektrát vezényelte itt nálunk az operaházban. Azt is tudjuk erről az időszakról, hogy az angol királynő szállóban szállt meg, ennek a szállodának ugye már nincs meg a nyoma, ez a Dunaparton volt, több más szállodával együtt, például a Hungária szálló volt a másik, aki a kor jeles személyiségeit vendégül láthatta, és azt is tudjuk, hogy ahogy megérkezett az angol királynő szállóba, szinte egyből az opera házba sietett, ahol zongorás próbát tartotta szólistákkal. Aztán találtam itt róla egy leírást egy korabeli újságban. A nagy német komponista körülbelül 45 éves, igen magas, karcsú, elegáns termetű ember, kissé nervózus, bágyat, de végtelenül rokonszenves arcát világos, őszbevegyült, rövid haj veszi körül. Mozdulatai energikusak, lelkesek, kissé szaggatottak, és érdekes lesz őt a karnagyi emelvényen saját műveit vezényelve láthatni. Hangja szépen és mélyen csengő, és közben erősen belenéz az ember arcába. Így jellemezte a komponistát az újság című lap riportere. Aztán azt is olvashatjuk róla, hogy a másnap délelőtti főpróbáról a Pesti Hírlapban a következőket találjuk. Ez egy nagyon szép mondat, szerintem rendkívül jól jellemzi a zeneszerzőt. Amint kezébe vette a karnagyi pálcát, egyszerre viaszk, jólékony anyag lett a kezében a zenekar, az énekes személyzet, a színpadi apparátus, s ő valamennyin fejedelmi szuverenitással uralkodott. Gyönyörű mondat, de hogy minden benne van, tényleg.
1: Akkor tehát november 1-én megérkezett, 3-án és 5-én volt a bemutató. Az nem olyan sok idő egyébként, ő bárhova el tudott menni, erről van bármilyen információ?
2: Erről nem tudunk többet, csak ahogy mondtam azt, hogy hol szállt meg, és hát én gondolom, én úgy képzelném, hogy akkor hosszú-hosszú órákat töltöttek a főpróbával és a zenekari próbákkal. Azt viszont tudjuk, hogy ezeknek az előadásoknak már hatalmas sikerük volt. Tehát itt már nem csak a karmestert, hanem a zeneszerzőt is ünnepelte a magyar főváros. Aztán azt is tudjuk, hogy 16 évvel később, 1926. januárjában látogatott ismét Pestre, ekkor már 62 éves volt Richard Strauss, ekkor pedig a Filharmoniai Társaság zenekarával adott egy koncertet a Zeneakadémián, az Operaházban pedig a Rózsa lovag és a Salome előadásait vezényelte.
1: Olyan emblematikus helyeken fordult ő meg egyébként, amire szerintem minden zeneszerző vágyik, igen, hogy ezeken a helyeken is, helyszíneken legyen neki egy-egy előadása, vagy a saját darabjai, vagy vezényelhessen ott.
2: Hát és ne felejtsük el, hogy tényleg a Zeneakadémia akkor még csak mintegy 20 éve került átadásra, a zene temploma, a zene szentélye, azt gondolom a Magyar Zeneakadémia, vagy a Budapesti Zeneakadémia mindenképpen egy ikonikus épület, és hát tényleg ott játszani szerintem minden zeneszerző álma, és valóban hatalmas elismerés volt. Itt is ott találtam egy nagyon szép mondatot róla. Richard a karmesteri székben úgy hatott ránk, mint az a halász, aki marokszámra hozza fel a gyöngyöt onnan is, ahonnan más üres hálóval bújik elő.
1: Hát akkor ő egy zseni volt, azt hiszem, a karmester pálcával a kezében.
2: Igen, azt gondolom én is. 1930-ban is megjelent Magyarországon, itt ekkor mindössze egyetlen hangversenyt vezényelt a Vigadóban, illetve a legutolsó alkalom, amikor Magyarországon járt, információink szerint ez 1932-ben történt, amikor egy hétig tartó budapesti Strauss ünnepségre érkezett a magyar fővárosba. Ez az egész hét ez róla szólt tulajdonképpen. Itt megint egy rózsalovag és Salome előadást vezényelt, valamint ő tanította be és dirigálta legújabb műve az egyiptomi Helena magyarországi bemutatóját, amelyre 1932. október 31-én került sor. Ez az opera egyébként 5 előadást élt meg, és az előadások teltházat vonzottak, hatalmas volt a siker. Azt olvashatjuk, hogy az egyiptomi Helénán egymás mellett ült József főherceg, Horthy Miklós kormányzó és Gömbös Gyula miniszterelnök.
1: Hát mindenki elment oda, aki számított.
2: Aki élt és számított abban az időben, azt gondolom, hogy tényleg ott volt. Az Operaházban, bár a homlokzatán nem szerepel az ő szobra, de az Operaház belsejében 2014 óta van Richard Straussnak szobra. Ez a fajta elmaradás, ugye az Operaház homlokzatán lévő zeneszerzők szobraival kapcsolatban mindig vannak viták, hogy kik is vannak ott, és miért pont azok a zeneszerzők vannak ott. Richard Strauss nincs közöttük, de az Operaházban viszont van szobra.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours vége 2026. október 1-én a Zenevilág napján. És mi töretlenül zenével folytatjuk tovább, és mivel csütörtök van, önök jól tudják, hogy most kezdődik a tánc, és most kezdődik a Jazzy Live, melynek részleteiről Péter Mónika kolléganőm szolgál bővebb felvilágosítással. Egy szuper csajszi koncertje jön, én csak ennyit mondhatok. Illetve azt, hogy várom önöket holnap délután 4 órától, és aztán persze este a Momodoroiban, hiszen holnap 69-szer is együtt bulizunk. És még nem unjuk. Mi Imrével sosem fogjuk unni, és remélem önök se. Hangulatba hozó dalok, holnap is évfordulók, s mi egyebek. De most megköszönöm figyelmüket. Szép estét kíván mindenkinek. Jazz Kovács László, viszont hallásra.
1: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
2: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis nyerté. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
4: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigenlést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
5: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást. Újabb medvetámadás volt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététellel nem az egyesületeket, vállalkozásokat vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértés nem jelent, ha valaki részesült a Nemzeti Kulturális Alap juttatásában. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Több szervezeti változás is életbe lépett a rendvédelmi területen. A Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. Megszűnt az országgyűlési őrség, feladatainak egy része a TEC-hez, másik része pedig a készenléti rendőrséghez került. A belügyminiszter szerint a változásokkal egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség. Pósvai Gábor közölte, a cél, hogy egységes szakmai irányítás jön létre, és hatékonyabb legyen az együttműködés. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pinteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Rákóczi hídon Budára, a budai lehajtó előtt a belső sávban továbbra is lépésben halad a forgalom a Könyves-Kálmán körúton, a Gyáli úti felüljárótól és tovább a Rákóczi hídon is. A Kacsó-Pongrác úti felüljárón az M3-as autópálya felé a Városligeti felhajtó után csak egy sáv járható, mert egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, itt is torlódásra kell készülni a Róbert Károly körúton a Váci úttól. Továbbra is erős a forgalom a Budaörsi úton a Sasadi úttól, az Erzsébet hídon, a Kiskörúton, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, de lassú a haladás a Petőfi hídon is, az Irinyi József utcában és a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után csatornát javítanak, itt a külső sávot lezárták. Ma éjjel mossák a Lánchidat és a Városligeti Zielinszky hidat is, ezért mindkettőt lezárják 23 óra 30 perctől hajnalig. Szintén lezárják a budavári alagutat is karbantartás miatt. Ezt éjfél után 15 perccel, várhatóan hajnal fél ötig. A 16-os autóbusz, illetve a 910-es éjszakai járat terelt útvonalon közlekedik, majd több megállót nem érint. Siling Zsolt, BKK Info.
1: A hírek után újra! Jazzy zene! Jazzy Live! Különleges koncertek minden csütörtökön este 7 órától. Itt a Jazzin. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi.
8: Szép estét kívánok! Kezdetét vette a Jazzy Live koncertfelvételek itt a 90.9-en, hiszen a jazz élőben az igazi. A mikrofonnál Péter Mónika. A mai alkalommal Candy Duffer 2001-es amsterdami koncertjét hallgatjuk. Candy Duffer egy nemzetközileg elismert holland szaxofonos, énekesnő és dalszerző, aki a funk, smooth jazz és pop zenei stílusokban alkot maradandót. Karrierje során sok sikeres albumot adott ki, olyan világsztárokkal működött együtt, mint Prince, és a nemzetközi zenei széna egyik karizmatikus alakjává vált. 1969-ben született Amsterdamban, Hollandiában egy zenei családba. Édesapja Hans maga is elismert jazz-szaxofonos, aki nagy hatással volt Candy zenei fejlődésére. Már fiatalon megmutatkozott a tehetsége és érdeklődése a zene iránt, 7 éves korában kezdett szaxofonozni, 11 évesen pedig már édesapja zenekarával lépett fel. 12 évesen alapította meg saját zenekarát, a Funky Staffot, amellyel helyi klubokban és fesztiválokon játszottak, korán megalapozva a színpadi rutinját és zenei irányultságát. Korai zenei ízlésére nagy hatással volt a funk és a soul zene, olyan előadók, mint James Brown, Massau Parker és a Tower of Power. Ezek a hatások erőteljesen érezhetőek későbbi munkáiban is, a ritmus központú, energikus és púfosokkal gazdagon hangszerelt stílusában. A Funky Staff sikerei révén Duffer hamarosan a holland zenei élet figyelmének középpontjába került. Az 1980-as évek végén és a 90-es évek elején több neves holland zenésszel is együtt dolgozott, mielőtt nemzetközi szinten is elismerést szerzett. A nemzetközi áttörést az 1989-es év hozta meg számára, amikor közreműködött Prince Party Man című dalának videoklipjében. Ez a megjelenés szélesebb közönség elé tárta tehetségét és karizmáját. Nem sokkal ezután Prince meghívta, hogy működjön közre a Graffiti Bridge című filmjének és az ahhoz kapcsolódó soundtracknek a munkálataiban. Ez a kapcsolat kulcsfontosságú volt karrierjének beindításában. 1990-ben jelent meg debütáló szólóalbuma, a Sexuality, amely azonnali nemzetközi siker lett. Az album nem csak a jazz és a smooth jazz listákon szerepelt előkelő helyen, hanem a pop sláger listákon is sikert aratott, különösen a Lily Was Here című instrumentális dalnak köszönhetően, amely Dave Stewart-tal a Eurythmics egykori tagjával közösen írt és adott elő. Ez a dal világszerte sláger lett, és a nevét beírta a zenei köztudatba. Albumain nem csak szaxofon játékával, hanem énekhangjával és dalszerzői képességeivel is megmutatta sokoldalúságát. Bár instrumentális dalai továbbra is fontos részét képezték munkásságának, egyre több vokális számot is felvett, amelyekben saját maga énekelt vagy más énekesekkel működött együtt. Karrierje során számos neves nemzetközi művésszel dolgozott együtt, ami tovább növelte ismertségét és zenei horizontját. Prince-el való korai kapcsolata mellett olyan ikonokkal lépett fel és készített felvételeket, mint Dave Stewart, Van Morrison, Lionel, Richie, Beyoncé vagy a Pink Floyd. Különösen jelentős volt a kapcsolata Maceo Parkerrel, akinek zenéje és előadói stílusa nagy hatással volt rá. Több alkalommal turnézott és készített felvételeket Parkerrel, elmélyítve a funk zene iránti szeretetét és tudását. Zenei stílusa egyedi és könnyen felismerhető, szaxofonjátéka energikus, virtuóz és tele van szólós érzéssel. A funk ritmusok, a jazz harmóniák és a pop dallamok ötvözése teszi zenéjét széles körben élvezhetővé. Bár a smooth jazz műfajba sorolják, sokkal dinamikusabb és funkosabb annál, gyakran átlépve a műfaji határokat. Most 2001-es amsterdami koncertjét hallgatjuk, amihez jó szórakozást kívánok. Tudják, a jazz élőben az igaz.

Tuesday.

0: once again, Dave Stewart.
1: Jazzy Live. Különleges koncertek itt a Jazzin.

0: Candy Duffer 2001-es amsterdami koncertjét hallgattuk az elmúlt 60 percben, remélem, hogy jól szórakoztak, jövő héten is lesz Jazzy Live, a szokott időben várom hallgatóinkat. Most maradjanak velünk, mert mindjárt kezdődik a Márka Monitor. Köszönöm a figyelmüket, szép estét, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Olyan gyors, akár egy gondolat.
4: Mondd, hogy csináltad?
3: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Én is így akarok taxit rendelni.
3: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
5: Get Funky Party péntek este a Momlerojban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigellést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momlerojban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Újabb medve támadás volt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététellel nem az egyesületeket, vállalkozásokat vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértés nem jelent, ha valaki részesült a Nemzeti Kulturális Alap juttatásában. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel itt a Jazzin.
1: Mai vendégem Greifenstein Jakab, a Publicis Group Hungary Data and Technology, avagy adat és technológiai igazgatója. Szervusz Jakab, örülök, hogy eljöttél.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást.
1: Párszor találkoztunk már, mindig mindenféle titulusokkal szoktalak illetni. Most kísérletképpen elmondtam ezt az adat és technológiát angolul is, hogy csillogtassam rendkívüli műveltségemet. Szépen. Ugye kettőnk között az a különbség, hogy te még értesz is ahhoz, amit én csak így egy ilyen címszóval neveztem meg. Na hát mielőtt tisztáznánk, hogy miként lettél te adat és technológiai igazgató, kezdjük a kezdeteknél. Hogyan is csöppentél a technológia meg az ügynökségek varázslatos világába?
2: Abszolút az ügynökségeken keresztül én historikusan keresőhirdetésekkel foglalkoztam, és ott kezdtem a szakmámat. Keresőhirdetésekkel aztán mindenféle ilyen digitális marketing eszközökkel foglalkoztam nagyon sokáig. Először Londonban dolgoztam egy pár évig egy ügynökségnél, amit furamoda a legelső napomon felvásárolt a Publicis Group, úgyhogy technikailag világéletemben a Publicis Groupnál dolgoztam, még ha ez így.
1: Tehát kimentél Londonba, azonnal elkaptak, berántottak egy ajtón, és mondták, hogy te most keresőhirdetésekkel foglalkozzál.
2: Hát ez inkább úgy történt, hogy fiatal voltam, kellett a pénz, és elmentem ilyennel foglalkozni, és hát megtetszett, és kicsit benne maradtam, és amikor úgy döntöttem, hogy hazaköltözöm, akkor maradtam a Publicis Group berkeim belül, és foglalkoztam továbbra is ezzel. Jó pár évig, szerintem tavaly is még, amikor beszélgettünk, akkor a digitális hirdetésekkel foglalkozó csapatnak voltam az egyik vezetője, viszont mindig is foglalkoztam ezzel párhuzamosan hirdetéstechnológiai dolgokkal, tehát bármiféle új eszköz, mérések, célzási adatok, illetve adatprojektekkel, hogy a rengeteg sok információt, amin ülünk, azt hogyan tudjuk hatékonyabban feldolgozni.
1: Azt hiszem, ebben a szakmában az a jó, hogy egyik évről a másikra azért történik ez meg az.
2: Egy pár dolog,
1: vannak újdonságok, igen.
2: Igen,
1: és a tavalyi szerintem tudásoddal megélnél még?
2: Biztos, azért nem 180 fokos fordulatot.
1: Nem olyan jól, mint szeretnéd.
2: Igen, de hogy azért ennyire gyorsan nem változik, de az biztos, hogy egy csomó mindent föl kellett reszedni. Hát ugye, és akkor majd később rá fogunk térni az AI-ra. Inkább most arról van szó, hogy nem új dolgokat tanulok, hanem azt tanulom, hogy lehet ugyanazt máshogy hatékonyabban, gyorsabban, mesterséges segítséggel elvégezni ezeket a dolgokat.
1: Kevesebb pénzből, kevesebb munkával nagyobb eredményt elérni.
2: Ez egy fura paradoxon, nem biztos, hogy ez már most kevesebb pénz. Uh-huh.
1: Egy darabig azért így volt. Reklám az... A 20 évvel ezelőtthez képest a reklám az hihetetlen olcsó lett.
2: Igen,
1: bizonyos formáiban. Aminek persze az árnyoldalát is látjuk, mert amíg drága volt, addig nem küldtek ránk annyi reklámot, hogy már unjuk is. Most mióta fillérekből le.

0: kevésbé idegesítően és hatékonyabban csinálja a ügynökség a kedves ügyfél számára.
1: Elfogadom.
0: Köszönöm szépen. Már nem vagyunk itt hiába. Pár szót a Publicisről. Ugye azt már tudjuk, hogy egyik napról a másikra egyszer csak téged is megvett kilóra a régi munkahelyeddel együtt. Mit kell tudni erről a szép nagy francia cégről?
1: Azt, hogy egy szép nagy francia cég, ugye a világ egyik...
0: már is elmondtam, igen.
1: A világ egyik legnagyobb ügynökség csoportja a Publicis Group. Az, hogy most éppen első, második vagy harmadik, az hétről hétre, hónapról hónapra változik.
0: Éppen kikét vásárol föl.
1: Kikét vásárol föl, azt hiszem, a tavalyi éppen volt egy hónap, amíg elsők voltunk, amíg egy nagy felvásárlás nem történt így a másik négy szereplő között.
0: Téged még egyszer nem tudnak megvenni, viszont van még a világon elég sok lehetséges célpont.
1: Igen, tehát itt azért vannak összeolvadgatások, és hát ami érdekes a Publicis Groupban, hogy ami a reklámhoz és a kommunikációhoz köthető, az mindennel foglalkozik, a kreatív fejlesztésen keresztül, az adatokig, a digitális transformáción át egészen a média vásárlásig, tehát minden területét feldolgozza, úgyhogy nagyon sok mindenben segítünk az ügyfeleinknek, világszerte nagyon sok helyen, és hát ugye én a Publicis Group Hungary, tehát a magyarországi lányvállalatot képviselem és támogatom.
0: És több kollégádat ismerem, bár nem is tudom, melyikőtöktől hallottam, vagy hallottam először, hogy a budapesti iroda, hát Budapesten van helyileg, de hogy ez egy nagyon-nagyon komoly nemzetközi centrum, nem is tudom hány országból több mint 300 munkavállaló dolgozik itt, de a mai ügynökségi világban ez egy gigantikus szám.
1: Igen. Elég, most már a 400-at karcolgatjuk, és azt hiszem valami 20 fölötti különböző nemzetiség, mert több hát ilyen hub van a budapesti irodán belül. Egyrészt gyártási hub, tehát van egy saját stúdiónk, ami működik, illetve több kreatív szolgáltatást is globálisan, tehát nem csak a magyar piacra szolgálunk ki, és ezért egy jó kis munkahely vagyunk több külföldinek, úgyhogy nagyon sokan vannak különböző nemzetiségűek az irodában, elég multikulturális a hangulat.
0: A mai modern világ egyik jellegzetessége, hogy az, hogy az ember futtasson egy kampányt Floridában vagy Tokióban, ahhoz se Floridában, se Tokióban nem kell feltétlenül elmenni. Budapestről, vagy nem tudom, Helsinkiből pont ugyanolyan hatékonysággal ki lehet találni, meg lehet szervezni, le lehet bonyolítani. No, hát nagyon-nagyon érdekes, szép világ az, ami kialakul előttünk, és ennek a nagyon szép, érdekes világnak van egy olyan aspektus, amit néhány éve sokat emlegetünk, ez pedig az AI, a mesterséges intelligencia. Hát ez az, amiről beszélni akarunk, ezért jöttünk össze a mai napon a stúdióban, de nem fogunk hozzá rögtön, először megállunk, zenét hallgatunk, és ezzel folytatjuk.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mai vendégem Gray Feinstein Jakab, a Publicis Group Hungary Data and Technology, vagy adat és technológiai igazgatója. Szóval megígértük a hallgatóknak, hogy egy olyan témáról fogunk most beszélgetni, amiről szerintem nagyon sokat hallanak egyébként is, nagyon sokféle szempontból. Azt hiszem, aki nem hallott róla, az valószínűleg egy barlangban él és kőbaltával vadászik. Lehet, hogy 3 éve nem így volt, de most hát nagyon így van. Ugye csináltak egy kutatást a PwC-vel közösen, ez a bizonyos AI Readiness Index, aminek ez már a 3. hulláma volt, amit most bemutattatok. Akkor nézzük meg, mi ez egyáltalán az AI Readiness, meg AI Readiness Index, miért csináljátok és hogyan csináljátok?
1: Ez kezdem talán azzal, hogy miért csináljuk. Amikor felreppentek a hírek, ugye te is mondtad, ez a 3. hullám, tehát 2024-ben volt az első ilyen kutatási hullámunk, akkor már egy ilyen 1,5-2 éve éltünk együtt a ChatGPT-vel, és akkoriban nagyon hatalmas trend volt az AI, nagyon sok minden szólt az AI-ról, de viszonylag még az elején voltunk.
0: Ugye a ChatGPT volt a hívószó.
1: Igen.
0: Gyakorlatilag a civil közönség ezt ismerte el, tehát ez volt az AI.
1: Igen.
0: Miközben az, amit mesterséges intelligenciának hívunk, az egy 50-60 éve létező jelenség, mint műszaki megoldás.
1: És 5-6 évvel ezelőtt még a gépi tanulási eszközöket is nyugodtan, bátran hívtuk AI-nak, aztán jött ugye a generatív AI a ChatGPT-vel, és most már inkább annak a szinonimája. De hogy onnan indultunk? És az érdekelt minket, hogy sok a hír, nagyon sokat hallani róla, nyilván szakmai érdeklődésből, ha az ember, hogyha belemegy, akkor hirtelen a csapból is ez folyik, és mindenhonnan ezt hallja. De vajon a nagy átlag, a magyar lakosság hogyan viszonyul hozzá, hogyan használja, mennyire buborék ez, amit látunk egy ilyen szűk körben, mennyire általános az, hogy az AI-jal foglalkozni kell, és ezért kezdtük el ezt a kutatást, és kértük fel a PwC-t, hogy segítsen nekünk ezt lekutatni. Ez a magyar internetezők, tehát a magyar felnőtt internetezőkre reprezentatív kutatás, ez egy több mint 2000 fős panelen végzik ezt a kutatást, tehát egy ilyen nagyjából 6,5 millió főre reprezentatív. Az egyszerűség kedvéért úgy fogom mondani, hogy a magyar lakosságra, mert gyakorlatilag a teljes egészségügyi felnőtt lakosságot lefedjük. Végezzük el ezt a kutatást, és arról kérdezzük őket nagyon sok aspektusból, hogy mit, miként használják az AI-t, hogyan állnak hozzá, mi a véleményük róla, és az AI Readiness Index, tehát az AI Felkészültség Indexnek fordítanám ezt talán magyarul, az azt hivatott, kerestünk valamiféle egy darab számot, amit meg tudunk mutatni, ami így összefoglalja az egészet, és tud egy jó mérce lenni annak, hogy állunk, merre fejlődik a magyar lakosság és az AI felkészültség. Ez a mérőszám, ez 5 faktorból áll össze. Arról kérdeztük a válaszadókat, hogy a saját felkészültségüket önbevallásosan hogyan értékelik. Tehát a saját AI-jal kapcsolatos tudásukat, az AI eszközök kihasználását, tehát hogy mennyire használják ki az AI eszközöket, azt, hogy mennyire érzik a hatását a magánéletre, a munkára, illetve hogy mennyire ajánlják, az az ötödik, mennyire ajánlanák másoknak, hogy az AI-jal foglalkozzon, és ez egy súlyozva adja ki az AI Readiness Indexet, és ezt figyeljük évről évre, hogy hogyan változik az összes többi faktor mellett.
0: És mi a bűvös szám, amit mértetek ezekben a 24-25-26-os felmérésekben?
1: Elég nagyot ugrottunk. 2024-ben, tehát ez egy 1-10-es skálán kell értékelniük ugye saját magukat, mind az 5 faktorban, és 2024-ben egy ilyen 2,5-es teljes indexet mutattunk, ami tavaly már 4,4-re felugrott, és onnan idén fölmentünk most először 5 felé, tehát az 5,19 lett az idei AI Readiness Index, és érdekes módon magában ez a szám, ez csak egy így nagyságrendileg mutatja, hogy hol voltak ugrások, de hogyha az 5 faktorba egy kicsit belemegyünk, akkor látszik az, hogy ami viszonylag stabil, és a 10-es skálán mondjuk a 6-os fölé értékelték magukat mindig is, az emberek az volt, hogy mennyire ajánlják az AI-t másoknak, és ez még mindig a 6-os, tehát így a középmezőnyben volt, azért még kicsit ilyen visszafogottak az emberek az önértékeléssel kapcsolatban, de hogy nagyon ajánlják, és ez nem is nagyon változott, tehát piciket ugrott évről évre. Szintén magas értékeket kapott az, hogy mennyire van hatása, a átalakító hatása a privát életre, ez is ilyen 6-os fölött jár már, és ahol viszont korábban gyengébb értékeket, tehát ilyen 2-esek, 3-asokat láttunk, az inkább a saját tudás megítélése volt, a kihasználás és a munkára való hatás volt az, ami alacsonyabb volt, és ez a tavalyi évre ezek voltak azok az értékek, amik nagyobbat ugrottak.
0: Szóval többet tudunk róla, többet használjuk, gyakrabban használjuk, már a szomszédnak és ajánljuk szükség esetén, kezdetnek jó, tehát a mérőszám maga az index, ha növekszik, 5 fölött van 10-es skálán, tehát ez tulajdonképpen már egy nagyon-nagyon biztató szám, de hogy részleteiben mi mindent tudnak a magyarok, mire használják, mit csinálnak vele munkán, magánéletben, szerintem ezt beszéljük meg részletesen, nem most rögtön, akkor most kicsit megállunk, zenét hallgatunk, és ezzel folytatjuk.
2: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel itt a Jazzin.
1: Mai vendégem Greifenstein Jakab, a Publicis Group Hungary adat- és technológiai igazgatója. Hát akkor térjünk vissza az AI readiness kutatásotokhoz. Ugye 2024, meg 25, meg 26, ugye ez valójában két év, tehát az első volt a nulladik, a küszöb, a kiinduló pont. Ugye az első is nagyon érdekes, mert hogy kijelöli a sarokpontokat, meg látjuk az első, nem tudom, téglákat, meg lépcsőfokokat, de utána válik igazán izgalmassá, amikor az elsőhöz képest azt tudjuk mondani, hogy ennyit nőtt, ennyit csökkent, itt-ott változott, meg mondjuk így két év után a harmadik ütemben talán már trendekről is lehet beszélni. Trend abszolút. Hosszabb távú, de hát a harmadik kutatás ez már akár trend jellegű is lehet. Na hát akkor mi derült ki a magyarokról részleteiben? Mire használják, hogyan használják, mit használnak? Itt azért programokról, szoftverekről van szó, amelyekkel össze kell barátkozni, és okos dolgokra kell használni.
2: Igen, ez egy érdekes része volt az idejének, és ahogy mondod, most már a három év után, vagy hát technikailag két év után, hogy a harmadik hullámban most már tényleg látjuk a trendeket. Viszont nagyon sokat változik maga az iparág is, úgyhogy pont a miket használnak kérdéssel egy kicsit bajban lettünk az idén, mert minden évben megkérdeztük azt, hogy milyen típusú AI eszközöket ismernek és használnak a válaszadók, és ezeket kategóriákra szedtük. Mennyire használnak virtuális asszisztenseket, fordítókat, beszélgetés alapú nyelvi modelleket, képgenerátorokat, tehát ilyen szép kategóriákra szedtük, és kérdeztük őket, hogy hogyan használják. És idén volt először, hogy elkezdtek kicsit így összemosódni ezeknek a határaik, ahogy egyre inkább elterjednek ezek a technológiák, és míg tavaly például a beszélgetés alapú modellek azt hiszem harmadik helyen szerepeltek, és a virtuális asszisztensek is viszonylag alacsony szinten, idén már a virtuális asszisztensek felugrottak az első helyre, mint a legjobban ismert és leggyakrabban használt, és ennek részét képezi az, hogy mind a ChatGPT, mint pedig a Gemini, a Google-nek a modellje megjelent a Gmailben, az Android telefonokon, tehát hogy egy sokkal gyakrabban előforduló név lett, és több helyre beépült, így a válaszadóink nem tudták eldönteni, hogy az, amikor ők Gemini-t használnak a telefonjukon, azt mi virtuális asszisztensnek értjük, vagy beszélgetés alapú modellnek, úgyhogy lehet, hogy ezt teljesen át kell gondolnunk jövőre, hogy ez hogy lesz, mert összecsúsznak egy kicsit a határok. És akkor ugyanitt érdekesek az eszközök is, hogy mit használnak. Beszéltünk róla, hogy két évvel ezelőtt még a ChatGPT az egy szinonimája volt az AI használatnak, és ugye akkor robbant be ez az egész, és erre is volt egy kérdésünk, spontán ismertség, nevezze meg azt az AI eszközt, amit ismer, mindenféle segítség nélkül, és szerintem ilyen 25%-a az embereknek a ChatGPT-t nevezte meg a tavalyi évben elsődlegesen, és második helyen a Gemini-t, de már csak 4% tudta ezt megnevezni, és akkor a teljesség kedvéért a harmadik helyen pedig a Copilot, ez a Microsoftnak az eszköze állt, mindösszesen csak 2% tudta megnevezni spontán a Copilotot.
1: A kedves felhasználónak van egy problémája, valamit meg akar oldani, és hogy hívják az eszközt, amivel megoldotta, hát mit foglalkozna ő azzal?
2: Talán mindegy is, igen. Viszont 25-ről 26-ra nem kicsit a Google marketing tevékenységének köszönhetően a Gemini mint eszköz nagyon erősen megjelenik a Google marketingjében, tényleg, ahogy említettem, a Gmailben, az Android telefonokon most már nem tudsz, ha kicsit hosszabban megnyomsz, bármilyen gombot elő fog ugrani a Gemini egy Android telefonon. Sokkal gyakrabban előjön, sokkal gyakoribb név lett, és 25-ről 26-ra a Gemini-nek az ismertségre felugrott erről a 4%-ról 25%-ra, tehát hirtelen egy év alatt hatalmasat ugrat, és többen tudták megnevezni, mint tavaly a ChatGPT-t. A ChatGPT tovább növekedett, tehát most már 35% fölött van azoknak a szám, akik spontán a ChatGPT-t meg tudják nevezni, de sokkal gyorsabb ütemben növekedik a Gemini-nek az ismertsége, és a használata is, ennek köszönhető, hogy sokkal gyorsabban terjed el.
1: Ugye ezen a piacon néhány technológiai óriás aktív, tehát ebbe beszállni azért az nem úgy van, mint 20 évvel a startupok hőskorában, hogy majd a garázsban ketten hegesztünk ezt-azt. Itt azért úgy hegesztenek ezt-azt, hogy dollármilliárdokat tolnak bele minden egyes hegesztésbe, és azért akinek már eleve van szolgáltatása, technológiája, egy nagy technológia ökoszisztémája, annak sokkal könnyebb beépíteni ezt az új dolgot a meglévő ökoszisztémába, mint mondjuk a nulláról, a semmiből elindítani valamit.
2: Pontosan ezért én nem...
1: Tehát egy óriási előny mondjuk a Google esetében.
2: Abszolút, és ezért nem lepődnék meg, hogyha akár jövőre át is vehetné a Gemini a ChatGPT-nek az első helyét, mert a ChatGPT az még mindig egy különálló valami, amit hogyha én használni szeretnék, akkor le kell töltenem egy alkalmazást, föl kell mennem egy weboldalra, tehát meg kell nyitnom külön, az egyfajta erőbefektetést igényel, míg a Gemini-t az tényleg tolja az arcunkba, és ott is van, ahol nem szeretnénk, úgyhogy sokkal könnyebben jut el az emberekhez, és sokkal egyszerűbben férnek hozzá, úgyhogy itt lehet, hogy a ChatGPT-nek lesz egy lassulása, és a Google tovább tud majd nagyobb.
1: Hát azt hiszem, a Google meg a keresés az már elég régen szinonimák.
2: Arról nem is beszélve, hogy már a keresőben is megjelent a Gemini, úgyhogy...
1: És tehát mondjuk tavaly még keresett az ember valamit, idén meg nem tudom, mikor történt a váltás, de most már úgyis nem igazából nem kell keresni az AI-t, mert ott van.
2: Ott, igen.
1: És aktív, magától azt mondja, hogy jó napot kívánok, én most ezt elmondom magának, és igen. El is mondja. Jó, alakul ez a piac, alakul az ökoszisztéma, tele vagyunk újdonságokkal, de még mindig van miről beszélni, hogy mire használjuk, kik használjuk, és milyen célokra, akkor hamarosan erre is visszatérünk, most hallgatunk valami jó kis zenét, és akkor innen folytatjuk. Jesse.

0: Mai vendégem Greifenstein Jakab, a Publicis Group Hungary Data and Technology, vagy adat és technológiai igazgatója. Térjünk vissza az előbbi kérdéskörhöz, addig eljutottunk, hogy az AI megoldások teret nyertek és beépültek az ökoszisztémába, akkor is jönnek, ha nem keressük őket, belénk karolnak és vezetik botorkáló lépteinket előre az úton. Hát kik azok, akiket vezetnek, és ki mennyire hagyja magát vezetni, és hogyan?
1: Egyre többeket, és egyre inkább. Az egyik fontos aspektusa, vagy amit mindig szeretünk megnézni a kutatás eredményeiben, az, hogy a különböző generációk hogyan használják, és abban talán nagy meglepetés még nem volt, hogy minél fiatalabb korosztályt nézünk, tehát mondjuk a Z-generációt, ugye felnőtteket figyelünk, úgyhogy a Z-generációtól indítunk, ők azok, akik a legtöbbet használják, és akkor, ahogy haladunk az egyre idősebb generációk felé, ott ez egyre inkább alacsonyabb ennek a használata.
0: De ezek hamarosan megjelennek a világban azok a fiatalok, akik majd azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia nem valami új dolog, mert az mindig is volt.
1: Igen.
0: Tehát a 25 évvel ezelőtt születettek azt mondják, hogy az internet mindig is volt, és nem hiszik el mondjuk nekem, aki azt hiszi, hogy nem volt mindig internet, hogy nem volt mindig internet.
1: Az, hogy mi itt erről beszélgetünk, az egy 20 év múlva ez egy röhelytárgya lesz, hogy nekünk valaha az AI-ról
0: kellett beszélgetni. Talán már most is, de reméljük, nem ennyire súlyos a helyzet, igen.
1: Igen, de hogy a fiatal generációk, azok, tehát hogy mindig is többet használták, viszont nagy növekedést láttunk. Van egy ilyen kérdésünk, hogy használ-e AI eszközöket a mindennapokban, és ez tavaly még 40% mondta a teljes lakosságnak, hogy használ valamilyen eszközt. Idén ez már 72% volt. Tehát már a többsége a magyaroknak használ eszközöket, és ez a 30%-os növekedés, ez nem a fiatal generációból jött, ő az már egy ilyen szaturált.
0: Hiszen ők eleve benne voltak a 42-ben feltehetőleg.
1: Alapból nagyon sok, tehát ott ilyen 60-70% már amúgy is használta. Idén láttunk egy nagy ugrást az idősebb, tehát X, boomer és veterán generációban is, tehát 25-ről 26-ra ők hatalmasat ugrottak, és pont ez a könnyebben elérhetővé válása ezeknek az eszközöknek, hogy könnyebben ott van, több helyről lehet használni. Nagyon nagyot ugrott a veterán generáció is, tehát most már ott is 50% fölött van azoknak az aránya, akik minden nap használnak, tehát hogy napi szinten használnak valamiféle AI eszközt. Ez egy elég nagy ugrás volt. És csak hogy arról is beszéljek, hogy mire is használják az emberek, már mióta csináljuk ezt a kutatást, érdekes módon az első helyen, tehát a leggyakoribb felhasználási mód, az a privát életben felmerült kérdések megválaszolása. Generációtól, foglalkozás típusától függetlenül mindenki azt mondja, hogy ez az, amire a leggyakrabban használják, és utána a második, harmadik helyezettek azok, amik kicsit eltérnek. Mondjuk a tanulók esetén is itt egy kicsit, tehát nyilván ez a fiatalabb generáció, náluk a második helyen a privát élet után az a képgenerálás. Vélhetően ez inkább humoros, magunkat szórakoztató képek, mémek generálásáról van szó, mint művészeti alkotásokról, de hogy ők ezt jelölték, mint második.
0: Aztán nincs már olyan ember Magyarországon, akinek az ismerettsége, a közel ismerettsége körében ne lenne valaki, aki ilyen képekkel, videókkal szórakoztatná a környezetét.
1: Abszolút, és ez nagyon látszik. Ezzel ellentétben a másik oldalon a nyugdíjasok között, tehát az idősebb generációnál évek óta azt láttuk, tehát 25-ben és 24-ben is láttuk azt, hogy meglepően magas az adatelemzés, tehát hogy nagyon sokan jelölték azt, hogy adatelemzésre használják az AI eszközöket. És ezt mondjuk elvártuk volna mondjuk egy szellemi munkát végzőtől, vagy egy egyéni vállalkozótól, ez úgy magától értetődő lett volna, de nem értettük, hogy egy nyugdíjas, tehát egy idősebb generációban származó, mit elemezhet adatokat, és az volt a hipotézisünk, hogy ez valószínűleg leletek, vérvételi eredményeknek a kielemzése lehet, tehát ilyen orvosi dolgoknak a megértése, kielemzése, úgyhogy idén már beletettük ezt, mint kérdés, mint új válasz lehetőség, és nagyon magasan kiugrott, tehát a nyugdíjasok körében a második, tehát a privát életben felmerült kérdések után a második leggyakoribb felhasználás módja az AI eszközöknek az, hogy valamiféle orvosi papírt, orvosi adatokat értelmeztetnek, elemeztetnek vele, ami szintén megmagyarázza, tehát hogy a sok latin szöveg és érthetetlen...
0: Igen, az érthetetlen szavak dzsungelében azért valami rendet csak kell csinálni.
1: Abszolút.
0: Az emberül nézi a papírt és gondolkodik,
1: és ez egy hatalmas segítség.
0: Doktor úr, meddig élek?
1: Pontosan. Talán igen, óvatosan kell a válaszokkal bánni, de hogy ez egy érdekes különbség volt, hogy mennyire más egy egy tanuló és egy nyugdíjas között, és hogy mennyire máshogyan használják ezeket az eszközöket.
0: Ugye a 42-71%-ra növekedett használat, tehát, és ez még csak egy 2 éves kutatás, tehát 24 nyarától 26 nyaráig körülbelül ez lehetett a lefutása. Emlékszem, hogy 20 évvel ezelőtt még rendszeresen mérték az internet használatot, internet penetrációt, de ez elmúlt, mert onnantól kezdve, hogy nagyon közel van a 100%-hoz, nincs mit mérni rajta. Szerinted meddig lehet még ezt az AI readiness indexet csinálni? 30%-os ugrás után nem lehet még 30-at ugrani, mert akkor már 100 fölött vagyunk.
1: Igen, a maga ez a használja a mindennapokban AI eszközöket, ez szerintem egy ilyen 5 éven belül biztos, de lehet, hogy már a következő 2 évben is gyakorlatilag értelmét veszti, mert simán elérhetünk egy ilyen 90%
0: mert
1: fölötti
0: értéket. Mert használ és kész, és mindenki.
1: Igen. Magát a readiness indexet viszont ott még ott tartunk, hogy a 10-es skálán 5-ös körül, 5-ös, 6-os körül mozgunk, tehát ott még abban van mozgástér, még fejlődhetünk, még hozzászokhatunk, úgyhogy abban szerintem még van egy kicsit több.
0: Tehát ha Isten éltet, akkor jövő szeptemberben majd megbeszélhetjük a 2027-es kiadást.
1: Remélhetőleg.
0: Izgalommal várom, de addig is még várjuk, most megállunk, zenét hallgatunk, és még mindig van miről beszélnünk. Jesse.

0: Mai vendégem Greifenstein Jakab, a Publicis Group Hungary Data and Technology, vagy adat és technológiai igazgatója. Egy nagyon kicsit nézzünk a jövőbe, bár nem tudom mennyire lehet a jövőbe nézni, mert most már a jelen is jövőnek látszik, meg már a múlt is egyre inkább jövőnek látszik. Tehát az, hogy mi történt 3 hónapja, 6 hónapja, te valószínűleg tudod, én lehet, hogy én csak tegnap hallottam róla, de úgy, hogy minden a jövőről szól, van benne sok öröm, meg van benne sok ijesztgetés, azt gondolom. Tehát az embernek nem kell nagyon sokáig kutatni a online vagy egyéb sajtóban ahhoz, hogy olyan proféciákat hallgasson, amelyek szerint itt a világ vége, vagy már túl is vagyunk rajta, a robotok elveszik a munkánkat, és mind meghalunk, de nem feltétlenül ebben a sorrendben. Szóval pozitív jövő, negatív jövő, inkább szeretjük, bízunk az AI-ban, vagy inkább aggódunk, vagy egyszerre mind a kettő?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és most megint csak visszatérve arra, hogy ez a 3. év, hogy ezt lekutatjuk. Most már úgy döntöttünk, hogy ez is egy változás lesz. Mindig azt kérdeztük, hogy mit gondol 5 év múlva, milyen hatása lesz az AI-nak mondjuk a munkahelyére, és a munkahelybe mentünk bele egy kicsit jobban. De azt éreztük idén, amikor raktuk össze a kérdéseket, hogy hát ez azért már itt van, tehát hogy ez már a mindennapjaink része, hogy az AI az ott van a munkahelyünkön, és ott van a privát életünkben.
0: Én nagyon örülnék, hogyha megmerném tippelni, hogy 1 év múlva mi lesz.
1: Szintén.
0: Tehát 5 év, mi az, hogy 5 év? Annyi nincs is. Az olyan hosszú intervallum, hogy el sem tudom képzelni.
1: Igen, úgyhogy idén azt is megkérdeztük, hogy most mit gondolnak a hatásáról, és ebből kijött egy érdekes mutató, mert ugye 2 éves megkérdeztük, hogy mit gondol pozitív vagy negatív lesz a jövőben a hatása, és ez most a munkára értendő kifejezetten. És az emberek azt mondták, az embereknek a 40%-a mondta azt a válaszadóknak, hogy 2024-ben, hogy 5 év múlva pozitív hatása lesz a munkájára, és csak 12% mondta azt, hogy valamiféle negatív hatása lesz. Elveszi a munkát, megváltozik minden, és ez rossz lesz nekünk. Amikor idén arról kérdeztük őket, hogy most milyen hatást éreznek, akkor sokkal konzervatívabbak voltak. Kevesebben mondták, csak 20% mondta azt, hogy van pozitív hatása, de csak 4% mondta azt, hogy van negatív hatása, és nagyon sokan tartózkodtak, vagy nem mertek véleményt mondani. Viszont amikor most megkérdeztük, hogy most hogy érzi, hogy 5 év múlva hogy lesz, akkor megint ez a 40% pozitív és 12% negatív jött elő. Úgyhogy úgy látszik, hogy a jövőtől inkább pozitív hatást éreznek az emberek, tehát azt várják, hogy ez jó irányba fog menni mind a munkában, mind a magánéletben. A sok riogatással ellentétben, vagy annak ellenére, de viszont a jelenben most még nem érzik ezeket. Tehát már 2 évvel ezelőtt is ment a riogatás, hogy itt mekkora a változások lesznek. Ez most még annyira nem kézzelfogható, és nem feltétlenül érzik ezt negatívnak az emberek. Szintén az egyik kedvenc kérdésem, tehát ilyen szórakoztató kérdésem, hogy mennyire vannak fenntartásaik az embereknek az AI-jal kapcsolatban, és 10-ből 4 embernek továbbra is van valamiféle fenntartás az AI-jal kapcsolatban. Ez viszonylag stabil, az évek alatt nem nagyon változott, ez a 10-ből 4 arány, ez maradt, és ezen belül is, tehát ennek a 40%-on belül is, azt hiszem a 24-ben és 25-ben a 31% mondta azt, hogy fél attól, hogy az AI átveheti az uralmat, tehát ez az abszolút apokalipszis hívők, és ez idén lecsökkent, tehát már kevesebben mondták, már csak 24%-a mondta a fenntartásokkal lévőknek, hogy úgy lehet, hogy át fogja venni az uralmat. Azaz egy kicsit kevésbé tartunk tőle. Annak ellenére, hogy mennyi negatív hír és ilyen apokalipszis riogatás jön elő. A mindennapokban az átlag lakosság, vagy hát így a nagy magyar lakosság nem feltétlenül érzi ezt most még a mindennapokban, annak ellenére, hogy igen, tényleg sok ilyen hírt lehet látni.
0: Még egy kérdés motoszkál bennem. Valószínűleg mind a ketten sokkal jobban rálátunk a médiára, meg az ügynökségi világra, mint mondjuk a cipő felső részkészítése. Biztos ott is történik sok izgalom a mesterséges intelligencia kapcsán. A médiában, meg ügynökségi világban azért elég sok negatív trendről hallottam. Most nem nevezem meg, több ügynökségről hallottam, hogy gyakorlatilag egy csapatostól rúgják ki a tartalomgyártó embereket, mert van olcsóbb megoldás.
1: Ez ügynöksége válogatja, igen, van egy ilyen irány is, hogy valahol egyszerűsítenek rajta, de nagyon sok helyen például inkább nem az a trend, hogy ugyanazt csináljuk meg kevesebb emberrel, hanem csináljuk többet ugyanannyi emberrel. Tehát, hogy egy támogató jellege legyen az AI-nak, és az viszont egy nagy kihívása a szakmának, hogy hogyan tudja megtalálni az észszerű határokat, az abszolút értékelhetetlen AI generált sablon dolgok és a minőségi munka között, amiben az emberi kreativitást segíti és támogatja az AI eszköz, és valami olyat tudunk lerakni az asztalra, amit amúgy nem tudtunk volna, és mi az, ami csak tömegesen gyártott szárny, hogy így mondjam.
0: Ebben bízunk mind a ketten, meg szerintem rajtunk kívül még nagyon sokan. Tehát ez a sablonos szennye, ahogy mondta, sajnos mondanék finomabbat, de nem tudok, mert elöntötte az oldalakat. Hát reméljük nem az szaporodik, tovább lesz egy tisztulás. Hát az, hogy pontosan mi történt, azt hát, hogy kb. Jövő ilyenkor, majd az AI Readiness 2027-es kiadása kapcsán megbeszéljük. Addig is további jó munkát kívánok neked.
1: Köszönöm
0: a mai szépen. Műsorban Greifenstein Jakab, a Publicis Group Hungary adat és technológiai igazgatója volt a vendégem, Jakab. Köszönöm, hogy velünk voltál, és várunk máskor is.
1: Köszönöm szépen, üdv a hallgatóknak is.
0: Nos, mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de a jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést, vagy bármelyik másikat abból a jó sok 260-70 Márka Monitor adásból, ami eddig elkészült, lement, szóval, hogyha szeretné újra meghallgatni, megtalálja a markamonitor.hu-oldal podcast rovatában. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László, de önök ne búcsúzzanak tőlünk, hiszen a Jazzy programja remek műsorokkal, jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
2: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: Welcome to India.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigenlést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László, a főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. 4 intézmény visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
1: A hírek után újra. Jazzy Mix. Jazzy

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Jazzy Mix.

0: Ezt a Jazzy Mixet Suri Imre készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Péntek este ismét összegyűlik a Get Funky család, hogy együtt ünnepelhessük a zenét, a táncot és az életigenlést. A DJ pultban Suri Imre és Jazz Kovács László. A főszerepekben a kedvenc funky és klasszikus diszkó muzsikák. Get Funky Party péntek este a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes csütörtök estét kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez már a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Magyar muzsikákat felvonultató műsorunk egyik szereplője a Vastaps. Az Éjszaka országútjain a zenekar 2014-ben megjelent 4 számos EP-je és annak címadó dala. Aki nem ismerné, a Vastaps a 70-es-80-as évek stílusvilágát idéző zenét játszik, amelyben a funky és a pop-rock elemei keverednek. A kislemez címadó dalával készültem. A kezdésben pedig egy remix Tarány Tamás 2022-es pop-rock dalából, Most így a jó, Andrew J. átdolgozásában indítom, és ezzel a válogatással kívánok nagyon kellemes éjszakai rádiózást. Itt a Jazzin!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol egy olyan dal is vár ránk, ami tökéletesen illeszkedik az őszi, bekuckózós hangulathoz. Lovasi András jellegzetes énekhangja és a Budapest bár egyedi sanzonos, akusztikus hangszerelése különleges drámai atmoszférát teremt. Indul majd a Piros Madár című melódia, a kezdésben pedig az amerikai jazz zeneszerző Jimmy McHugh klasszikusának, az On the Sunny Side of the Street című jazz standardnek a magyar nyelvű feldolgozása érkezik a Budapest Jazz Orchestra és Fehér Adrián előadásában, míg a napfény mosolyog rád. A dalok után pedig érkeznek a reggeli pillanatok, ha tehetik, tartsanak velünk.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában H. Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és H. Varga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: te çok fıştıvan, te çok fıştıvan, te çok fıştıvan, te çok fıştıvan.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
2: A Sotéről lesz szó, pontosabban a Semmelweis Egyetemről, mert hogy újabb komoly mérföldkőhöz érkeztek. A Times Higher Education 2027-es világrangsorában a 247. helyre kerültek, vagyis a világ 250 legjobb egyetemek közé. Tavaly még a 272. helyen álltak, ráadásul nem csak Magyarországon, hanem a kelet-közép-európai régióban is ez lett a legmagasabban rangsorolt egyetem. A telefonnál dr. Herman Péter, a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettese. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Azt kell, hogy mondjam, bocsánat, nem feltétlenül rádióbarát ez a szó, hogy nagyon menő ez a dolog, de tényleg az. Szóval, amikor meglátták a 247. helyet, akkor mi volt az első gondolatok? Ugye, ahogy az imént is mondtam, a 272. helyről léptek egy év alatt a 247. helyre, ami szerintem egy igenis látványos ugrás.
3: Igen, köszönöm, hogy ön is így gondolja. Természetesen az első gondolatunk, nagyon örültünk. Azt tudni kell, hogy mi már elég régóta, több éve a legjobb 300-ban vagyunk, ahogy ön is említette, tavaly is a 250 és 300 között, a 272. helyen voltunk, és 25 helyet most sikerült előrelépni. Ez azt jelenti, hogy jó úton haladunk.
2: Ugye egy laikus számára ez tényleg nagyon menő módon hangzik, hogy a világ 250 legjobb egyetemek között van a Semmelweis Egyetem, de szakmai szempontból, vagy önök számára ez mit jelent? Mit tud az egyetem maga, amitől ide került ön szerint?
3: Ez nagyon nehéz megfogalmazni, ez nem egy öncélű dolog ez a ranking, azt azért tudni kell. Mi egy orvosegészségtudománnyal foglalkozó egyetem vagyunk, és azért az fontos, hogy a központban a beteg van, hogy ő a legjobb ellátást kapja. Mind az oktatást, mind pedig a kutatást ennek a célnak kell alávetni. És ez hogy néz ki a gyakorlatban? Ugye amit egy ilyen ranking díjaz, például, hogy hány publikáció, azok a publikációk milyen minőségűek, magyarul mennyien hivatkoznak rá. Igen, de hogyha megjelenik egy ilyen publikáció, ami ráadásul rangos, hiszen sokan hivatkoznak rá, hát az meg fog jelenni a betegellátásba is, mármint a benne levő tudás. És ez mind-mind a betegellátási érdekét szolgálja. Ugyanúgy az oktatás is. Az oktatásnál fontos, hogy relatív kis csoportos oktatást vezessünk be. Egyébként az utóbbi időben kifejezetten ebbe az irányba mentünk el, és hogy gyakorlatorientált legyen ez a képzés. Ezt is ez a ranking jutalmazza. Mit jelent a gyakorlatorientált képzés, és miért fontos ez? Ugye mi arra képzünk orvosokat, gyógyszerészeket, fogorvosokat és egészségügyi szakembereket, hogyha kimennek a végzés után a piacra, akkor azt az igényt, amit ott elvárnak tőlük, azt próbálja szolgálni. Tehát ez nem egy öncélú dolog, ez a rankingbe való jó szereplés, hanem ezt kell, hogy szolgálja.
2: Péter, én nagyon örülök, hogy behozza azt, hogy mit jelentenek ezek a dolgok a gyakorlatban, és én itt azért elolvastam, hogy ugye öt nagy területet vizsgáltak, az oktatás, a kutatás, a környezet, a kutatás minőség, a nemzetközi orientáció és az ipari kapcsolatok területeit, és itt kiemelném a kutatás minőséget, ahol a világ 166. helyén áll a Semmelweis. Ez óriási dolog. Még komolyan mondom, még magam is bele borzongok ebbe, hogy így belemondtam, vagy az éterbe. Szóval mit jelent ez a gyakorlatban? Több és jobb publikációt, több idézettséget, vagy nemzetközi együttműködéseket?
3: Ez azt jelenti konkrétan, hogy a szakterületi idézettségünk ennyire jó, tehát magyarul a többi orvosegyetemi és azon belül a különböző disziplinákat véve, ezeken belül összehasonlítva a többi szakterületi idézettséggel mi kétszer jobbak vagyunk, mint az átlag. Ez konkrétan ezt jelenti, és az, hogy a megadható 100 pontból 96,6 pontot értünk el ezzel, tehát ez tényleg kifejezetten jó eredmény. Ez az, amit előbb próbáltam úgy fogalmazni, hogy nem mindegy, hogy hány publikációnk jelenik meg, hanem azoknak olyan fajsúlyú újságokban kell megjelenni, és olyan témáról kell, hogy szóljon, hogy ezt sokan gondolják fontosnak, és sokan idézzék. Hát ez ezt jelenti.
2: Igen, és az oktatást is kiemelném, mert hogy ott is nagyon előkelő helyen, a 242. helyen helyen állnak. Mitől lesz ma egy orvosképzés nemzetközi összehasonlításban is igazán jó? Mennyire változott meg az elmúlt években az, amit egy hallgatóval szemben önök elvárnak?
3: Például, ami előbb is próbáltam utalni rá, hogy a kiscsoportos oktatás felé próbáltunk menni, tehát a hallgató-oktató arány is javult. Például ebben a mutatóban ezt nagyon komolyan veszik. Komolyan veszik azt is, hogy a különböző doktori fokozatot megszerzők aránya milyen, tehát mennyien szereznek például PhD fokozatot, MTA doktori fokozatot, tehát ezeket mind-mind jutalmazza ez a ranking, és természetesen ez visszaköszön a mindennapi gyakorlatba is, hiszen az, hogy valaki tudományt csinál, és abban elér mondjuk egy PhD fokozatot, az azt jelenti, hogy ő abban a, azon a területen elmélyed, és nyilván ez vissza fog csapódni a betegellátásra is, illetve az oktatásra is.
2: Ja, hát ez a kiscsoportos sztori, amit itt most említ Péter, az nekem a gyengén például. Én ugyan nem orvosként, hanem bölcsészként végeztem, de emlékszem arra, képzelj el, amikor angol szakon egy hatalmas terembe be voltunk terem 200-an, és ott kellett másfél óra alatt azt a 200 embert valamilyen formában megmozgatni, gondolhatja, hogy mennyire sikerült, semennyire. Ezért mondom azt, hogy kis csoportokban foglalkozni a leendő orvosokkal és a leendő tudósokkal, akiket önök képeznek, az egészen elképesztően fontos dolog. Ugye a Semmelweisen csak nem 16 ezer hallgató tanul, és több mint egyharmaduk külföldi, majdnem 130 országból. Ez ön szerint mennyire fontos része annak, hogy egy egyetem bekerüljön a nem a nemzetközi körforgásban, mert ott tényleg régen benne vannak, hanem ebbe a bizonyos élmezőnybe.
3: Szemléletben nagyon fontos. Ugye nekünk 1983 óta van nemzetközi képzésünk, először német, majd pedig 6 évvel később angol nyelven indítottuk el a képzést, és ez az egész szemléletet befolyásolja, hogy nekünk nem csak Magyarországon kell megfelelnünk, hanem a nemzetközi porondon is. Hogy mondjak egy konkrét példát? És ezt azért merem mondani, mert ez tényleg teljesen konkrét, és viszonylag friss. Például Izraelbe az izraeli hallgatók, amikor hazamennek, bárhonnan, nem csak Magyarországról, akkor nekik egy úgynevezett board vizsgát kell tenniük, tehát mindenhonnan. És itt, és a minisztériumuk kiad minden évben egy eredményt, egy listát, hogy a különböző országból, különböző egyetemekről érkezett diákok milyen sikerrel veszik azt az akadályt, hogy elsőre átmenjenek ezen a vizsgán. És bizony elmondhatjuk büszkén, hogy a második helyen szerepel a Semmelweis Egyetem, amire természetesen büszkék vagyunk, és ami azt jelenti, hogy az a képzés, amit mi nyújtunk, az egy nemzetközileg is egy olyan minőségi képzés, ami máshol is, ha megmérettetik, akkor jónak találtatik.
2: Ugye azt olvasom, Péter, hogy idén csak nem 40%-kal többen jelentkeztek az angol nyelvű képzésre, és ugye hát az általános orvosképzésnél is körülbelül 3-szoros a túljelentkezés. Mi vonza ennyire a külföldi hallgatókat Budapestre, vagy Budapesthez ön szerint?
3: Kettős. Egyrészt nyilván Budapestnek is van egy vonzereje.
2: Én is imádom a várost, persze. Hogyne?
3: Igen. Illetve magának a Semmelweis Egyetemnek is. Ahogy előbb mondtam, ezeket a, most én előbb az izraeli példát hoztam föl, mert az teljesen konkrét, de mindenütt van egy híre a mi egyetemünknek, ráadásul a híre hírében benne van az is, hogy a nagyon erős elméleti képzés van, és erre az erős elméleti képzésre tud alapozni azután a klinikai képzés. És amikor a hazatérő diákok elhelyezkednek abba az országba, ahonnan jöttek, akkor megállják a helyüket, és ez hát már több mint 40 éve van így, és ez hát elterjedt.
2: Van egy nagyon érdekes állítása az önök részéről, hogy az oktatás, a betegellátás és a tudományos kutatás egymást erősíti. Ezt hogyan képzeljük el a mindennapokban? Hogyan lehet ezt lefordítani, hogy a hallgatók is értsék? Vagy például egy kutatási eredmény milyen úton jut el végül egy betegágyig?
3: Igen, hogyha van egy klinikai vizsgálat, és itt még a klinikai vizsgálatnál hadd mondjam azt, hogy a nemzetközi orientáció is az egyik ilyen indikátor, és itt fontos a nemzetközi együttműködésben született cikk. Tehát, hogyha van mondjuk egy szakmai irányelv, hogy mit, hogyan kell azon szakterületen elvégezni, ott nagyon fontos, hogy kik vannak abba benne, és kik mondják meg, hogy mik a szakma szabályai. És itt nagyon sok olyan nemzetközi irányelv van, amiben magyarok is, a Semmelweis Egyetemről is benne vannak, és ez abszolút lecsapódik mind a betegellátásban, mind pedig az oktatásban. De azok a cikkek, és erről próbáltam előbb is utalni, hogy azok a vizsgálatok, amikből cikkek születnek, és ráadásul olyan cikkek, amik jók, sokan hivatkoznak rá, az természetesen arról szól, hogy egy olyan vizsgálat készült, ami hasznos azon a szakterületen, és annak a vizsgálatnak az eredményét fogja tudni használni a betegágy mellett az az orvos, aki azt a vizsgálatot elvégezte, illetve az a munkacsoport és az a klinika.
2: Ugye a Semmelweis olyan intézményekkel is együttműködik, mint például az Oxfordi Egyetem, a Harvard, a Mayo Klinika, vagy mondjuk a Karolinska Intézet Stockholmban. Egy ilyen együttműködés mennyire kézzelfogható egy hallgató vagy egy fiatal kutató számára?
3: Teljesen, ugye van, ahol a hallgatók is részt vesznek ilyen hallgatói cserébe, vannak oktatói cserék, illetve említette a Harvardot, a Harvardon van a klinikai kutatásról egy ilyen, külön egy ilyen program, ami már szem harmadik vagy negyedik éve van, és ott fiatal oktatók vesznek részt, de mondom, a felsorolt egyetemekkel hallgatói cserék is vannak. És lehet mondani természetesen, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de hogyha sok egyetemen vesznek részt ilyen hallgatók, meg fiatal oktatók, hazatérve, alkalmazva azokat, amiket ott láttak, azok be tudnak épülni az oktatásba. Egy konkrét példát hadd mondjak. Normális kurikuláris, tehát hagyományos oktatás volt nagyon-nagyon sok éven keresztül a Semmelweis Egyetemen, az általános orvosképzésbe, és ez pont a külföldi példákat látva változtattunk, és lett úgynevezett blokkoktatás. Mi ennek a lényege? A normál képzésnek megvan mondjuk minden sebészetből, megvolt mindenkinek minden héten, hogy hány órája van. És akkor 14 héten keresztül megvolt, hogy hány gyakorlat és hány előadás van, heti rendszeres. Igen ám, de hogyha bekerül egy beteg, és őt megoperálták jövő héten, ki szerencsével már nincs ott. Na most a blokkoktatás arról szól, hogy ezt a 14 heti előadást, illetve gyakorlatot egy blokkba tartják meg, és 3-4 hetes blokkokba történik ez az oktatás, tehát ott eltöltve 3-4-5 hetet a hallgató látja annak a betegnek a bekerülését, a kezelését, illetve jó esetben egészségesen való távozását, és így hát sokkal átfogó képet tud kapni így egy-egy betegségről. És ez kifejezetten a külföldi példák alapján honosítottuk meg Magyarországon.
2: Péter, hogyha már behozta a beszélgetésbe a betegeket is, és nem csak az oktatást magát, tényleg le a kalappal önök előtt, akkor még egy utolsó kérdés, hogy ön hogy látja, hogy, és ez nagyon gyakorlati szerintem ez a kérdés, hogy mit érez mindebből, amiről most beszélgetünk, maga a beteg? Tehát, hogyha valaki holnap bemegy egy Semmelweis klinikára, ennek a nemzetközi előrelépésnek lehet már valamilyen közvetlen hatása mondjuk az ellátás minőségére is?
3: Hadd feleljek úgy, hogy ennek azok a hosszú sorok, amik a páciensek megtisztelnek minket, és felkeresnek minket, már ez is ennek a jele, hiszen bíznak a Semmelweis Egyetembe, és én remélem, hogy elmondhatjuk, hogy a legmagasabb ellátást kapják nálunk.
2: Hát legyen így, pontosabban hát így is van. Dr. Herman Péterrel, a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettesével beszélgettünk arról, hogy újabb komoly mérföldkőhöz érkezett az egyetem, mert hogy a 2027-es világrangsorban már a 247. helyre került. Péter, gratulálok önöknek, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk.
3: Én köszönöm a megkeresést.
1: Szép. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Umbrella. Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: 7 óra 27 perc a zene világnapján rendkívül nyitott lesz a Reggeli Express, hiszen teret enged a betűknek, a könyveknek is, mert ma nyílik a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, de össze lehet hozni a zenét a könyvekkel. Hála Istennek itt van nekünk például Bősze Ádám zenetörténész is. Az ő jóvoltából olvasható végre és dedikáltathatók is szombat délután 4 órakor a fesztivál első számú földszinti dedikáló pontjánál a nagyzenészek Nagy szerelmek 2 című könyv. Nem voltam rest, megkérdeztem Bősze Ádámot, mit kell tudnunk a könyvről, na meg természetesen róla is. Titulus?
2: Zenetörténész.
1: Az írót vállalod?
2: Nem. Én általában sokat olvasok, és ezekből az olvasmány élményekből születnek az előadás sorozatok és a könyvek is. A nagyzenészek nagy szerelmek sorozat a számos életrajz, hiteles életrajz, tehát dokumentumokon alapuló életrajznak az olvasása után ötlött föl bennem, és azt gondoltam, hogy mégiscsak, hogyha azokat a történeteket, amelyeket ismerünk, és amelyeket esetleg csak a fekete-öves zene hallgatók ismernek, ezeket egy új sorrendbe rakom, azaz mondjuk a magánélet szempontjából vizsgálom, és próbálom egymás mellé rakni, akkor az olyan élvezetes olvasmányt jelenthet, amelyen keresztül egyébként a zeneszerzőt, mint embert is jobban meg lehet ismerni, ráadásul esetleg az olvasó kedvet kaphat ahhoz, hogy hozzám még a zenéket is meghallgassa.
1: Végtelenül szemtelen vagyok. Illik ezt, Ádám?
2: Nem. Illetve azt gondolom, hogy két lehetőség van. Kodály Zoltánt, amikor megkérték arra, hogy Bartók Béláról, mint emberről írjon, akkor elutasította ezt a dolgot. Nem az illetlenség miatt, hanem azt mondta, hogy ha valaki Bartókra, az emberre kíváncsi, akkor hallgassa meg a Bartók műveit, és akkor abból le tudja szűrni azt, ami éppen elég ahhoz, hogy megismerje. A másik, amit viszont én követek, az inkább Fejtő Ferencnek az elgondolása, hogy hát tetszettek volna nem híres emberekké válni, és akkor nem kerültek volna így a középpontba. Én azt gondolom, hogy ha az ember ezt illendően csinálja, és csak a dokumentumokra hagyatkozik, tehát nem fantáziál arról, hogy hó, hát Mozart akkor mit is csinálhatott az unokahúgával, hanem elmondja azt, hogy meddig tart a bizonyítási lehetőség, akkor tulajdonképpen ezzel semmi illetlen nem csinál, hiszen csak hiteles dokumentumokat rak szépen sorba, aztán, hogy az olvasó az mit gondol, vagy hogy mennyit fantáziál ezen, az már az olvasó dolga. Az én írásaim azok távol állnak a művészettől, tehát az író kifejezést azt én messze tartom magamtól. Én egy nem fikciós könyveket produkáló zenetörténész vagyok, aki fönntartja azt, hogy amit ír, az nem művészet, viszont lehetősége van az olvasónak arra, hogyha nyitott és kíváncsi, vagy éppen neki fekszik ez az út, vagy fekszik ez a stílus, hogy ezen keresztül eljusson a művészethez. Tehát ezek a tulajdonképpen az egész életem, minden tevékenységem az ez, hogy én nem vagyok művész, hanem arra lehetek jó, hogy esetleg közelebb tereljem az embereket a klasszikus zene, mint művészet felé. Kicsit úgy is tudnám fogalmazni, mint amikor az édesanyám hajzanában, amikor gyerekek voltunk az öcsémmel, és betegek voltunk, akkor a gyógyszert úgy adta be, hogy összetörte a pirulákat, és belekeverte lekvárba. És úgy aztán lenyeltük, és tulajdonképpen nagyjából most jön az arcpoétika, szerintem én egy lekvár vagyok.
1: Jaj, de jó, hát ezt sokszor fogjuk majd hangsúlyozni. Most a benned rejlő matematikus jön, ugye az első kötet az 2023-as. Mit találtál, igen, hol találtál, hanyat találtál?
2: A 2023-as Nagyzenészek Nagy Szerelmek első kötet az egy ilyen, hát amikor a gyerek járni tanul, körülbelül olyan kötet lett, ugyanis azt mondták nekem a kiadóban, hogy 360 000 karakter legyen. És akkor én engedelmesen azt csináltam, hogy akkor felosztottam ezt 10 zeneszerzőre, és akkor tudtam, hogy mindegyikről 36 000 karaktert kell írni, nagyjából. De ami persze nem volt túlságosan jó ötlet, mert hát egyik zeneszerzőnek sem 36 000 karakternyi a magánélete. Van, akinél ez sok volt, van, akinél ez nagyon kevés, hát ennek megfelelően szűkítettem a dolgot, de nekem ez kellett, ez olyan volt, hogy mindig vissza kellett menjek a KH-hoz, hogy tudjam, hogy ezt hogy kell megírni. De aztán utána megjelent még két kötet, és most a Nagyzenészek Nagyszerelmek második köteténél már eldöntöttem azt, hogy nem fogok számolgatni karaktereket, hanem mindegyik zeneszerzőről annyit írok, amennyi benne van. Úgyhogy nem is sikerült 10-et összeszednem, összesen 9 komponista van. Van olyan téma, ami egy résztémája csak a szerelmi életnek, például Clara Schumann és Robert Schumannnak a pere Clara Schumann apjával, azért, hogy összetudjanak házasodni, viszont nem tudom, Leonard Bernsteinnél, hogy mondjam, ott talán azt gondolom, hogy úgy madártáblából az egész életét át tudtam nézni. Úgyhogy van benne rövidebb, meg hosszabb is, tehát most már a tartalom határozta meg a mennyiséget. Azért azt szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy amikor régen a televízióban dolgoztam, és volt egy komoly zenei tehetségkutató műsor, aminek én voltam az egyik műsorvezetője, akkor kirendeltek minket, mint idézőjelben sztárokat, valamilyen média napra dedikálni. És mellettem ült Rózsa György. És Rózsa György elősz körülbelül 500-an vártak arra, hogy aláírtassák vele a kis képeslapot. Előttem senki, és Rózsa György nagyon kedves volt, mindegyik hölgy megmondta, hogy menjen már oda ez a fes fiatalemberhez, mert itt egyedül senki nem akarja aláíratni a képeslapot. Na most, amikor kimentem a legutóbb a könyvfesztiválra, vagy nem is a könyvnapra, akkor mellettem Frey Tamás ült, aki előtt valóban, tehát hogy nem
1: ezeket
2: tudom.
1: Te kihúzod, kifogad.
2: Aki előtt a sor, az nem tudom, hát ürömig ért legalább. Előttem meg senki. Frey Tamás nem volt ennyire jó fejű, nem terelgetett senkit, de azért előttem is most már így megjelennek emberek. Én azt gondolom, hogy ott a könyvfesztivál forgatagában, itt az egyes számú dedikálópontnál remélhetőleg sok nagy sztár lesz a környékemen, és akkor az asztalról lehulló morzsákból én is részesülhetek.
1: Téged a kortársak nem szeretnek?
2: Én nekem nagy kedvem lenne egyébként egy-két kortárs zenész kollégának a magánéletéről írni, de azt hiszem, akkor el kéne költöznem az országból, vagy legalábbis a Zeneakadémia környékére nem járhatnék. Nem, hát nyilvánvalóan én történeti könyveket olvasok, történeti könyvek alapján, meg dokumentumok alapján dolgozom. Engem a múlt jobban érdekel, sokkal inkább szeretnék hasonlítani Felix Mendelssohnra, akiről Berlioz mondta, az egyébként gonoszam, hogy Mendelssohnt igazából csak a halottak érdeklik. Nagyjából ezzel én is így vagyok, mondjuk Mendelssohn visszavágott, mert azt mondta Berliozra, hogy aki viszont egy Berlioz partitúrát a kezébe vesz, az ne felejtsen utána kezet mosni, úgyhogy ezek nagyon szerették egymást, de én azért a múlttal foglalkozom inkább.
1: Jó, nem tudom, hogy kell kiejteni, de Bernstein bácsiról én nagyon szeretem az ilyen OH-csoportos vagy alkoholos történeteket. Van valami másnapos sztorid?
2: Hát a Bernsteinnek a legfontosabb másnapos sztoria az tulajdonképpen a karrierjének a kezdete. Ugyanis a New Yorki filharmonikusoknál neki be kellett ugrani egyik napról a másikra, mert megbetegedett a karmester, de egy olyan koncertre a Carnegie Hallban, amit az egész országban, az államokban közvetített rádió és televízió úgy, hogy előtte még csak próbára sem volt ideje, és valami olyan másnaposan kelt föl, hogy ment át a gyógyszertárba, és kért valami gyógyszert arra, hogy ez őt kijózanítsa, és akkor a gyógyszertáros adott neki valami olyat, amitől azt mondta, hogy ettől úgy kitágul a pupillája, hogy nagyon fog figyelni, de aztán Bernstein azt mondta, hogy nem, ezt én megoldom magam, és ezzel robbant be tulajdonképpen. Tehát a másnaposság az a karrierének a kezdetén ott volt, és azt gondolom a karrierének a végén is.
1: Egyrészt nagyon szépen köszönöm Bősze Ádámnak, hogy hajlandó volt ilyen történetekkel engem traktálni, másrészt köszönöm az örök türelmét, hogy az ilyen kérdéseket elviselték. Az biztos, hogy már olvasható a Nagyzenészek Nagyszerelmek 2, és az is biztos, hogy a ma megnyíló 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon majd szombaton délután 16 órakor a fesztivál egyes számú földszinti dedikáló pontjánál maga Bősze Ádám zenetörténész dedikálja a könyvet. Köszönöm tehát a válaszokat. Köszönöm a türelmet. A Zene Világnapján beszélgettünk sok-sok betűről.

0: betűk, valamint hangok jöjjenek a reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában is, illetve hát látvány, mert ismét határtalan design kiállítás, ezúttal tárgyfotó és fotótárgy tematikával a Kiscelli Múzeumban. A Nemzetközi Design Fotó és Összművészeti Kiállítás és Rendezvény sorozat idén október 4-e, vagyis vasárnap és november 1-e között élvezhető. A projekt idei kiadása a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és egy olyan különleges tematika köré rendeződik, amely a tárgyak és a fotó közötti összetett és rendkívül izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. Ennek okán ugye beválasztották a Francia Kulturális Minisztérium által szervezett Bicentenárium de la Photographie nevű nemzetközi kiállítás sorozatba. Tehát a Kiscelli Múzeum templom terében látható kiállításon több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkái kapnak helyet, kitüntetett figyelmet fordítva a V4 országok művészeire és egyetemi hallgatóira. Aztán zene, de nem akárhol. Életünk zenéje a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának koncertje szombaton. A Fővárosi Nagycirkusz zenekara különleges zenei utazásra invitálja a mélyen tisztelt közönséget szombaton, a klasszikus cirkuszi zenétől a filmzenén, musicaleken, jazzen, akár rockon át, egészen a nagyévű modern slágerekig csendülnek fel dallamok. Neves előadó művészek, táncos és artista produkciók teszik felejthetetlenné az estét. A cirkuszban ugye a zenekar általában a háttérből, a magasból figyeli és kíséri a lélegzet elállító mutatványokat. Most azonban végre a zenészek kilépnek a fényre, birtokba veszik a porondot és megmutatják személyesebb arcukat a nagy közökségnek. Bemutatkoznak a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának kiváló szólistái is, valamint meghívott vendégeik, muzsikus társaik, barátaik. Csapjanak tehát nagy hepajt a cirkuszban szombaton, olvassanak Bősze Ádámot is, illetve legyenek kíváncsiak minden kiállításra, amikhez, beleértve a zenéket is, nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a napos, száraz idő, jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást, köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Stílus és szenvedély, ezt ígérem Önöknek 11 óra után is. Hamarosan a Pribojszki Mátyás vezette Pribojszki Mátyás Band egyik korai instrumentális blues jazz stílusú szerzeménye érkezik hozzánk, a Kenny's Theme. A dal a formáció 2004-ben megjelent Flavors című bemutatkozó stúdióalbumán kapott helyet. A kezdésben pedig egy olyan muzsika, ami 2019 májusában jelent meg, és tökéletesen ötvözi a modern elektronikus tánczenét, a swinget, valamint a magyar nyelvű vokált és temperamentumot. A Deladep és Szojka Melinda előadásában szól a Gyere!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night most induló összeállításunkból szeretném a figyelmükbe ajánlani a Juhász Kornél vezette Cornelio Tutu Band, ha nem elég a szerelem című felvételét. A kezdésben Csányi István, Dajka Krisztián, Kardos Norbert, Takács Donát és Balogh László, vagyis a szaxofang. Science You Began, már is indítom, itt a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Night-ban. A Bless az LK Avenue nevű magyar jazz formáció egyik legnépszerűbb dala, amely a modern jazz, a soul és a funky világát ötvözi finom elektronikus zenei elemekkel. A dalt az együttes énekesnője és dalszerzője Kertész Erika írta. Éjfélig még Rakoncai Viktor és Rácz Gergő zenéjét, valamint Geszti Péter szövegét is hallgathatjuk, Zsédenyi Adrien énekel, majd Más világ, ez már dalának a címe, a kezdésben pedig a Váci Eszter és a Szörp 2004-ből szól a Keresd velem. Jó szórakozást!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a napos, száraz idő, jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást, köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Kellemes pénteki hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez továbbra is a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. A Jambalaya Partisan Second Line című dalával is találkozhatnak, mégpedig a zenekar Whatever Happens című stúdió albumáról, ami 2019-ben jelent meg, és nagyon jó szívvel ajánlom a Jambalaya élő koncertjeit, például a Post Art kulturális színtérben ma este hallható a csapat. A Gyárfás István trió I Don't Care című dalával kezdünk, az instrumentális gitárcentrikus darabot a formáció alapfelállása rögzítette Gyárfás István, Czakó Péter és Cseh Balázs összetételben. Hallgassuk most őket, jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytatjuk a zenei kalandozásunkat a szenvedélyes és stílusos hazai zenék között. Nem kell sokáig várni, hogy a Jazzy dalverseny győztes Zolbert játszon nálunk, The Time Has Come című dalával készültem. A kezdésben a cigány messiás, a dalszövegíró előadó Lombos úr és a roma folk, jazz és pop fúziójairól ismert Bogdán Norbi, vagyis Lánó közös, markáns hangvételű daláról van szó. A számban gitár.

Szavait isszák, mert olyan tiszták, bennük ott van az áldás. Egyenes úton jár, és mozdulataiban nincs semmi varázslás.

Hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban. Kellemes rádióhallgatást kívánok, folytassuk is a muzsikákat. Hamarosan Premec Mátyás vezetésével a Kék Nyúl hozza el Dead Dance című felvételét, de egy óráig még funky muzsikát is hallgathatunk a Back to Black-től, Édes mint az eper, ez szól majd. A kezdésben pedig az egyik nagy kedvencem, Szulák Andrea, C'est la vie, ilyen az élet. A szerzemény 1997-ben jelent meg, a hatalmas kasszasikert arató, a Miniszter félrelép című magyar filmvígjáték betét dalaként. Jó szórakozást hozzá!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pinteken is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
2: Na, megész jól dobol a srác. Ki ez a csákó? Nem tudom, nem a Michel. Egyedül csinálja? Nem tudom. Jön még valaki? Na.
3: Ó, basszus gitár.
2: Bőgő ezt.
3: Bőgő, ja, bocs, mindegy. Na, hadd szóljon.
2: Na, megjött a kicsó. Ah,
3: ez a bibi?

Kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night a mikrofonnál, ebben az órában is Bárány Anna. Hamarosan Szolnoki Peti énekel nekünk, mégpedig a Bombon formációval, tehát partnere Török Tamás lesz. Valami Amerika, ezt a dalt hozom mégpedig swing verzióban. A kezdésben pedig az egykori megasztár győztes Király Viktor és a szóló. Jó szórakozást hozzá!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, hamarosan hallhatjuk az Egyenes út című melódiát, ami a 2025-ös Megasztár győztes Lengyel Johanna, vagyis Jaylen egyik legfontosabb popzenei mérföldköve. A kísérletező kedvű trombitás zeneszerző Barabás Lőrinc által vezetett Barabás Lőrinc kvartettel kezdünk. Az egyik legnépszerűbb instrumentális jazz fusion szerzemény indul, a Cartoon, itt a Jazzin.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek, itt a Jazzin folytatódik a Jazzy Night, mégpedig egy ikonikus feldolgozással. Az eredeti dalt a legendás Fonográf együttes adta ki még 1974-ben, zenéjét Tolcsvai László, időtálló és képszerű szövegét pedig Bródy János írta. A Jazzy Nightban Kocsis Tibor és Malek Andrea előadásában szól az Első villamos című melódia. A nemzetközileg is elismert magyar jazz énekesnő Pátkai Rozina vezette quintet, Vosse EU című muzsikájával szerepel. A kezdésben pedig a Fonogram díjas Gruppen Swing showzenekar és a kiváló énekes dalszerző Szabó Leslie lendületes fúziós együttműködéséből született jazz-pop muzsika indul a swing, amelyben még Mihály

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a napos, száraz idő, jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást, köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.